0: irányt állt a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A magyar gazdaság növekedésnek indult, mondta Kapitány István Brüsszelben. Rüh-fertőzést észleltek egy fővárosi kórházban. 40 éve mutatták be a macskafogót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüh-fertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüh-fertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a Turizmus Világnapját. Október 2-án a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, a 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között közlekedik. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő között, a Krisztina körút Szélkálmán tér Margit körút útvonalon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal. Ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és szerencsére egy olyan úriember érkezett. Egy szívemnek nagyon kedves úriember, aki történész, levéltáros és író is. Nem először van itt a műsorban, nem is utoljára. Percel Olivért köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked, és ha emlékeznek rá a hallgatók, egyszer mi már beszélgettünk, és tulajdonképpen akkor ígéretet tettem én is, meg tettél te is, hogy majd vissza fogsz térni, amikor megjelenik az a könyv, ami végre itt van a kezemben. Szórakozik a Liget címmel, a tömegszórakoztatás lehetősége és helyszínei a Városligetben. A kezdetektől 1953-ig, Olivér, köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatóságot.
1: No, hát nagyon izgalmas volt már akkor is a téma, amikor mondtad, hogy dolgozol rajta. Most meg még inkább, hogy itt van a kezemben, ezt az olvasóknak mondom, hogy nagyon szép a könyv kivitelezése is. Minden lapja színes, tele van képekkel, hát és a történetekről nem is beszélve, szóval ehhez is gratulálok. Tudom, hogy nagy pillanat mindig egy könyv megjelenése, de ez olyan nagy pillanat, hogy lesz is a héten egy könyvbemutató.
2: A kötetnek pénteken a Kutatók éjszakája rendezvény sorozatnak egyik keretében lesz a bemutatója. Ez Budapest főváros levéltárában lesz 15 órakor. Szeretettel várjuk a látogatókat, és egy élő szereplős műsorral is készülünk.
1: De jó, hát gondolom egy ilyen izgalmas könyvhöz izgalmas közönség találkozó meg.
2: Izgalmas közönség tartozik, így van.
1: Szuper. Mondjuk el mindenkinek, akik nem tudnák, hogy hol van a helyileg.
2: A Budapest főváros levéltár, ez a Teve utca 3-5 cím, a Árpád híd közelében a rendőrpalota mögött.
1: Tehát egy teljesen könnyen megközelíthető.
2: Könnyen megközelíthető.
1: A pénteki forgalomban is.
2: Tömeg közlekedéssel is, ugye a metrótól csak néhány perc séta.
1: Én biztos vagyok benne, hogy 1000 millió kérdése lesz majd a rendezvényre ellátogatóknak, meg hát valószínűleg a könyv olvasása közben is felmerülhet, de hogy ezekre választ adsz, arra biztos vagyok. Hogy itt mi történt 53-ig a Ligetben?
2: Egy hosszú folyamat volt. A keletkezés történethez hagy mondjak annyit, hogy több mint 10 éve, vagy már 12-13 éve is kutatom ezt a témát. Uh-huh. És ez a doktori disszertációm, annak a könyv változata. Aha. Időközben én több cikket, tanulmányokat írtam, előadásokat tartottam, és a végén egy disszertációban csúcsosodott ez ki. Társadalomtörténeti doktori iskola az ELTE-n, amelynek segítségével melyet elvégeztem, és megvédtem 2024-ben a disszertációt, és most alakult ki, hogy megszületett ez a könyv. Ugye még ezek után is volt vele munka.
1: Gondolom, szívből gratulálok egyébként.
2: Köszönöm szépen, igyekeztem.
1: Még most nem olvastam bele, de nagyon kíváncsi vagyok, és akkor most leteszem a hát nem is a nagy esküt, a meghívást, hogy gyere majd vissza, kérlek, később is ezzel a témával, mert ha valami, akkor ez helyi téma, fővárosi téma, érdekli a fővárosiakat. Még nem tudom, de Madárfejű Lajcsika benne van?
2: Az is benne van.
1: Na, benne van. Tehát, hogy itt legendák vannak gyakorlatilag a Ligetben, én is imádtam mindig ezt a témát. Te miért pont ezt választottad?
2: Hát igazából nem tudnék olyat kiemelni, ugye végülis, ha azt kell, hogy ilyen misztikus magyarázatot kell mondanom, akkor azt mondhatnám, hogy a téma választott engem.
1: Tényleg?
2: Levéltárosként, ahogy segítettem a kutatókat, és az eredet történet a kutatásnak az ahhoz kapcsolódik, hogy amikor 125 éves lett az állatkert, akkor ott csináltak egy kiállítást, és akik azt elkészítették, azoknak én segítettem. És akkor így beleláttam a levéltári iratanyagba, aztán valahogy megszólított, megragadott a téma, és az volt az első, amelyet feldolgoztam, az állatkert építés története, akkor jött egyikben a másik, tehát észrevettem, hogy ott van mellette a Wurstli, ott, hogy 1896-ban az Ősbudavárát kialakították a Millennium kiállítás mellett, amely az első ilyen tömegszórakoztató létesítmény volt. Egyikből jött a másik, utána jött, hogy az angol parkkal kezdtem el foglalkozni, ezeket mind külön tanulmányokban megírtam, ilyen szórakoztató cikkeket dolgoztam föl benne, hogy volt bikaviadal, hogy a milleniumi kiállításnak...
1: Amire nem is emlékeznek.
2: Igen, ez is az állatkertben volt 1904-ben, hogy etnográfiai bemutatókat tartottak az állatkertbe 1880-as évektől kezdődően.
1: Az megvan neked, hogy ebből mennyi
2: 25 éven át.
1: Bulvár címlap lehetne? Már csak ez, hogy bikaviadal az állat, vagy a Városligetben.
2: Így van.
1: Őrület.
2: Most ezt a témát dolgoztam fel én tudományos igénnyel, mert a levéltárban az összes ehhez kapcsolódó iratot én összegyűjtöttem, feldolgoztam, és hát így állt össze.
1: Ugye?
2: Hát nagy munka volt, mert összességében 12 éve már ezen dolgoztam, igen.
1: És azért is örülök most, hogy jöttél, elmondjuk még majd néhányszor, hogy pontosan hol lesz meg mikor ugye pénteken 14 órától
2: 15 órától.
1: Bocsánat, 15 órától. 14-re oda mehetnek téged megnézni a felkészülés közben, de természetesen itt az a lényeg, hogy vegyék kezükbe ezt a nagyon szép kiadványt, és mélyedjenek el a történetben. Mert látják, hát el nem tudom képzelni, hogy ezt 10 emberből mennyien tudnák, hogy ott mi történt a Városligetben régen, hogy milyen csoda dolgok voltak, már ha egy bikaviadalt is csodának lehet nevezni, de hogy kuriózónak az biztos Budapesten. A másik kérdés, hogy engem nagyon érdekelt mindig a kutatásnak a technikai része, a lélektana is természetesen, hogy vannak a kutatók, akiknek, ahogy mondtad is, te segíted a munkáját. Tehát ha tegyük fel, én mit tudom, én kutatok egy család legendáriumában, és betévedek oda a levéltárba. Egyrészt bemehetek a levéltárba, tehát oda bárki bemehet?
2: A levéltár az nyilvános, és minden állampolgárnak joga van, és lehetősége van
1: keresni.
2: Keresni, családfát is tudnak kutatni, saját családjukat. Hol én dolgozom, ez a budapesti levéltár, tehát itt a budapesti családok keresnek.
1: Világos.
2: Tehát nem az országos, nem, és körülbelül azt kell mondani, hogy a 1700-as évektől vannak itt iratok, előtte a törökök, meg a török háborúk előtt nem nagyon maradtak, talán 12 középkori oklevelünk maradt, a törökök azt felgyújtották, elpusztították korábbi iratokat, de 1700-as évektől vannak, és leginkább közigazgatási levéltárról van szó, de a dualizmus időszakától már egyre gazdagabb az iratanyag, és
1: hát de micsoda
2: jelentős kincsestár, így van.
1: Na most, de ebben lenni minden nap? Azért az milyen érzés?
2: Igen, hát egy különös hangulata van.
1: Megszoktad
2: mi már? Szeretjük, igen, hát régóta ott dolgozom, és szeretem.
1: Megszokja az ember, oké. Okay. No, Oliver, van itt egy szokás ebben a műsorban, és az a szokás, hogyha olyan vendég érkezik, aki könyvet hoz nekem, akkor azt megfogom, és kinyitom valahol. Látod, nem beszéltünk meg semmit előre. Kíváncsi leszek, hogy hol nyílik ki, és ez valamit üzene nekünk. Na nézd meg, nem beszéltünk meg, Vidám Park. A dolgozók szórakozó helye. Itt a helyszínrajz is mellette. Csak egy picit beleolvasok, hogy érezzék a hallgatók, hogy kb. Miről van szó. Azt mondja, a Liliputi revűben akkor még munkaversenyt bemutató darabot játszottak. Már ez is ilyen Liliputi revű. De az épületek nagy részét átépítették, lebontották, ugyanakkor 1950-re aszfaltburkolatot kaptak az utcák és a járdák is. Az államosítás következő lépése december 23-án történt, akkor még megmaradt nagyobb mutatványos üzemeket adták át a Vidám Park kezelésére. És akkor itt le van írva még nyilvánvalóan a történeteit, itt van Kis Vidám Park, van Kékhordó, Upor vendéglők, teljesen másképp nézett ki akkor egyébként a Városliget?
2: Hát igen, főleg, hogy nem olyan rég most is voltak építkezések, az is átalakította a Városliget szerkezetét, de ez, amit felolvastál észletet, ez az 50-es évek legelejéhez arról szólt, ekkor van a történetnek a vége, és az én kutatásomnak a vége. az történt, hogy az új vezetés, városvezetés, a szocializmus épült ki, és államosították a korábbi Wuslit és az angol parkot, ugye ez a kettő akkor külön volt, egy út, a Hermina út választotta el, ezt államosították és egybe rakták, ebből a kettőből alakították ki a Vidám parkot, és azért tart 1953-ig a kötet, mint ahogy itt a címben is látható, mert az első pár évben még, ha már 50 május 1-én kinyit a Vidám park, de még 2-3 éven keresztül építkezések zajlanak benne, építkeznek újabb és újabb játékokat hoznak létre, tehát nem igazán lehet még azt szerintem egy igényes szórakozásnak nevezni, amikor elmegy egy család, de ott hiányos munkagépek, igen, zaja, porfellegek zavarják a kikapcsolódást. Tehát 53, amikor a Vidám park valódi pompájában megnyitott.
1: Hú, most megint kinyitottam valahol, azt most itt a szójegyzék, vagy alul az információknál látom. Júniusra elkészül a fővárosi Városliget, vagy a főváros városlégeti nagyúszodája. Ez a Budapesti Hírlap írta meg 926. január 14-én.
2: Igen.
1: Ez a Széchenyinek a elődje?
2: Ez a Széchenyi fürdőnek
1: vagy maga a Széchenyi
2: bővítéséről van szó, aha, amikor a kültéri nyitott medence épül hozzá, aha, tehát az a rész. Korábban az nem volt, de 26-ban építik, és ez érinti a Wuslinak a vállalkozóit is, mert a 26-os fürdő építés előtt ott azon a helyen, ahova épült ez a kültéri medence, ott Wusli vállalkozói voltak, tehát Bábszi ház volt ott, Céllövölde, meg nem is tudom, valamilyen szatós volt, 8 vállalkozónak voltak ott mutatványos épületei, és ezeket 26-os fürdőépítés miatt elköltöztették, és beköltöztették a Wusliba, ami hát a mai, ahol van ma is még meg a körhinta.
1: Igen,
2: az a műemlék körhinta.
1: Igen, ott elő.
2: Igen, és azzal szemben egy utca húzódott, és az volt a Wuslinak az utcája, ott volt 28 Wusli vállalkozó. A végén egy cirkusszal, az volt a Marokkádi cirkusz.
1: Izgalmas, nagyon izgalmas a téma, kedves hallgatóink, és ezt sokkal izgalmasabban kapják majd meg most pénteken egyébként, 26-án.
2: Igen, 15 órára várjuk a közönséget.
1: A Budapest Főváros Levéltárában.
2: Főváros Levéltárának az előadó termében, mint mondtam, egy élő szereplős bemutatóval és egy beszélgetés kapcsán mutatjuk be a kötetet.
1: Tehát ajánlom szívből mindenkinek. Na, hát és életveszély egyébként, Olivier, amit most csinált, hogy ideadtad nekem ezt a könyvet, amit hálásan köszönöm, mert most megint belelapoztam, 82. oldal, a Panoptikum, avagy Viaszbábok Budapesten. Hát most ezt nem mondod komolyan, hogy a Madame Tussaudsnak volt egy előzménye. Mikor volt ez?
2: A Wusliban.
1: És még Chaplin viaszbábúja is ott volt.
2: Igen.
1: Látom a fotón.
2: Érdekes történet, folyamatosan megújult ez a Panoptikum, de arról az időszakról van szó, ugye, amikor még csak a rádió az, amelyik
1: szórakoztat,
2: egyáltalán híreket ad, és ebbe a Panoptikumba és a emeleten pedig ilyen bonctani múzeum volt, itt ismerkedtek meg nagyvilágnak szereplőivel, akár Chaplinről volt, vagy van benne kép, színészekkel, politikusoknak a viaszbábát bábjait mutatták be, magyar történelmnek nagy alakjait, de a külföldi, tehát a királyoknak is nagy alakjait mutatták be a Panoptikumba, és igen, ez 1890-es évektől egészen 1945-ig is volt Panoptikum, a Wuslinak az egyik, a fényesék vállalkozása volt.
1: Elképesztő fontos a te hát munkád, hivatásod, meg missziód is, gondolom ez mind a három. Egyszerre.
2: Igen, ez így van.
1: Mert kötöd össze a múltat a jelennel, úgyhogy közben a jövőt is építed. Ha ezt most te nem gyűjtöd így össze, akkor lehet, hogy az életben nem hallunk róla. Mert oké, hogy ott vannak a levéltárak mélyén, meg ezek megtörtént események, megtörtént valós dolgok, na de hát ezt valakinek elén kell tárnia. És beletetted azt a 12 évet.
2: Igen, igen.
1: A kutatásokban.
2: Hosszú munka volt, de én élveztem.
1: Azt elhiszem. Úgyhogy majd amikor visszajössz és hosszabban beszélgetünk, akkor biztos, hogy a kutatásnak a részleteibe is avas bekérlek, mert egyébként te ezekről nagyrészt tudtál? Vagy kutatás közben derült ki, hogy atyaink, mindig, ez is volt, az is volt.
2: Igen, közben jön sok-sok új információ, meg nem mindenről tudtam, valamiről igen, aminek lehetett, utána olvastam, ugye, hogy kutatásul, hogy zajlik, ami szakirodalom.
1: Zajlik? Na, de jó is, hogy ezt mondod, hogy a szakirodalom, de mennyi zajlik tényleg a levéltárakban, könyvtárak mélyén, és mennyi az interneten?
2: Hogy milyen információ van. Hát sajtóanyag most már elég jól elérhető az interneten, és azzal lehet egy kutatást végezni, ha bár az nem adhatja meg a teljes történetet, hogyha csak valaki az újságokat böngészi át, de egy valamiféle tudást lehet az internetes keresésből is és összegyűjteni.
1: És a fotók például ezek kifejezetten levéltárakban található képek?
2: Hát azt mondhatom, hogy az összes közgyűjteménybe elmentem, és onnan összegyűjtöttem a témához kapcsolható képeket, meg plakátokat, képeslapokat, magángyűjtő is segített, meg Fortepán is, de tehát itt az Országos Széchenyi Könyvtár is van, a Kiscelli Múzeum is, a Színházi Tudományi Múzeum is, igyekeztem, alapos munkát végeztem.
1: Na hát nem is gondoltam, hogy ez ne így lenne. Élnél ebben a korszakban?
2: Hát, furcsa kérdés. Én azt gondolom, hogy nem. Hát, gondoltam, de azt gondolom, hogy jó az a
1: jó mai. Így, oké. Okay. Én is így gondolom. De hogy mennyivel volt a szórakoztatás mívesebb? Mert ma hajlamosak azt mondani, főleg itt a szórakoztató iparban a művészek, hogy hú, mindig azt hiszük, hogy nincs lejjebb, és akkor van. Na de ahhoz képest ez egy mívesebb szórakoztatás volt, hát, vagy itt is volt gatyaletolás, most a jó értelemben kérdezem?
2: Hát, úgy mondjam, egy folyamatról van szó, és valójában itt én 4 generációnak is a szórakoztató műfaját tekintem át. Volt benne ilyen, hogy mondjam, ilyen igénytelenebb rész is, de igazából szerintem nem. Tehát azért annyira is...
1: Na, Bácsi Vancsik, hova tartozott?
2: Egy ilyen átverés valójában, egy ilyen tükör összejátszott a Lajcsik, Madárfai Lajcsika egyik kikiáltóval, egy becsapás a közönségnek, de egy ártatlan tréfa tulajdonképpen. Megmondták, hogy hány éves az az ember, aki éppen meg ilyeneket. Úgyhogy szerintem nem olyan.
1: Illetve maga a Wurstli név, az mennyire vált szitokszóvá? Vagy éppen minőségibb?
2: Hát mindig elhatárolódott a társadalmi rétegek szórakoztatása, és a Wurstli az a szegényebb rétegi volt. Tehát ilyen értelemben egy különbséget.
1: Na de közben meg mégiscsak ez volt a tömegszórakoztatás.
2: De a tömegnek igen, mivel hogy hát sokkal nagyobb réteg látogatta, szegényebb lakosság, számukra nem volt szitokszó. A maga a szó egyébként, ugye a német kolbász, meg maga, aki ott, mint a Paprika Jancsit, szórakoztatót jelenti.
1: No, hát Olivier, én azt gondolom, hogy megírtad minden idők legizgalmasabb könyvét, tényleg, abszolút, és ezt most nem puncsolásból mondom, mert már úgyis itt ülsz, hanem olyan hiánypótló, ha nem is titkokat, de tényeket kutattál elő, és akkor mondom még egyszer, Szórakozik a liget, ezen a néven keressék Perczel Olivier könyvét, kedves hallgatóik, a tömegszórakoztatás lehetősége és helyszínei a Városligetben a kezdetektől 1953-ig címmel, ami szerintem mindannyiunk polcán ott a hely ennek a kötetnek, hogy tiszta, akik szeretjük Budapestet, akik szeretjük a Városligetet, akik szeretünk a mai napig ott sétálni.
2: Igen, Budapest története, azonban a Városliget története és társadalom története.
1: Ebben mindenben van, ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, úgyhogy várlak vissza, most csak rövidebben tudtunk beszélgetni, de ez azért is fontos, mert most pénteken, kedves hallgatóink, szeptember 26-án a Budapest Főváros Levéltárában lesz 15 órától a könyv bemutató Olivérrel meglepetésekkel. Igen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szívesen, meg szívből ajánljuk mi is ezt az eseményt, a könyvet is természetesen. Olivér, neked sok csillogó szempárt ott a könyvben mutatom, meg az olvasók között is, és várlak vissza még ebben az évben. Beszélgessünk egy hosszabbat.
2: Örömmel
1: erről, jövök. Mert ez egy nagyon fontos téma, vigyázz magadra.
2: Köszönöm a kívást.
1: Kedves hallgatóink, Olivértől most elköszönök, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, és már azt is megmondom, hogy a divat világába fogunk elkalózolni mindenkit. Igen, Budapest, de már a mai kornak megfelelően, de gyors lesz az átmenet, arra is készüljenek.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Annak meg még inkább örülök, hogy a vétel között kulturális aktualitásai között most megint egy divatbemutatóval tudunk foglalkozni. Szerintem nincs olyan sok divatbemutató a városban, kérdezem Ladányi Beát, aki stílus kommunikátorként, meg divat, elmondhatom, tervezőként, majdnem divat diktátort mondtam, de még az is belefér szerintem, de hát a jó értelemben természetesen, hogy olyan nagyon sok nincs. Vagy én látom csak rosszul?
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Vannak divatbemutatók, nagyon sok tényleg nincs, de azért, aki erre nyitott, az megtalálja.
1: Azt talál.
2: Talál eseményeket.
1: Oké. Ma jobban fogok én is nézelődni. Az biztos, hogy a tiétekre mindig lehet számítani. Most már menetrendszerűen.
2: Igen. Ez most már, úgymond, ha úgy veszük, a 7. divatbemutatónk lesz. Évente 2-szer tartunk, egyet a tavaszi időszakban, egyet
1: és
2: az őszi időszakban.
1: És mindig beszélgetünk, és legalább mindig találkozunk ilyenkor. Igen. De ezt mennyi előzetes felkészülés idézi meg? Fél év?
2: Hát fél év azért nem. Persze már az előzetes tervezés elindul mindig, ahogy lezárul az előző divat bemutató, akkor már időpont meg minden meg elkezdjük szervezni. Az igazán aktív munka, már mint nekem így, hogy szervezője is vagyok az eseménynek, ez az utolsó 2 hónap.
1: Aha, akkor olyan húzósabb.
2: Igen,
1: de szakmailag
2: és az utolsó
1: egyébként
2: hetek, meg aztán már
1: végképp. Az pláne. Okay. De szakmailag te azt már tudod az előző divat, tehát például mostani, hogy majd a következőnél mi lesz a nagy lépés?
2: Mindig, hát több szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyebár ez lesz most a második olyan alkalmunk, amikor egy tematikát választottunk. Igen. A divatbemutatónak. Úgyhogy az már biztos, hogy ahogy lezárul a mostani divatbemutató, már elkezdünk gondolkodni a tavaszi divatbemutatónak, mi legyen a fő témaköre, mert ezt megadjuk a tervezőinknek, hogy ők is abban a szempontból kezdjenek el gondolkodni, inspirálódni, hogy tudnak csatlakozni ahhoz a tematikához, tehát ez biztos, hogy elindul. A másik, ami nagyon fontos, hogy minden divat bemutató után tartunk egy ilyen kis megbeszélést, hogy mi volt jó, mi volt esetleg a rossz, vagy javítandó dolog, vagy hogyan lehet fejleszteni, és akkor ezt már így betervezzük a következő bemutatóra, hogy na akkor ez így jó volt, ezt továbbra is így csináljuk, ezen van mit fejleszteni, és akkor mi lesz a következő lépése ez ügyben.
1: Uh-huh. Azért nagyon izgalmas hivatás a tiétek egyébként. Meg az egészet figyelembe véve, de most nyilván maradunk a divat bemutatónál, aztán majd mesélsz még a boszorkány konyha titkairól. De ezt is szigorúan jó értelemben mondom. De most akkor visszatérve az előző elszóláshoz, a divat diktátorhoz, hogy a stílus kommunikátornak lenni az átok vagy áldás? Mert neked valahol nem mindig a piac előtt kell járnod?
2: Nem. Válasszuk szét. A stílus kommunikátor az tulajdonképpen nem olyan, mint egy divattervező, tehát ő nem diktálja a divatot.
1: Oké, tehát a divattervező diktálja.
2: Igen, uh-huh. Igen. A stílus kommunikátor szerepemben pontosan inkább az ügyfél a lényeg, hogy a hozzáillő ruhatárat tudjuk kialakítani. Persze a stílus kommunikátorság az túlmutat ezen, tehát nem csak a ruha számít, hanem így egészben a megjelenését, a kommunikációját, mindent figyeljük az ügyfélnek. A divattervezők, meg ugyebár főleg a nagy márkák divattervezőit lehet azt mondani, hogy egyfajta szempontból divatdiktátorok, tehát meghatározzák azokat az irányokat, ami alapján a következő hónapoknak a divatrendjei alakulnak.
1: De te ezt kicsiben tudod ugyanígy? Ide-haza?
2: Kicsiben igen. Természetesen hatnak rám a nagymárkáknak az irányvonalai, meg minek utána van egy olyan sapkám is, hogy stíluskommunikátor, ezért nagyon sokszor mindig a kollekcióimat az is meghatározza, hogy mit tapasztaltam az ügyfeleimnél. Leginkább ők motiválnak, hogy látom azt, hogy mivel küzdenek, mivel lehetne jó, úgy kialakítani nekik az öltözéküket, hogy az jó legyen, hozzájuk illő legyen, személyiségükhöz is illő legyen, hogy komfortosan érezzék magukat, és hogy mindig legyen azért benne egy kicsit plusz, kicsit más, mint a korábbiban.
1: Jó, mondom, hogy izgalmas, most is ismétlem magam. Ezeket, ami rajtad van, te készítetted?
2: Hát a nadrágot nem, a blúzt, igen, aha, természetesen.
1: Mi, amit te felveszel, az inkább hangulat?
2: Igen.
1: Mert ma olyan hangulatod volt, hogy...
2: Egy kicsit most ez az időjárás így elbizonytalanított, hogy...
1: Az befolyásol mindig?
2: Persze, hát abszolút, hogy most meleg van, vagy hűvösebb, tehát hogy ez is belejátszott a döntésembe. Nagyon sokszor van olyan, hogy kiválasztok egy ruhát, hogy na, majd abba megyek, és akkor másnap, mikor felveszem, akkor érzem, hogy nem, most mégsem ezt kívánom.
1: De ebben jól érzed most magad?
2: Jól érzem magam, másik ruhába akartam jönni, és aztán inkább erre váltottam át. Igen. Úgy éreztem, hogy most ez sokkal jobban élik a mostani hangulatomhoz, kedvemhez.
1: Na jó, aztán, hogy majd szombaton milyen hangulatod lesz, az megint egy következő kérdés, de jól szoktad magad érezni mindig?
2: A
1: bemutatókon?
2: Hát, na, igen.
1: Mert ott azért nagy felelősség van.
2: Igen,
1: rajtad.
2: Nagyon fárasztó, tehát így munkában, de valahogy így, amikor történik az esemény, akkor így visszalendület, így végigcsinálom, és amikor vége van, és akkor már így pakolunk össze, és akkor egy kicsit így szétesek.
1: Na jó, az megértett, az megenged. Szeptember 26, ugye, még nem mondtuk el, hogy hol lesz.
2: Igen. Tehát szeptember 26-án délután 2 órától lesz a Paloma Art Space udvarán belül. Ez az 5. kerületben van, Kossuth Lajos utca 14-16 házszám alatt.
1: Impozáns helyen.
2: Nagyon, nagyon, nagyon impozáns maga a hely is, az épület is, tehát hogy van már egy magának a helynek is egy nagyon jó kis hangulata, az épület miatt is, a bent lévő bemutató termek miatt is, mert ugyebár itt gyakorlatilag most már hát ilyen közel 100 magyar alkotó terméket található meg. Ez nem mindegyik kapcsolódik a divathoz, tehát hogy vannak divathoz kapcsolódó termékek, tehát ruhák, táskák, ékszerek, sálak, kendők, cipők, és vannak olyan termékek is, amik csak kézműves termékek, amik ilyen ajándéknak, meg használati tárgynak tökéletesen.
1: De szeretik, gondolom, az odajárók, akik
2: igen,
1: a művészetekre nyitottak.
2: Igen. Tehát a visszatérő vendégeink nagyon szeretik. Nagyon sok szor van az, hogy jönnek be emberek, és meglepődnek, hogy úristen, itt milyen kincsek vannak. Tehát, hogy olyan dolgokat találnak meg. Tehát olyan, mint nem az a klasszikus, hogy bemegyek a plázába, és tucat dolog, hanem ilyen egyedi érdekességek, ami még érdekessége a helynek, és ezt mindig meglepődünk, hogy nagyon sok magyar ember, olyan is, aki egyébként design és kultúra irányában nyitott érdeklődő, nem ismeri még a helyszínt, tehát hogy bejön, és akkor meglepődik, hogy hát ugye ezt miért nem tudta, hogy vagyok.
1: Ezért is érdemes elmenni hétvégén.
2: És ugyanakkor meg viszont vannak külföldi turisták, akik jönnek sokszor is mutogatják a kis könyveket, tehát hogy külföldi design iránt nyitott, vagy ilyen ajánlati könyvekben benne vagyunk, szeretünk.
1: De jó.
2: Hogyha Magyarországon és Budapesten járnak, akkor mik azok a helyek, amiket érdemes nekik megnézni, úgyhogy ők jönnek így rendszeresen.
1: Óriási, nem véletlenül kérdeztem én a felelősségedet ebben, mert azért egy hídépítő is vagy, aki viszi a jó hírt, a múltat kötöd össze a jelennel, úgyhogy közben építed a jövőt.
2: Hát valahol igen,
1: tehát
2: mondhatni.
1: Közvetítő is vagy,
2: igen,
1: biztos.
2: Igen. Tényleg ezzel a divat bemutató eseményekkel az is a célunk, hogy jobban meg tudjuk ismertetni azt a sok zseniális alkotót, akik nálunk megfordul.
1: Sokan vannak egyébként? Ötletes, kreatív alkotó Magyarországon?
2: Igen.
1: Csak hogy tudjunk, hogy képet kapunk.
2: Igen. Tehát, hogy maga a Palomán belül is a divatbemutatóra is szoktunk meghívni még külsős tervezőt, aki belátjuk azt, hogy érték van a munkájába, hogy ők is egy kis teret kapjanak. Nekünk ez a divatbemutató mindig, tehát megelőzi egy ilyen próbanap, ami most már lezajlott szombaton.
1: Ez mit jelent?
2: Hogy ilyenkor behívó gyakorlatilag mindenkit, tehát a modelleket, a tervezőket, és akkor meg zajlik ruhapróba.
1: Tehát le kell próbálni az egészet?
2: Igen, igen. Aha, zajlik okay. járáspróba, befotózzuk már a szetteket, tehát megnézzük.
1: Tehát mint a színházban.
2: Igen, igen, igen, lehet az.
1: Erre készülni kell.
2: Igen, tehát hogy gyakorlatilag két ilyen nagy hajrá van az eseményünkön. Úgyhogy most a próbanapon én már láttam, hogy melyik tervező mivel készül. Van olyan ruha, ami még nincs teljesen, nem volt teljesen kész, de hogy már összességében lehetett látni a kollekciókat, és azt mondhatom, hogy le a kalappal, nagyon csodás dolgokat alkottak a tervezőtársaim, úgyhogy egy igen színvonalas divat bemutatónak nézzünk elébe.
1: Na, szuper. És már a hetedik.
2: Igen.
1: Amit kívánom, hogy még sok legyen egyébként.
2: Hát bízunk benne.
1: Mennyi mennyi emberre számítotok ilyenkor? Mennyien férnek oda be?
2: A helynek van egy érdekessége, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen klasszikus teremben megtartott bemutatót, ahol hány szék fér el, és akkor ilyen szempontból. Nálunk vannak ülőhelyek, amikre támogatói jeggyel lehet
1: jelentkezni.
2: És van rengeteg állóhely, meg vannak ilyen balkonos részek, ahol elkérő, hogy le lehet nézni. És egyébként az egész nem egy olyan, hogy így bemegyek, ott vagyok, hanem van egy kis nyüzsgés közben, hogy jönnek, mennek az emberek, kicsit néz a divatban mutatóban, hogy benéz valamelyik műhelybe, vagy bemutató terembe közben. Ezért van a divat bemutató közben egy nagyobb szünet is, hogy tényleg körbe tudjanak nézni az emberek, még kicsit át tudják mozgatni magukat.
1: Több a hölgy, mint a férfi?
2: Igen. Igen.
1: Ja, az egyértelmű.
2: Az egyértelmű, okay. hogy a nézők többsége nő, de nagyon sok, meglepően nagyon sok férfi is jön már megnézni a divat bemutatót, holott összességében sajnos kicsit sajnálatomra férfi ruhából kevesebbet mutatunk be, mint
1: de azok is vannak.
2: Azok is vannak. A tavaszin kifejezetten több férfi ruha volt, most kevesebb lesz.
1: Modellként hogy lehet bekerülni hozzád? Hogyha most bárki hallgat minket, és azt mondja, hogy de jó, szívesen viselném a te ruháidat. Keresnek?
2: Keresnek. Vegyes. Tehát, hogy van a modelljeink azok nem hivatalos modellek, hanem húsvérnők.
1: Na, hát legjobb.
2: Akik úgy kerültek be hozzánk, hogy föladtunk

0: megy mindenkinek, és akik, ezek a modellek közül már van, aki visszatérő modell, de mindig van, hogy jelentkeznek újak, és akkor megnézzük. Nem az van, hogy a régieket nem szeretnénk, vagy ne lennének jók, csak ugyebár az esemény időpontja is adja, hogy nem mindig ér rá mindenki. És akkor így új modellként bekerülhet egy-két ember mindig.
1: Na jó, ember közeli az egész, ilyen családias.
0: Igen.
1: Tűnik, igen. Most, ahogy igen. Mesélsz róla.
0: Lehet már ezt mondani, hogy a visszatérő modellek, meg a visszatérő sminkesek, fotósok már úgy üdvözlik egymást, hogy hello, de jó, hogy megint itt vagy.
1: És a Tomaskó Betty a műsorvezető?
0: Igen, ő.
1: Majdnem ketten jöttetek most ide.
0: Igen, úgy volt, hogy ketten
1: nyilatkozni jövünk, hozzánk, de ott szombaton ott lesz már.
0: Hát szombaton természetesen. A műsorvezetőnk, és az egész eseményt így a személyes varázsával összefogja, és jól vezeti.
1: De egyébként a rendezője te vagy ennek
0: igen.
1: rendezvénynek. Nehéz megkoreografálni egy...
0: Nehéz. Ilyen véletlen, tényleg az első divat bemutatónk, ott még szinte nem volt semmi. Tehát csak jó, hát mutassuk be a ruhákat. Uh-huh. De akkor még nem volt semmi sorvezetőnk, nem volt zenei háttér a kifutáshoz, és csak olyan megpróbáltuk, hogy jó, akkor itt lemennek a modellek, és akkor majd... Aztán így szép lassan épült ez az egész, és így a szervezés közben... jöttek, és a feladatok is rázottam bele. Tehát, hogy én ezt nem tanultam, meg semmi.
1: Hát ösztönösen.
0: Hanem ösztönösen, és ahogy az egyik bemutató a másik után következik, mindig valamit így javítunk rajta, és tanulunk belőle, hogy hogyan lehetne még jobban csinálni.
1: De ugyanígy egyébként a ruhakölteményekből is tanulsz?
0: Persze.
1: De ott ki adja, az, aki felveszi, ő adja a visszajelzést, vagy te látsz utólag dolgokat szakmailag?
0: Már a próbánál látom, hogy oké, ez
1: lehet
0: most
1: ez
0: jó,
1: is?
0: De lehetett volna másképp is, vagy így még érdekesebb lett volna.
1: Jó, azért jó, hogy ezekről mesélsz, mert ugye itt alkottók járnak ebbe a műsorba, és zenészek szokták azt mondani, hogy nem bírják meghallgatni a régi dalaikat, mert mindig azon gondolkodnak, hogy hú, azt már másképp kellett volna csinálni, de akkor ez a ruhával is így van.
0: Valahogy így, bár szeretem a régi ruháimat is, imádom őket, de mindig jönnek az újak, és most is, hát most még ilyen vegyes, mert még van olyan ruha, ami még nem készült el, tehát még szombatig be kell fejeznem, és már menet közben így megszületett kb. Nem is tudom, több tucatnyi új ruhának a terve, de amit sajnálok, hogy jaj, hát miért nem inkább ez jött hamarabb az ötlet, és nem tudtam megcsinálni erre a bemutatóra, majd de majd a tavaszira.
1: Oké, ott lesz. Na, meddig illik egy ruhát viselni? Van ilyen?
0: Nincs ilyen.
1: Tehát én, ha mit tudom, én beleszeretek egy ingbe, akkor ezt 10 évig is hordhatom?
0: Igen.
1: Ez csak rajtam múlik?
0: Csak rajtad. Én azért mondom, hogy egy kicsit másképp gondolkodok, tehát nem azt nézem, hogy éppen mi a aktuális divat, hogy ahhoz kelljen görcsösen ragaszkodni, hanem sokkal inkább az emberből indulok ki. És hogyha valaki 10 évig szereti azt a ruhát, és mondjuk még nincs elhasználódva,
1: az egy
0: másik kérdés, akkor én azt mondom, hogy viselje bátran. Nőknek is azt szoktam mondani, hogy ha egy olyan ruhát vesz fel, amiben jól érzi magát, és lehet, hogy most más a divat, más a szín a menő, de hogyha ő abba tud ragyogni, akkor a sokkal jobb, mint hogyha csak fölvesz egy divatos holmit, és feszeng benne.
1: Uh-huh. Na mit fogunk most látni szombaton, már ruhák szempontjából?
0: Nagyon vegyes, tehát, hogy a hétköznapi viselettől kezdve, ami munkahelyre is jó, a kicsit lazább sportos dolgokon keresztül, az alkalmi estei ruhákig nagyon sok mindent.
1: Na de ez pont azért jó, mert nem csak alkalmi ruhák lesznek.
0: Nem.
1: Hanem tényleg igen. A hétköznapok hordható ruhák.
0: És lesznek olyan ruhák is, amit azt lehet mondani, hogy a kulturális örökségünkhöz tartoznak, úgyhogy nagyon érdekes.
1: Meg izgalmas igen. Lesz akkor ezek szerint tényleg a szeptember 20-a 14 óra.
0: 14 óra.
1: Most ez hogy működik nálatok? Kell előzetes regisztráció, hogy valaki ott lehessen?
0: A hely nyitott, tehát bárki

0: látogathatja. Azért most ez is egy ilyen újítás volt, hogy eddig csak készítettünk egy eseményt, és az ment, és akkor az eseményt sokan jelölték, de ez kb. Olyan, mint tényleg minden Facebook esemény, sokan bejelölik, hogy érdekel, uh-huh. aztán vagy eljön, vagy igen, nem, attól függvényében, hogy ráér. Most az eseményre kellett regisztrálni. Ettől függetlenül, aki nem regisztrált, azt is szívesen várjuk, csak uh-huh. nekünk is egy támpont, hogy
1: hogyan készüljetek?
0: Hogy hogyan készüljünk, hogy hány ember jön, tehát ugye mennyi volt a regisztrálók száma. Uh-huh. Akik már azt lehet mondani, hogy egy kicsit komolyabban gondolják, tehát nem csak eseményre rányom, hogy érdekel, okay. hanem ugyebár megadta az e-mail címét, hogy eljön hozzánk. Úgyhogy hát, ha mindenki eljön, meg így a támogatói jegyeket is figyelve, hát akkor egy ilyen 300 ember.
1: Ja, az szép.
0: Várható az
1: a
0: eseményre.
1: A szép közösség, meg micsoda közösségépítés ez a divaton keresztül.
0: Igen.
1: Na, itt most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek, hogy akkor hol találják meg a pontos-fontos információkat, ha most nem jegyezték meg a weboldal nevét.
0: Nincs így külön weboldal, hogyha rákeresnek a Paloma Art Space-re, uh-huh. ott akkor események között meg lehet találni. A mostani témánk az ellentétek.
1: Uh-huh. Vonzák egymást, vagy nem.
0: Ugyebár a tavaszi témánk volt a metamorfózis és az átalakulás, most az ellentétek, és ezek az ellentétek így meg fog jelenni a ruhákon belül, hogy ez a sötét, világos, az anyaghasználat, hogy, uh-huh. hogy a sejem durvább anyaggal, a férfias nőies, tehát több ellentét meg fog jelenni a különböző
1: amit
0: kollekcióban.
1: Amit egyébként a praktikákban is a hétköznapokra átültethetünk. Na, hát érdemes lesz akkor ott találkozni veletek meg az útravalóitokkal szeptember 26-14 óra.
0: Köszönöm. Szeptember 26, ellentétek a Kaleidoszkop divateseménynek, most ugyebár ez a témája, uh-huh. Paloma Art Space. Kossuth Lajos utca 14-16.
1: Ott megtalálunk mindent. Ladányi Beátával beszéltem, kedves hallgatóink, sok csillogó szempárt nektek ott szomtad.
0: Reméljük,
1: nagy
0: meg lesz ez
1: nem
0: is.
1: Nem lesz, a tiétek is csillogni fog. És Beától most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Perccel Olivérnek és Ladányi Beának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 1,7%-os ütemben növekszik a magyar gazdaság. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodomban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, az ütem jelenleg 1,7%-os, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. A tárcavezető szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül, miközben az infláció 1,5%-os. Kapitány István a versenyképességi tanácsülése előtt arról is beszélt, hogy Európának meg kell őriznie ipari bázisát a jelenlegi energiaárak mellett. Szerinte nagyobb szerepet kell biztosítani az európai, köztük a magyar középvállalatoknak a külföldi befektetők értékláncaiban, és erősíteni kell a kutatásfejlesztést. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította az ügyfélportáját és a weboldalt. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Különleges programokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-án a BKV Zák utcai trolibusz garázsa, ahol az idei nyílt napok sorozata zárul. A látogatók többek között kipróbálhatják az áramszedő fel- és lehúzását, a kerékcserét és a forrasztást, valamint előzetes regisztrációval tesztvezetésen is részt vehetnek. A telephelyen különleges járműveket is kiállítanak, köztük a törtető nevű jégmentesítő járművet, a matuka vontatót és a dupla csuklós ikaruszt. A gyerekeket játszóbusz és közlekedésbiztonsági programok várják. Különleges élményprogramként kabrióbuszos utazásra is lehetőség lesz a Városliget érintésével. Erre 2000 forintos jeggyel lehet jelentkezni. A garázsba külön járatok is közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól és rendőri túlkapásoktól, az éghajlatváltozáson át, a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 000 fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy Egyesült Államokból szétválasztott bevándorló családról készült felvételével. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérőtárlat is kapcsolódik hozzá. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható. Ma a közepesen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor is előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, október 1-én csütörtökön este 7:30-tól a koncertteremben jön a Metrium Trio zene és felvilágosodás című műsor, a történelmi időutazás zenei alaphanggal a zene világnapján. A Metrium Trio egy Artisus és Culture Crayons díjas, egy elképesztő, izgalmas formáció, melynek jelenlegi tagjai Rákóczi Anna fuvola, Rozmár Lajos klarinét és Kántor Balázs cselló. Az együttes az elmúlt 10 évben számos emlékezetes zenei színházi előadás létrehozásában vett részt. Specialitásuk, hogy a kamara zenészek közül egyedülálló módon fejből, kotta nélkül adják elő a zeneműveket, így egészen különleges körülmények, például szokatlan fényviszonyok között is igen szabadon zajlik a játék. A trióhoz gyakran csatlakoznak különböző társalkotók egy-egy előadása, ezúttal Koppán Kata Brácsa művésszel kiegészülve, valamint Fleck Zoltán jogász, szociológus közreműködésével hozzák közelebb azt a bizonyos felvilágosodáskori Európa világát, reflektálva a zene és hétköznapi élet viszonyára, a megidézett korszak, vagy akár napjaink társadalmának tükrében. A koncertműsor a Mozart Bach átiratai, Kondor Ádám Mozart átiratai, vagy Haydn és Handel triói, valamint Haydn eredetileg korabeli mechanikus szerkezetekre is írt miniatűrjei, Fleck Zoltán művészi vonatkozásában is érzékeny reflexióval egyfajta párbeszédet képeznek zene és szó között. Mondtam én, hogy izgalmas lesz, inspirálva a hallgatóságot a felvetett témák tovább gondolására. Az alkotók egyik fő motivációja bevallottan az, hogy manapság, amikor a mesterséges intelligencia elláraz bennünket mindenfajta őrülettel, nos, akkor legyen érdemi tudás is. Október 1-én csütörtökön a Magyar Zeneházában. Meg lesz este 7:30-tól a koncertteremben.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Végéhez közeledik a Kossuth téri igazságügyi palota felújítása. Változik a 17-es, 19-es és 41-es villamosok közlekedése a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza, közvetlenül állami ellenőrzés alá. Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri igazságügyi palota, vagyis a kúria leendő épületének felújítása. A kordonokat már elbontották, a munkák főként a belső terekben folytatódnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Kossuth tér két nagy beruházását továbbra is folytatják, ugyanakkor a korábban megkezdett projekteket átvilágítják. Vizsgálják a szerződések árazását, a munkálatok előrehaladását és a tervezett funkciókat is. Az igazságügyi palota esetében megerősítették, hogy az épület a kúriának ad majd otthont, várhatóan 2027 márciusától. Az Agrárminisztérium korábbi épületénél viszont több korábbi terven változtattak, köztük az ideiglenes parlamenti ülésterem kialakításán is. Vitézi szerint ezzel az eredeti költségkereten belül tartható a beruházás. Ma a Kutatók Éjszakáján Tojást Tudatosan címmel interaktív bemutatót tartanak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budapesti kampuszán. A program a tojás sokféle formáját, felhasználását és a hozzá kapcsolódó tévhiteket mutatja be. Az eseményről dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélt a Sláger FM-nek.
3: Van a Tojás Szövetségnek egy olyan jelmondat, hogy a tojás maga a csoda, de igazából mi ezen, mint innovatív emberek túl is szeretnénk mutatni, és egy olyan mondathoz visszatérni, amit egyébként nagyon sok 10 éve álmodott meg valaki, hogy a tojásból lesz a csoda, és mi olyan dolgokat szeretnénk bemutatni, milyen csodákat lehet készíteni ebből, technológiához kész alapanyagokat, vagy hogyan lehet mondjuk tojásból, tojásfehérjéből tejterméket, és akár rögös túróhelyet is tud készíteni, és tényleg úgy, hogy minden korosztálynak izgalmas. izgalmas legyen. Mi hárman, akik itt tartjuk ezt a előadást, mi tudjátok, hogy akkora nagy téma, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy külön előadást megér. Itt a regisztrációt meg azért tartjuk fontosnak, mert készülünk egy kis kóstolóval is, és akkor mindenképpen mindenki megkóstolhassa innovatív szójás termékeket.
2: Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Marad a kora őszies időjárás. A hidegfront felhőzete kelet felé vonul, így ma már csak arra felé lehet eső. Máshol közepesen felhős napos idő várható. Nappal 19-21 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégén egyre naposabb kellemes idő valószínű, szombaton 23, vasárnap 25 fokos csúcsokkal.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben került bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portrék galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy egész 7%-os ütemben növekszik a magyar gazdaság. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodómban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. Az ütem jelenleg 1,7%-os, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. A tárcavezető szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül, miközben az infláció 1,5%-os. Kapitány István a versenyképességi tanácsülése előtt arról is beszélt, hogy Európának meg kell őriznie ipari bázisát a jelenlegi energiaárak mellett. Szerinte nagyobb szerepet kell biztosítani az európai, köztük a magyar középvállalatoknak a külföldi befektetők értékláncaiban, és erősíteni kell a kutatásfejlesztést. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította az ügyfélportáját és a weboldalt. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Különleges programokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-án a BKV Zák utcai trolibusz garázsa, ahol az idei nyílt napok sorozata zárul. A látogatók többek között kipróbálhatják az áramszedő fel- és lehúzását, a kerékcserét és a forrasztást, valamint előzetes regisztrációval tesztvezetésen is részt vehetnek. A telephelyen különleges járműveket is kiállítanak, köztük a Törtető nevű jégmentesítő járművet, a Matuka vontatót és a dupla csuklós Ikaruszt. A gyerekeket játszóbusz és közlekedésbiztonsági programok várják. Különleges élményprogramként kabriobuszos utazásra is lehetőség lesz a Városliget érintésével. Erre 2000 forintos jeggyel lehet jelentkezni. A garázsba külön járatok is közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodómban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól és rendőri túlkapásoktól, az éghajlatváltozáson át, a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy Egyesült Államokból szétválasztott bevándorló családról készült felvételével. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérőtárlat is kapcsolódik hozzá. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható. Ma a közepesen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor is előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, nem is akármilyeneket, és ebben lesz most, vagy ma segítségemre az első részben Rieder Gábor, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
3: Így megtörténik. Van,
1: művészettörténész, kurátor, és hát a K2 Galéria művészeti igazgatója, mondhatom?
3: Művészeti igazgatója.
1: Úgyhogy szívből gratulálok ehhez. Köszönöm. Is. No, meg ahhoz, hogy ebben a műsorban én estéről olyan alkotókkal beszélgetek mindig, akik így vagy úgy, de képesek hatással lenni a kulturális életünkre, azért egy galéria élén művészettörténészként, kurátorként nagyon is lehet hatással lenni a kulturális életre. Szóval ez egy történelmi pillanat, amikor megnyílik egy új galéria itt a fővárosban?
3: Hát nekünk mindenféleképpen.
1: Az a lényeg.
3: Hogy lesz egy új galéria, igen, hát ezt a K2-t azért hosszas tervezés, meg álmodozás készítette elő, gondoltam. És most egy ilyen álom vált valóra ezzel, hogy a Kizabak Galéria és Aukciósháznak a mellette lévő ingatlanon belül, mellette lévő házon belül egy ilyen ikergaléria tudott megnyílni. Régi-régi álom volt ez, elsősorban az alapító részéről, Kizelbak Tamásról részéről, de hát én is, mint művészeti igazgató már jó ideje, igazából több éve zajlik az előkészítés, és pörgünk azon, hogy milyen izgalmas programot lehet összerakni egy ilyen újonnan nyíló kortárs galériában.
1: Gábor, arra kérlek, hogy aki nem tudná, hogy mit jelent az, hogy tükörgaléria. Tehát ez pontosan le van modellezve, mintha ugyanazt látnánk, csak a másik.
3: Iker.
1: Vagy Iker, jó, bocsánat.
3: Az Iker galériát én találtam ki igazából, csak azért, mert van két helyszín, az már egyik egy pincéből átalakítva, a másik pedig a fölötte lévő félemeleti lakástérből, úgyhogy két ilyen különböző hangulatú, az egyik az utcára nyílik, a másik a lépcsőházból, úgyhogy ezért találtam ki az amúgy nem létező Iker galéria szakszót erre a kettősségre.
1: Nem baj, jó hangzik egyébként.
3: De csinálunk majd tükörgalériát is, akkor jó felvetés.
1: Oké. No, de hát kiállítás nélkül nem galériai galéria.
3: Nem.
1: És október 30-áig még látható az, amivel megnyitott tulajdonképpen.
3: Igen, szeptember elején nyílt meg a galéria, Szikergaléria, vagy mint a két kiállító helye.
1: Majd mondd el, kérlek, a pontos címet is.
3: Ez a Falkmik Show utca 19, ugye az emberek be tudják lőni a kizába a galériát, ott a Nagykörútnak és a Falkmik Show utcának a sarkán a Jászainál, és onnantól kell. Hát ez egy régi nagy helyszíne a magyar műkereskedelemnek, és innen, hogyha az ember elindul a Falkmik Show utcán a Parlament irányába, akkor a következő házba találja a K2 galériát.
1: Na, mivel indítottatok?
3: Hát ez volt a nagy kérdés, amikor raktuk össze, ez egy kereskedelmi galéria, kortárs képzőművészettel foglalkozó galéria. Na jó, de hogy akkor mégis mi az, amit mi mondani akarunk a kortárs művészetről, meg a világról? Mi az, ami le tudja írni, tudja jelezni, mint csebben a tenger, azt a profilt, ami előttünk van, hogy hogyan kéne működni ennek a galériának? És ezért az, hogy van két helyszín, két külön kiállítóhely, ez ebbe segít, mert lehetett egy ilyen egymást ellenpontozó két sztorit összerakni. Ezek különböznek egymástól. Az emeleten van egy történeti, kortárs művészetről beszélünk, azon belül történeti csoportos válogatás, ami az új színfolt címet viseli, és ilyen színérzékelésnek ilyen nagyon izgalmas történeti sztorit fűzi föl egy láncolatra. A másik térben pedig a K2-ben ott a Bagykó Róbert nevű fiatal képzőművésznek, festőnek látható egy új kiállítás, ez egy egyéni kiállítás, ami a Bagykó Róbertnek a legújabb képeitből mutat be egy válogatást, egy olyan sorozatból, ami a létező legaktuálisabb témával foglalkozik, az AI-jal, a mesterséges intelligenciával.
1: Ó, hát az azért izgalmas téma.
3: Hát nem csak, hogy izgalmas, én, mint megbízott művészeti igazgató, azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel 2026-ban nyitni lehet. A sok-sok kiváló, jó, izgalmas, minőségi kortárs művészeti produkcióból, és hát az nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy most 2026 van, és nem 2016-ban nyitjuk, vagy nem 2006-ban ezt a galériát, hanem most, és azért most történt valami radikális dolog, forradalmi változás a vizualitás terén, hogy bemasírozott az AI az életünkbe, és nem csak szöveges modelleken keresztül, hanem a vizualitásban is, tehát most az elmúlt egy-két évben benne fürdőzünk egy ilyen tök új típusú vizualitásban, amit a mesterséges intelligencia által generált képek, videók határoznak meg. És hát itt a képzőművészek egy ilyen fura helyzetbe találták magukat, hogy évszázadokig az volt, hogy ők azok az emberek, akik rajzolnak és festegetnek, és megmintázzák a világot maguk körül. Jó, ebbe egy picit, jó 150 éve a fotográfiai belezavart, hogy akkor jött egy új technológia, ami egy-egy gombnyomással már tudott gyártani képeket a valóságról. Ez egy küzdelem volt, tehát ezt le kellett, ez egy challenge volt, le kellett győzni a képzőművészetnek. Rá is jöttek, hogy akkor a szuperrealitásnak a mezején nem lehet versenyezni a fotóval, akkor menjünk el valami más irányba, és végső soron, ha nagyon leegyszerűsítjük, ez vezetett az impresszionizmushoz, modern művészethez. És akkor most van egy új challenge ezzel a, hát hogy itt van valami új lény, vagy szoftver, vagy jelenség, ami gombnyomásra tud képeket generálni, és hát ezzel valamit csinálni kell.
1: És mit csináltatok? Ti?
3: A Bagykó Róbertnek a megközelítése az arról szól, hogy egy ilyen korai fázisát elemezte az AI-nak. Robiról tudni kell, hogy ő egy ilyen befutott, nagyon elismert, ünnepelt kortárs festő, aki a fiatal és a középgeneráció között félúton van. És őt már régóta, sok éve izgatja a média, tehát az internet, a számítógép, tehát hogy ez a challenge, ami most az AI, azért 10 éve is volt, hogyha nem AI-nak hívták, akkor Photoshopnak, meg számítógépes képgenerálós eszközöknek, vagy grafikai szoftvereknek, amivel valamit kezdeni kellett már akkor is, és erre a Robinak sok válasza volt, hogy hogyan tud ő számítógépes képekből dolgozni, az hogyan jelenik meg, hogyan tudja ő ezt festészetté csinálni, és hogy lehet átalakítani. És ebben a sztoriban volt neki egy új lépés, hogy akkor használjuk az AI-t. És akkor az nyilván egy kérdés, hogy hogyan lehet az AI-t használni. Ő ez egy korábbi sorozat, vagy nem Tehát amikor ma azt mondom, hogy AI, akkor van ez az émelyektető ilyen AI slop jelenség, hogy ez a szuper gyönyörűre photoshopolt ilyen túl szép és túl reális figurák bazsajognak, és minden nagyon színes, minden tarka, minden nagyon túlzó. A Robi, Bagyko Robi ezt a sorozatát már pár évvel ezelőtt elkezdte, amikor megindultak az első ilyen AI-ok, AI mesterséges intelligencia szoftverek, a Midjourney-t használta, annak is egy olyan ősi régi verzióját, ami ma már ilyen archaikusnak hat, vagy már nagyon fura nézni ezeket a klasszikus hibákat, hogy hat ujja van a figurának, meg a füle az ilyen karfiollá
4: válik.
3: Nagyon, tehát hogy az is ijesztő, amilyen tempóban fejlődik ez a szoftver, meg ez a látásmód. Tehát a Robi, amit használt, az képeket, amiket generált, azok több évesek, és ez sok szempontból izgalmas. Nyilván az a fénytörése is, hogy milyen ijesztő tempóban változik ez a technológia, de ami engem jobban izgat, az az, hogy ez a korai gyermekbetegségekkel rendelkező AI-on jobban látszik a sebezhetősége, meg jobban látszik értem, az, hogy világos. Hogyan bénázik, mert ma már nem nagyon, tehát nagyon keveset. És
4: ott még tetten érhető.
3: Hát igen, mert hogy megváltozott az, ahogy kezeli a világot, és ezeket a festményeket nézve például ezen is lehet lamentálni, hogy hogyan látja a gép a világot, és ez egy inspiráló cucc, mert hogy másképp látja, mint mi, mert ő kétdimenziós képeken trenírozták, ő fotókból, meg rajzocskákból, és a digitális fotókból tanulta a világot, de mi nem úgy tanuljuk. Tehát a csecsemő homályosan látja a dolgokat, tehát ami megtanul fókuszálni, ott a tapintásnak, a minden megfogásának, meg megnyalogatásának, amit csinál a csecsemő, annak ugye szerepe van abban, hogy mi megtanuljuk látni magunk körülött a világot. Igen. És az, hogy felnőttként már mert olyan könnyen vizuálisan leképezhető fotónak képzeljük el a látványt, valójában ebbe benne van sok évnyi kisgyereknek a csetlése, botlása, hogy átesik, kiderül, hogy az közel van, és az távol van, és ez puha, és az kemény.
4: Az ősi tapasztalás.
3: Tehát tapintás, meglátás, meg orrom beleverése, úgy tanulunk meg látni, és az AI-nak ilyen nem volt, tehát hogy neki nem verte bele senki az orrát, maximum a kommentmezőben, amikor elmondták, hogy ez béna, és miért van hat ujja.
4: Na, és akkor ez van egy kiállított térben?
3: Igen, tehát, hogy ebben az alsó szóló kiállításban, itt a Robinak ezzel az AI-jal foglalkozó művei vannak, ami lehet látni ezeket a gyerekbetegségeket. Közben, amiket ő használ, tehát nem csak az AI-ról szól, ez itt a repülésről, meg a különböző álmokról, hogy amit ő használt, és amit betáplált az AI-ba, azok ilyen safety cardokról valók, ezek azok a guztustalan laminált lapok a repülőgépeken, amit ülés előtt is ruganyos zsebből előveszünk. Azaz. És ott rajta vannak a jellemzően grafikailag nem túl finoman, meg jó minőségben kivitelezett kis rajzoskák arról, hogy mit csinálunk, ha lezuhanunk, mi van, ha esik az oxigén szint a repülőn, akkor honnan kell előrántani a maszkot, és a többi, és a többi. Na most a ilyen safety card ábrázolásokat táplált be a Midjourney-be a Robi, és akkor mindenféle szöveges promptok nélkül ezeket összekeverte a gép, és ebből jönnek ezek a termékeny félreértések, ilyen furcsa figurák, és egyfajta ilyen gépi szürrealizmus, amiből a sok-sok képből persze a festő válogatott az alkotás során, meg akkor azt kicsit megdolgozta, meg kompozícióba illesztette, mindenféle dolgot rendelt hozzá. Tehát, hogy benne van, tehát, hogy nyilván itt a gépnek nagy szerepe van az alkotásban, nagyon fontos, az egy fő tematikai szála ennek az egész történetnek, de közben azért ezek festmények, tehát ezek önjogukon is festmények, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy festő kísérletezget az AI-jal, hanem arról is van szó, hogy fölveszi a kesztyűt, és azt mondja, hogy jó van, akkor most használlak inkább, és megpróbálok ebből festményeket csinálni.
4: Na, és a fenti?
3: Fenti az egy más történet, az egy
4: tehát
3: ilyen...
4: Aki bemegy hozzátok két világgal, minimum találkozhat.
3: Igen. És az a cím, hogy új színfolt ennek a fenti kiállításnak, és itt az 50-es évek végétől egész napjainkig ilyen fiatal kortárs művészekig vannak egymás mellé fűzve kis anekdoták, történetek, mindegyik egy-egy színélményről szól, hogy mondjak egy-két példát. Az egyik legindító ilyen elrugaszkodási pont nekem az a Keserű Ilonának volt egy alkotása 1966-ból. Keserű Ilona napjaink nagy ünnepelt kortárs klasszikusa, 90 fölött jár már, és itt a 60-as években, mint fiatal művész, kísérletezett az absztrakt képalkotás egy olyan korban, amikor ez tilos volt, amikor ezt üldözték. Van egy olyan sztori, amit ő maga írt meg, vagy ilyen följegyzéseiben maradt meg, miszerint 1966-ban vegzálni érkeznek őt rendőrök, az államhatalom emberei, egyenruhásai műtermébe. Történt ugyanis, hogy a bátyja az kint ragadt Párizsban, vagyis disszidált, és ezért itt a karhatalom gondolta, hogy itt pár kellemetlen kérdést tesz föl a művésznőnek. De visszájára sült el ez a hatalmi reláció, mert ahogy az Ilona följegyezte, az egyik rendőr, az ott rosszul lett a képek pirosságától, és ott kérte, hogy tessék őt kiengedni innen. És nekem ez nagyon foglalkoztatott, ez a történet, hogy ez mennyire furcsa, hogy van egy korszak, ahol ott van egy ilyen vörös kép, egy olyan korban, ahol minden vörös, a csillag vörös, az ászló vörös, minden. És mégis egy rendőr, aki azért érkezett egy műterembe, hogy ott egy fiatal, törékeny festőművész lányt megleckéztessen és kellemetlen kérdésekkel idegesítsen, ő kiszédül a műteremből, és hogy mit tud ez a piros kép. Úgyhogy ez a múzeumi letétben, a Ludwig Múzeumban látható képet, ezt kikölcsönöztük, vagy az ő gyűjteményben lévő képet kikölcsönöztük, és most lehet látni ezt a brutál pirosat, ami tényleg egy nagyon intenzív piros, azért azt el kell árulnom előre, hogy a mai néző számára azért nem...
4: Tehát ki fogunk mi is szétdülni?
3: Nem, én azt látom, hogy csodálják az emberek a keserűnek ezeket a végtelen intenzív pirosait, de mondjuk nem kiszédülnek, hanem élvezik, és ott van mellettem ugye egy tubusos festék, mert ez is izgatott engem a dolognak a technikai háttere, hogy...
4: Ez hogy lehetett kikeverni?
3: Hát igen, hogy honnan van neki ilyen pirosa, és hogy... Onnan volt, hogy ez egy párizsi vagy francia importfesték volt, amit ő használt, ami sokkal jobb minőségű volt, mint ott a 60-as évek szocialista művészellátóiban elérhető.
4: De gondolom a tesója valahogy eljutott hozzá.
3: Ha nem is ő, de igen, francia kapcsolatokon keresztül jutott hozzá, és engem ilyen sztorik kötöttek, van, ami ebből itt a szocializmushoz köthető, ahol olyan furán állunk a színekhez, vagy másik ilyen híres történet, vagy egy izgalmas történet, hogy van Pernecki Géza, ő egy a 60-as évek legmenőbb progresszív műkritikusa volt, aztán disszidens konceptuális művészé vált, de hogy ő visszaemlékezett évtizedekkel később a rendszerváltás után arra, hogy a 60-as évek végén ő sétál a pesti utcákon, és a akkori Felszab téren, a mai Ferenciek terén megpillantja a Lufthansa Nyugat-Német Légitársaság frissen megnyílt irodájának a fényreklámját. És évtizedek múlva úgy emlékezik vissza erre a pillanatra, hogy őt mennyire lesokkolta, hogy ott egy kék szín látható. És hogy bögdöste a barátját, oda nézott egy igazi kék, és hogy visszaemlékező arra gondolt, hogy arra döbbent ott ránézve ezt a nyugat-német kék színt, a Lufthansa kékét, hogy ő még most látott életében először igazi kék színt. Aha. Ez nagyon izgatott, hogy ez mennyire hülyeség. Hát, hogy nyilván volt 100 dolog kék színű, a busz kék színű, a nadrág kék színű, a nem tudom. És hogy mi az a kék, ami egy művészetben, vizetesben nagyon jártas figurát, így sokkol, hogy évtizedek múlva is emlékszik rá, hogy az micsoda kék volt. És egy ilyen csavaron keresztül van ez prezentálva, egy fiatal képzőművész, aki ilyen rajzszínekkel, standardizált színekkel foglalkozik. Ő kikeverte ezt az amúgy ismert korporét szint, és most ott van, és nézhetik a nézők, hogy akkor ez... Hogy mindegy, hogy hat ez most, és hát azért ilyen katarzis az nincsen, tehát hogy az, hogy ez egy szép, ez egy gyönyörű névi blue, ez tényleg szép szín, de ma már nincs ez a megrendültség, mert hogy itt nyilván arról van szó, hogy van egy szűkös színpaletta, ami a szocializmusban volt, gyártó sorokon, ott a hiánygazdaságban, ami elérhető volt, és nem volt benne minden, és vannak bizonyos színek, amik nem léteztek, de mondjuk a fejlettebb nyugat-német iparban meg volt ez a kék szín, és az el tudta varázsolni.
4: Elképesztően jó ez a párhuzam, hogy a napjainktól, az AI-tól eljutunk az egy időutazással, ugye pedig csak egy emellett választ bennünket, vagy benneteket, és ott lehetünk. Úgyhogy én szívből ajánlom mindenkinek a hallgatók közül az új K2 galériát. Még pár percünk van, azt kihasználnám, hogy ezt hogy képzeljük el most az életedet művészeti vezetőként, főleg a kortárs művészek, ez azt jelenti, hogy neked éjjel-nappal csörög a telefon, és jönnének az önjelölt művészek kiállítani?
3: Hát ez talán túlzás, de nyilván vannak jelentkezők, de én már azért régebb óta töröm a fejemet, hogy milyen program legyen, aha, meg milyen csoportosok, milyen egyéni kiállítások legyenek. Vagy. Igen, még arról nem árulhatok el semmit, de hogy itt több párhuzamosan fejlődnek a kiállítások, amik majd a jövőben elkészülnek, megláthatóak lesznek, úgyhogy ez... Hát ez egy új fázis amúgy az én életemben is, tehát dolgoztam én már galériával, meg kuráltam sok kiállítást, meg vezettem ilyen-olyan kiállító
4: ezeknek
3: helyeket.
4: Ezeknek te voltál most a kurátora?
3: Igen, ezeknek én, igen. És ez egy kollaboratív galéria, ugye a K2-t azt ilyen kizárólag kortársként könnyen föl lehet oldani, hogyha akarja az ember, de közben egy harmadik K-betűs szó is van, ami nekem fontos, az, hogy kollaboratív, tehát, hogy nem leszerződünk művészekkel, és van egy ilyen zárt pár, egy művésztista, akiket képviselünk, hanem a K2 az inkább úgy működik majd most is, és a jövőben is azt tervezzük, hogy úgy működjön, mintha egy kis múzeum lenne, vagy egy kis kortárs művészeti intézet, ahol mindig valami színes és nagyon más kiállítás várja a nézőt. Tehát, hogy most van egy AI-os program, kiállítás, a Bagyko Róberttel van, ez a színélménynek a különböző kortárs, meg régebbi pillanatait feszegető kiállítás, de hogy ebben nem lehet kitalálni, hogy mi lesz a következő, jó, meg oké, az utána lévő, mert ez a lényeg, hogy ide az emberek úgy tudjanak járni, mint ahogy visszajár egy múzeumba, vagy egy ilyen intézménybe, világos. Hogy itt mindig van valami.
4: Bocsáss meg, hogy vagytok nyitva?
3: Hétfőtől péntekig 10 órától délelőtt 10-től 6 óráig látogatható. Így van, ez ingyenes, mindenkit várunk szeretettel, hogy látogatható.
4: Te ott általában megtalálható vagy?
3: Azt nem állítom. Igyekszem sokszor föltűnni, és sok tárlatvezetés van, meg sok tárlatvezetés, meg különböző programokat igyekszünk szervezni. Hetente legalább egyet, hogy tudjuk turbózni az eseményeket is, meg a látogatást is, meg egyáltalán az, hogy ezek sztorik, meg ezek történetek, amikről beszélni akarunk, és körbejárni, és engem izgat, hogy az AI-hoz hogy állnak hozzá más képzőművészet, izgat, hogy az egész színélmény az hogyan kezelhető más irányokból nézve, szóval hogy ezek élő topikok legyenek, amiről vita zajlik, és beszélgetés.
4: Kizabak.hu, ott találjuk a...
3: Kizabakkortás.hu.
4: Oké, itt az összes pontos információt megtalálják. Igen. Jó, látod, kérdezted az elején, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy mennyit fogunk beszélgetni, mondtam, hogy 20 percet, mondtam, hogy hú, és már a végén vagyunk, képzeld. Jó, társaságban repül az idő, de millió kérdés bennem ragad, a leglényegesebb is, hogy mert ide sok kurátor jár ebben a műsorban, és mindig beszélgetünk, hogy kortárs művészekkel egyszerű, vagy éppen nehezebb a dolguk, ugye ezek művészemberek, érzékeny művészemberek, hogy milyen a melódák, most már ne válaszolj, ha legközelebb visszatérsz, ezzel kezdjük.
3: Jó.
4: Én sok csillogó szempárat kívánok nektek ott a kiállításokon, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is.
3: Köszönöm.
4: Csillogni fog. Kedves hallgatóink, a Falk Miksa utca irányába tessenek a K2 galériát becélozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, örültem a megismerkedésnek
3: is.
4: Rieder Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, kurátorral és a K2 galéria művészeti igazgatójával. Gábortól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Végéhez közeledik a Kossuth-téri igazságügyi palota felújítása. Változik a 17-es, 19-es és 41-es villamosok közlekedése a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza, közvetlenül állami ellenőrzés alá. Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri igazságügyi palota, vagyis a kúria leendő épületének felújítása. A kordonokat már elbontották, a munkák főként a belső terekben folytatódnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Kossuth tér két nagy beruházását továbbra is folytatják, ugyanakkor a korábban megkezdett projekteket átvilágítják. Vizsgálják a szerződések árazását, a munkálatok előrehaladását és a tervezett funkciókat is. Az igazságügyi palota esetében megerősítették, hogy az épület a kúriának ad majd otthont, várhatóan 2027 márciusától. Az Agrárminisztérium korábbi épületénél viszont több korábbi terven változtattak, köztük az ideiglenes parlamenti ülésterem kialakításán is. Vitézi szerint ezzel az eredeti költségkereten belül tartható a beruházás. Ma a Kutatók Éjszakáján Tojást Tudatosan címmel interaktív bemutatót tartanak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budapesti kampuszán. A program a tojás sokféle formáját, felhasználását és a hozzá kapcsolódó tévhiteket mutatja be. Az eseményről dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélt a Sláger FM-nek.
2: Van a Tojás Szövetségnek egy olyan jelmondat, hogy a tojás maga a csoda, de igazából mi ezen, mint innovatív emberek túl is szeretnénk mutatni, és egy olyan mondathoz visszatérni, amit egyébként nagyon sok 10 éve álmodott meg valaki, hogy a tojásból lesz a csoda, és mi olyan dolgokat szeretnénk bemutatni, milyen csodákat lehet készíteni ebből a technológiához kész alapanyagokat, vagy hogyan lehet mondjuk tojásból, tojásfehérjéből, tejterméket, és akár rögös túróhelyet is tud készíteni, és tényleg úgy, hogy minden korosztálynak izgalmas legyen. Mi hárman, akik itt tartjuk ezt az előadást, mi tojás, hogy akkora nagy téma, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy külön előadást megér. Itt a regisztrációt meg azért tartjuk fontosnak, mert készülünk egy kis kóstolóval is, és akkor mindenképpen mindenki megkóstolhassa innovatív tojás termékeket.
1: Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Marad a kora őszies időjárás. A hidegfront felhőzete kelet felé vonul, így ma már csak arra felé lehet eső. Máshol közepesen felhős napos idő várható. Nappal 19-21 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégén egyre naposabb kellemes idő valószínű, szombaton 23, vasárnap 25 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Na, hallják, kedves hallgatóink, itt már jó a hangulat, és talán nem sértődik meg érte, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Köszöntöm nagy szeretettel Pintér Tibort. Hú, de rég láttalak.
5: Igen, igen.
4: De jó, hogy jöttél.
5: Igen, én mindig nagyon szeretek ide hozzátok jönni, egyrészt csodálatos a kilátás, másrészt pedig mindig olyan barátian fogadtok egy kávéval, örülök, hogy itt vagyok.
4: Jó, hogy jöttél, rengeteg aktualitás van veled kapcsolatban, de azt is mondtad, hogy elmondasz egy sztorit. Erre felejtsd.
5: Igen, az előbb elmesélted, hogy te szellemkönyvíró is vagy.
4: Időnként, amikor nem a rádióban.
5: És így van, amikor nem riporter vagy, nem rádiósként működsz, és közben nekem eszembe jutott, hogy most van egy aktualitásom ezzel kapcsolatban, hiszen csináltunk egy fantasztikus gálaműsort, egy jótékonysági gálaműsort, ahol összefogtak a Szinetár Miklós volt végzős növendéke, az utolsó osztály, ami majdnem 30 évvel ezelőtt végeztünk, Dorogi Barbaráért, aki sajnos daganatos beteg lett. Több mint 19 sztár, 30 ló, óriási teltház, ez most pénteken volt. Tényleg életem egyik legszebb szakmai pillanata, hiszen összegyűlt egy olyan közösség, akinek mindig is bizonyítani akartam. Hát most bizonyíthattam, ráadásul megmentettük vele Barbarát, tudunk neki egy csomó pénzt adni a betegségére, hogy felépüljön. De itt még nincs vége a sztorinak. Szinetár Miklós volt a fővédnök, és 94 évesen végignézte az emeritus doktor, doktor emeritus Kossuth Díjas Szinetár Miklós ezt a produkciót, és már ott is hangot adott annak, egyébként a Dóri is föllépett, a Szinetár Dóra is, hangot adott annak, hogy hát nagyon büszke rám. És a végén meg is fogott egy mikrofont, és ezt elmondta, hogy micsoda kezdeményezés ez a Lovasz Színház, ő még ilyet nem is gondolta volna, majd tegnap felhív, hogy szolgáltassak minden adatot a színházamról, ha lehet, csodás fotókkal, különösen amikor egy tüzes zongorát ugrok, mert azt ő nagyon megiklette, hogy éneklem a Hely cigány című dalt, miközben ugratok egy tüzes zongorát, mert ő a utolsó könyvében, az Utószó című könyvében, melyet a három Szinetár kötet után most végső soron kiad, szeretne egy, ha nem is egy teljes fejezetet, de egy komolyabb említést a Nemzeti Lovasz Színházról, erről a formáról, hogy mi magán kézbe tartjuk ezt, hogy ez független magánszínházként hogy tud ilyen európai színvonalú lenni, ezek az ő szavai, úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és innen jutott eszembe, hogy pont ma kérdeztem ezt valakit, hogy gyerekek, ezt Szinetár tanár úr maga írja, azt szerintetek, vagy valakit megkér, hogy ezeket a fejezeteket dolgozza ki, írja meg, és már úgy kerül hozzá? Lehet, hogy te ezt mint szellemíró jobban tudnád a választ, de szerintem ezt ő írja.
4: Én úgy tudom, hogy ő abszolút maga.
5: Így van.
4: Ő abszolút maga, és le a kalappal előtte. No, hát egyébként óriási dolog, amit végigjártál, tényleg igaza van Szinetár tanár úrnak, mert nem volt ez könnyű út, erről már beszélgettünk néhányszor. Sok-sok akadályozó tényezővel kellett szembe menned, de hát ki, ha nem te.
5: Még most is nehéz ez az út. Komolyan? És én azt gondolom, hogy ettől szép. Szóval
4: azt hinnénk, hogy egyre egyszerűbb. Hát, telik az idő.
5: Igen, de egyre nagyobb a vágyak. Egyre nagyobbak a vágyak is.
4: Ja, értem.
5: Szóval ez mindig így van, hogy az ember elkezdi piciből, és azt mondja, hogy jaj, ha nekem lesz majd két lova, milyen bo... Aztán van két lova, akkor már 20-at akar. Van 20 lova, 200-at akar. És ez így van a színház csinálása, meg lovas színház csinálása. Nyilván véletlenül mondtam most a lovak mennyiségi példáját. De azért azt gondolom, hogy én nem vagyok fukara hálaadásban sem, hogyha jó Isten felé kell fordulni esetleg. Aha. Vagy önmagában a kollégáim felé, és néha számot vetek azzal, hogy tényleg mi mindent értünk el, és ez az este, ez a péntek este, ez a jótékonysági gála, ez egy számot vetés volt, egy számadás volt magunk részére, hogy úristen, mi mindent elértünk, és egy kicsit óvatosságra int engem, hogy vigyázz, tenya, ne legyél mohó, ne legyél sokra vagy nagyra vágyó, most egy picit állj meg, most egy kicsit örülj annak, hogy egy Szinetár Miklós.
4: Ott szabad örülni.
5: Akinek mindig bizonyítani akartam.
4: De tényleg?
5: Mindig.
4: De neki is, vagy csak neki, vagy az osztálytársaknak?
5: Az osztálytársaknak még sokkal jobban.
4: Miért?
5: Van egy álmom, visszatérő álmom. Hát sok van, mivel mindannyiunknak a félelmeinkről. De van egy visszatérő álmom, képzeljétek el, hogy valami olyasmi, hogy Veszprémben gubbasztok otthon, már elvégeztem a színművészeti egyetemet, és nincs munkám. Uh-huh. És az összes többi, én veszprémi fiú vagyok, összes többi kollégám már főszerepeket játszik, meg színházat igazgat. És nekem még mindig nincs munkám. és ezt álmodom. És akkor hogy oldjam ezt meg? Hogy ússzam meg? És akkor, hogy a színművészetire visszamegyek még a kollégiumba, egy évig ott akarok lakni, hogy hát, ha majd Pesten felfigyelnek ránk, és ilyenek. És ez egy állandóan visszatérő. Miközben jelenleg az osztálytársaim tájékoztattak arról, hogy figyelj, tenya, jelenleg neked vagy a legjobban. És de szeretnénk a színházatban játszani, vagy közreműködni valahogy. Igen. Nagyon érdekes az élet, de képzeljétek, hogy még mindig ettől félek. És nyilván ez a félelmem, ez valahol a hagyomácsok is nyúlványában ott létezik, és talán ez is sarkal arra, hogy ilyen őrült szorgalmas legyek, vagy ennyi mindent melózzak azért, hogy ezeket az álmaimat megvalósítsam, meg nyilván az álmok motiválnak, hogy egyre jobb legyen.
4: Őrület egyébként. Látod, most belőlem is előhúzol ilyen régi emlékeket. Én meg mit szoktam elmondani, hogy lekésem az utolsó buszt, képzel. Ilyeneket támadom, és akkor mindig arra ébredek, hogy hát már van autóm, nem kell semmit tartani.
5: Na de ugye milyen érdekes? Hát ez ugyanaz. De,
4: abszolút.
5: Ugyanaz.
4: Őrület.
5: És én bizonyítani akarok a mai napig. Így van, sajnos ezt ki kell mondani, most hazudozhatgathatnék magamnak is, de ez az igazság.
4: Jó, bizonyítani akarsz, miközben direktor vagy, és most is azért jöttél, mert egy csoda dolgokkal várjátok a közönséget az új évadban is, és rá is térünk mindjárt, de egyébként még egy kérdés erejéig, sokat csöng a telefonod, hogy szeretnének önjelölt színészek is oda tartozni?
5: Inkább abban a konstellációban, hogy üdvözöljék a színházamat, hogy mi van velem, és ezek őszinte kérdések. Uh-huh. Tehát ez nem azt jelenti, most egyébként ezután a gála után speciál két színész kollégám bejelentkezett, az egyik az Kertész Marcella nevű kis kolléganőm, aki kiváló énekesnő és a Szolnoki Szigligeti Színház tagjaként, hogy ő amikor Pesten van, akkor szívesen tanítana nálunk. Uh-huh. Mert ugye mi edukálunk is, igen. Most indítunk, vagy most folytatjuk, és most 19-én lesz szombaton, ehét szombaton a nagy felvételünk a Lovas Színész Akadémiáról. Uh-huh. Piciket és nagyokat is várunk, akik szeretnének csatlakozni a lovas színész képzéshez, ahol lovagolni, vívni, kaszkadőrködni, énekelni, színészkedni, táncolni, tanítjuk a fiatalokat. Úgyhogy ide már csatlakozik például a Marcella, és nagyon boldogan vettem az ajánlását, és azért nyilván látom a színész kollégákon, de nagyon nehéz dolguk van, mert aki nem tud lovagolni, az sajnos nálunk nem nagyon rúghat labdába, vagy csak egy-egy olyan szerepre, amiben...
4: Az az alap, az a lovagolni.
5: Hát nálunk az az alap, hogy vágta közben tudjon valaki úgy énekelni, hogy ne döcögjön a hangja.
4: Az ez nehéz. Nem tud mindenki.
5: Nehéz.
4: No, de akik meg ott vannak, azok meg mesterien.
5: Így van.
4: Mivelik ezt? Mivel várjátok a nagy érdeműt?
5: Így van. Ugye van egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges társulatom, hogy több mint 20 ló áll a rendelkezésünkre, ez van a általán vezetett színház tulajdonában, illetve fantasztikus tehetségek, itt hadd említsem meg, hogy például Mohácsi Márk, aki elénekelte ezen a gálán, a Romeo és Júlia című musical egyik legnehezebb áriáját, a Miért fájt, mert ugye Dolhai Attila nevéhez fűznek, úgyhogy miközben a Márk hófehér sejmeket ugrat a lovával, kvázi jelezve ezzel azt, hogy egy nagy őrült szerelmi fájdalom van rajta, és nem tudja mi az, és így fejezzük ki, és őrült szép kép egyébként, és hát mindenki odajött a Szinetár Dóritól kezdve, hogy nekünk ki ez a fiú, úristen, ez világszínvonal, hogy ti énekeltek, meg lovagoltok, ezt csak azért mondom el, hogy ezzel a fiatal csapattal folytatjuk ezt az évet is, és bizony-bizony vannak szakmailag ilyen felfedezések, ami nekem egy nagy elégtétel, hogy igen, akiket én tanítok, edukálunk, azokból milyen minőségű lovas színész lesz a végén. Fantasztikus premierekkel és új darabokkal is várjuk a nézőinket, de annyit hadd mondjak el, hogy kezdünk 26-án és 27-én egy nagy musical show-val, egy nagy gála műsorral, ha úgy tetszik, évad nyitó gálával, ahol világhírű musicalek, operettek lesznek. Utána mindjárt következik, ha jól tudom, a Szilaj című musicalünk, amiből eddig a legtöbbet játszottuk, rá egy hétre a Szépség és a Szörnyeteg, utána az Egy vérből valók vagyunk című óriási musicalünk, ami nagy üldözéses sztori, és nyilván végén elhangzik a csodás dal átdolgozása. Ez is egy fantasztikus musical, és sorolhatnám végig-végig. Ami nagyon érdekes, hogy minden hétvégén mást játszunk.
4: Igen.
5: Minden hétvégén nyitva vannak a kapuink szombat este 7-kor és szombat este 6-kor és vasárnap délután 3-kor játszunk mindig. És képzeljétek, kitaláltuk azt, hogy szilvesztert úgy zárjuk le, azt az évet egy szilveszteri nagy gála műsorral, ahol a lovak bemennek majd a nézők közé, akik vacsoráznak. Lencsefőzelék lesz, meg a malac sült, és közben, mint a spanyoloknál van ez az őrület, hogy az esküvőkön bemegy, meg az olaszoknál, bemegy a haciendára, vagy a étterembe a ló. Aha. Bekorzózik, és a nézők mellett egy-két méterre, és most itt is így lesz, hogy a lovasszín az művészeivel kocinthatnak együtt az odaérkező nézők. Nyilván ez egy prémium élmény, majd egy különleges kategóriába, soroljuk, ilyet még nem csináltunk, de az biztos, hogy egy különleges élményt akarunk adni a nézőknek, és közben meg operetteket, műzikeket, mindent is játszunk.
4: A különleges élmény az megvan így is, meg hát tényleg sokkal több ez, mint egy színház, persze, hogy több, hiszen nincs ilyen máshol, de amikor te ezt az egészet megálmodtad, akkor valami ilyesmire számítottál, amit most megélsz, vagy nagyon más megélni?
5: Ilyesmire számítottam. Vannak olyan álmaim, amiket túlszárnyaltam már, amire nem is gondoltam volna, és természetesen vannak olyan álmaim, amik még nem valósultak meg.
4: De sok?
5: Túl sok már nincs.
4: Azért szép.
5: Túl sok már nincs, és azért itt azt kell tudni, hogy amikor megálmodtam a lovasszínházat, mert akkor is tudtam, hogy ez lesz az igazi iránycsapás. Tehát a nagy álmom az ez. Én tudom az utamat. Tehát ez, amit a Kassai Lajosra szoktam beszélgetni, és mondja a Lajos, hogy figyelj, tenya, én egy nagyon együgyű ember vagyok. Egy ügyem van, a lovasi jászat. Így választom a feleségemet, a napi programjaimat, az étkezésemet, mindent a lovasi jászat oltárán teszek. Aha. Ugyanez Pintér, tenya, mindent a lovas színház oltárán teszek. Ez egy rettentő együgyű álom, ha belegondolunk. Egy ügyem van. Uh-huh. De azon belül nagyon sok tarka sok szín, minden. És igen, van még, amit nem tudtunk megvalósítani, például az épületünk ugye most csodás, de hát ezt is lehet fejleszteni, és hát nem akarok oda kiukadni, mert nem túl költői gondol, de pénz. Ha nekünk lesz pénzünk, és direkt nem feltételes módba rakom, ha mi ránk fölfigyel a mindenkori kultúra, ahogy Szinetár Miklós megírja már a könyvében, ezt, és bekerülünk ezzel a színház történelmileg

0: művészete, vagy a kettő elegyéhez?
1: Egyáltalán nem. Mi egy rettentő populáris műfaj vagyunk. Egy abszolút showszínház, népszínház.
0: Tehát ez showszínház.
1: Ha úgy tetszik, így van, ez egy showszínház, de nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem öncélú lovas bemutatókra épül, hanem dramaturgiailag megszervezett, megtervezett, konkrét drámákra, musicalekre épül. Tehát színház a javából ez a vállalkozás, csak éppen a ló, mint csodálatos élőlény ezt az egészet alátámasza, kiegészíti. Ha kiszippantom belőle a lovat is, értékelhető musicalről beszélgetünk, csak lóval még sokkal színesebb. Ezt azért hangsúlyozom, mert ennek az ellentétje az lenne, hogyha kiszippantom belőle a lovat, nem működne. Uh-huh. Ilyenek a lovasok a világban. Ilyen a Winnetou Show Kaltenbergbe, ilyen a Bécsi Burgba, a várba, amikor bejön 16 lipicai, de ha nincs ott, akkor nem történik semmi, mert nem énekelnek, meg nincs próza, meg semmi. Tehát azt akarom mondani, hogy mi színházat csinálunk, hiszen én ezt tanultam. Igen. Musical operett szakon végeztem, színetárosztályba. A ló egy csodás fűszer, egy csodás olyan fűszer, aminélkül egyébként a nem tudom melyik főzelék semmit nem érne, csak éppen tápanyagot adna. Így kell elképzelni.
0: Na most, de azt azért tegyük rendbe, olyanok kedvéért a hallgatók közül, akik még nem voltak nálatok, hogy ennek semmi köze a cirkuszhoz, meg a cirkuszi mutatványokhoz.
1: Nagyon jó kérdés, pont most a péntek kapcsán nagyon sok színész kollega jött oda, a színetár Dórita, hogy miért nem turnéztatjuk ezt meg világszinten. És mondtam, hogy van rá kezdeményezés, hát most ugye Dubajba, Abu Dhabiba mentünk volna, és azért egy dolog miatt nem mentünk, háború. Tehát ők sem merték bevállalni, mi nem írtuk alá, azt nem mertük aláírni a szerződést. Szeptemberre már lett volna egy meghívásunk, most jöttünk volna haza. Áttevődik jövő szeptemberre majd. Tehát fölfigyeltek ránk már a tengeren túl is, de a lényeg az, hogy cirkusz és a színházművészet között valami különleges híd. Nem lehet teljesen azt mondani, hogy nem cirkusz, mert olyan mutatványokat csinálunk lóval, olyan lovas technikai dolgok vannak, amik a cirkusznak is bizonyos elemei. Csak még egyszer hangsúlyozom, az a nagy különbség, hogy mi ezt nem csak egy show keretén belül mutatjuk be, hanem egy dramatizált színmű, musical, zenés színház keretén belül teszem be ezeket a cirkuszi elemeket. De több is, mint a cirkuszi elem, mert mi lovagok, nyilván van tisunk is, meg vannak függő dolgaink, tehát tudunk légtornászni, és nagyon akarunk, meg van három testőr lesz majd tavasszal új bemutatónk, és nyilván ott majd három testőr, azt akarom, hogy így csusszanak le, tudod, a drótkötélpályán, meg tehát, hogy mindenbe gondolkozunk. És ha már a bemutatóknál tartunk, akkor mondjam, hogy decemberben viszont a Mulán című musicalnek, ugye a Disney-ből ismert Mulán sztorit dolgozzuk át, és ebből lesz majd egy nagy bemutatónk.
0: Tibor, azt mondd el, hogy ugye ezek klasszik, már bizonyított darabok, vagy művek. Mennyire lehet biztosra menni egy ilyennel, ami már egyszer bizonyított?
1: Most például a Mulánról beszélsz, vagy?
0: Igen.
1: Hát ugye...
0: Meg a három testőr is lehet.
1: Igen, az a válaszom, hogy csak ezekkel lehet.
0: Komolyan?
1: Csak ezekkel. Tehát a nézőt a mai világban egy magánszínház, egy piaci alapokon működő magánszínházak nagyon vezetni kell. Tehát én hiába kezdenék el itt olyan címeket, hogy kitalálhatnék
0: Nárciszok virónak.
1: Gyönyörű, olyan költői címeim lennének, sőt, olyan meglévő irodalmi anyagot is tudnék lóra alkalmazni, a kutya nem jönne be. Tehát mondok egy példát. A Szent László, amit imádok. Én játszom Szent Lászlót egyébként. Nagyon jól sikerült, gyönyörű. Játszottunk belőle 15-öt.
0: Igen.
1: Az Aladdinból játszottunk 150-et.
0: Ért, oké.
1: Okay. Tehát nem
0: érti azt.
1: Tehát muszáj a nézőket olyan helyre beszólítani, ami szórakoztatja őket, amitől azt kapják, amit várnak egy vasárnapi vagy szombatesti habkönnyű, de mégis elgondolkoztató valamit, amit a gyerek is ért, az apuka, az anyuka is ért, és a nagyszülő is ért. Szóval nagyon nehéz dolgunk van, mert ugyanakkor én szeretnék népnevelni, és egy

0: picit, mint színházigazgató, tehát eszembe jutnak itt veretes nagy dolgok, már az Attila is határeset, pedig azt mindenki tudja, hogy a Hun Attila, és nem tudom mi, de már az is, de minden, ami Disney, minden, amit a Disney feldolgozott, az nekünk nagyon jó, mert ismerik az emberek.
1: Igen.
0: Eszükbe jut róla valami. Nagyon jellemző. Nyilván nem pont azt játsszuk, tehát saját zenével, saját műzikeleket gyártunk, és csináljuk, és szuperek egyébként. Helyenként jobbak különben szerintem, mint a Disney, mert ugye az már avittos, arról le kell húzni a poros lepedőt. Játsszuk a Szépség és a Szörnyeteget, a Szilajt, az Aladint,
1: és mind
0: most a Mulánt. Ezek működnek a legjobban, de Van egy vérből valók vagyunk, amit én találtam ki a címet, és véletlenül az is nagyon jól működik, mondjuk jelzem, hogy a dal, ugye, azért ezt fémjelzi, apostrofája, hogy létezik egy ilyen dalunk
1: de
0: is.
1: De volt, vagy van olyan, ami még nem működik?
0: Van. Mint említettem, ez a Szent László, ami nagyon-nagyon jó lett, de valami miatt nem veszik. Mint például érdekes Gladiátor. Szóval megcsináltam a Gladiátort, és nem tudtunk belőle sokat.
1: Nem lehet, hogy azt a hogy az inkább a nagyon harcos.
0: Te
1: mondd meg, mert te vagy a színházigazgató, hogy nem úgy van, hogy a Covid óta valahogy inkább szórakozni akarnak az emberek?
0: Ezt nagyon jól mondod. Ez így eszembe se jutott, hogy a Covid óta, de majdnem azt mondom, hogy nyugodtan párhuzamot voltunk. Teljesen igazad van. A heroikus, vagyis hősies dolgokra a patetikus, nagy, tartott hangos éneklésekre, a túlzottan gondolkoztató és bonyolult dramaturgiával rendelkező dolgokra nincs igény. Amik ilyen darabok és nagy sikerek, valóban nagy sikerek, ezekből kevés van viszont. Tehát ugye a Nemzeti Színház igazgatója, Vinyánszky Attila, számomra egy zseniális rendező, mindig elmondja ezt a nagy kételyt. Na de őnekik ez a dolguk. Tehát ők népet kell, hogy tanítsanak a Nemzeti Színházba. Ott nem az a feladat, hogy a mézes-mázos népszínházzal mindig telt házuk legyen. Küldetés, hogy gondolkoztassanak és tanítsanak. Az én küldetésem egész addig nem tud ez lenni, amíg nem kapunk 6,5 milliárd forintot egy évben. Ha kapunk, én leszek az első nagy tanító, aki a Lovász Színházon keresztül próbálok tanítani. Egyébként így is. Így sem üres patronok a darabjaink, így sem Lukas Lufik, így sem értéktelen, csak nem merek ennél sokkal mélyebb.
1: Ne viccelj, hát minden olyan körítés meg, ami ott van, azért ezeknek a Disney daraboknak is a mélyén, ha tudnak, már pedig tudnak a sorok között, ha akarnak hallgatni, meg olvasni is, akkor azt hazaviszik magukkal útravalóként. Az a baj, igen. Tibor, hogy itt vagyunk már megint a végé, jó társaságban repül az idő, de nagyon őszintén köszönöm neked az őszintességet, mert ritka ez a fajta nyíltság, meg nyitottság, amivel közlekedsz a világban, meg amivel kommunikálsz. Úgyhogy szerintem ezt értékeljék, mondom is, értékelik is, meg valószínűleg fogják is értékelni, hogyha kedves hallgatóink ezt az elképesztő energiát, amit Tibor a kollégáival, meg a társulatával beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. Találkozzunk a Lovas Színházban, lovasszínház.hu, így?
0: www.nemzetilovasszínház.hu, okay. Budapest, Kincsen Park, és zárt tér, ezt mindig hangsúlyozom, fűtött, büfével, mosdóval, fászni. Isteni vadonatúj épület, vadonatúj évad.
1: Ott találkozunk. Köszönöm Várunk szépen. Mindenkit. Pintér Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Perccel Olivérnek és Ladányi Beának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Rieder Gábornak és Pintér Tibornak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Egy egész 7%-os ütemben növekszik a magyar gazdaság. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodomban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, az ütem jelenleg 1,7%-os, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. A tárcavezető szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül, miközben az infláció 1,5%-os. Kapitány István a versenyképességi tanácsülése előtt arról is beszélt, hogy Európának meg kell őriznie ipari bázisát a jelenlegi energiaárak mellett. Szerinte nagyobb szerepet kell biztosítani az európai, köztük a magyar középvállalatoknak a külföldi befektetők értékláncaiban, és erősíteni kell a kutatásfejlesztést. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Kibertámadás érte a Generali csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította az ügyfélportáját és a weboldalt. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalászüzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Különleges programokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-án a BKV Zák utcai trolibuszgarázsa, ahol az idei nyílt napok sorozata zárul. A látogatók többek között kipróbálhatják az áramszedő fel- és lehúzását, a kerékcserét és a forrasztást, valamint előzetes regisztrációval tesztvezetésen is részt vehetnek. A telephelyen különleges járműveket is kiállítanak, köztük a törtető nevű jégmentesítő járművet, a matuka vontatót és a dupla csuklós ikaruszt. A gyerekeket játszóbusz és közlekedésbiztonsági programok várják. Különleges élményprogramként kabrióbuszos utazásra is lehetőség lesz a Városliget érintésével. Erre 2000 forintos jeggyel lehet jelentkezni. A garázsba külön járatok is közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól és rendőri túlkapásoktól, az éghajlatváltozáson át, a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy Egyesült Államokból szétválasztott bevándorló családról készült felvételével. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérőtárlat is kapcsolódik hozzá. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható. Ma a közepesen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor is előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében továbbra is számítsanak korlátozásra mindkét irányban, hiszen felújítják az útburkolatot az 53-as és 57-es kilométerek között. A felújítás a Vásárosnamény felé vezető oldalon zajlik, ám ettől függetlenül a másik irányban is korlátozás van az ideiglenes sávkiosztás miatt. Ami Budapestet illeti, hova lett? Odébb ugrott az egész. Szóval ez csupa hétvégi előrejelzés, de volt itt valami. Igen, a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél tart a vasúti híd felújítása a Soroksári úti lehajtónál, és változás, hogy a mai naptól csak egy-egy sávon tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. A 6. kerületben a Dalszínház utcát, a Révai utca és a Lázár utca között egy rendezvény miatt mától vasárnap estig zárva tartják. És tessék felkészülni, a 10. Azt hiszem, hogy az asztal alatt te rugdalsz.
6: Megjöttek a kis gyerekek.
5: Igen. Szóval a 13. kerületben a Váci út, Családi utca, Lehel utca csomópontban a reggeli órákban kikapcsolják majd a jelzőlámpákat, várhatóan délig karbantartás miatt, ez idő alatt rendőri irányítás lesz.
4: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
5: Jó reggelt és bonjour. 6 óra 6 perc.
7: Bonjour à tous.
5: Bonjour.
6: Jó reggelt.
7: J'espère que vous êtes bien.
5: Ah, je la pêche, merci beaucoup. Jól vagyunk, itt van Portán Petra.
6: Somogyi Zoltán.
5: És...
7: jó öreg, Rádió Szila is beért. Rádiós Szila. Tegnap még buli volt, kamem.
5: Na majd elmondod.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ó, ettől a daltól mindig jó kedvem lesz.
2: Megértem.
1: Swiss for a sweet, C.G. Lewis-től. Jó reggelt, ebben tőletek is persze jó kedvem lesz.
2: De
1: egy ilyen hűvös, szürke, sötét reggelen.
2: Feldobjuk a reggeledet, ugye ezt akartad mondani?
1: Figyelj, reggel kikelt az ágyban, mondom, lassan fűteni kell. Tényleg az lesz, hogy két hete még klímáztunk, két hét múlva meg fűtünk.
3: Én már fűtök.
2: Tegnap én is ezen gondoltam,
3: szóval ilyen, tudod, az egyik ujjamból a másikba harapok, és aztán szeptember vagy, nem vagyok hajlandó fűteni.
1: Ugyanezt mondta, hogy október egyik biztos nem kapcsolva.
3: Szeptemberben nem vagyok hajlandó fűteni, és akkor nézem, hogy 18 fok van a lakás, konkrétan 10.
1: Annyira leült.
3: Hát nálunk az erdő miatt.
1: A hegyekben, hát a budai hegyekben.
3: A budai sajnos, és akkor azt mondtam, franca novemberben tekert föl Cila, és már is föltekertem, tehát így, nem, én a 21-2 fok alatt nem akarok.
2: Milyen volt a heted? Tessék róla mesélni, merre jártál?
3: Milyen volt a hetem? Várjál,
2: no, nagyon
3: izgalmas, nagyon szomorú voltam, megmondom. Miért? Nagyon őszintén, amikor megláttam, hogy Cindy Crawford fia meghalt,
2: azzal
3: kezdődött a hetem, tehát ugye ez nagyon úgy elszomorított, hogy amikor egy ilyen fiatal élet elmegy, tehát 27 évesen. Aztán nem tudom, hogy azóta kiderült-e, hogy valójában mi történt, de maga
2: csak találgatások mennek sajnos, igen.
3: Akkor mindenkinek a hétvégére merek ajánlani egy nagyon jó kulturális programot, amennyiben a kultúrán még eladó Magyarországon.
2: Szerintem igen, eladható.
3: Akkor javaslom, hogy a Ne Felejts utca 26 számban, ez egy igazi budapesti helyi tartalmi program lesz, a Rót Miksa emlékházba és múzeumba látogassanak el, mert egy csodálatos kiállítás, nem kiállítás, ez egy múzeum, de hát nyilván...
1: Az ő üvegmunkái ott vannak?
3: Az ő üvegmunkái, az egész, itt volt maga a gyár, itt ez egy emlékszoba.
1: Ott volt a gyár.
3: Itt laktak, itt lakott a Rót család, de nagyon szép családtörténeti leírás van róla, a saját bútoraikkal van berendezve.
1: Hol van ez? Mit mondtál?
3: Ne felejtsd, ez a 26.
1: Az ott, ahol a 74-es Roli is jár,
3: ugye? A 7. kerület, ott, ahol az állatorvos Tudományi Egyetem, Péterfi Sándor utca, meg ez. És nagyon szép, és nekem egy teljesen ismeretlen volt, és ott voltam egy ilyen tárlatvezetésen, kint vannak a munkái, a közös munkái, amit ő egy üvegműves volt, üvegtervező volt, Budapestet ékesítik a munkái, tehát hogy
2: Zeneakadémia, Gresham Biztosító Székház, Ernst Múzeum és Lakóház.
3: Rengeteg munkát láthatunk a városban, a Párizs udvarban ő készít tette, akkor ezen kívül az evangélikus templomot, nem tudom most pontosan melyiket, szóval rengeteg egyházi munkája van, historizáló munkái vannak kiállítva, a Neumann családnak, tudod, a matematikusnak, nem sok közön van a Neumann matematikusokhoz, de hogy ott például nekik is például a belső berendezése az megmaradt, azt kiállították, és nagyon szép maga a Rót család, ugye, hogy a háború után, igen.
1: Csak azt szeretném közbevetni, emlékeztek, amikor voltunk az évnyitómon.
2: Igen.
1: Az István Gimnáziumon van egy üvegablak, amit Rót Miksa készített.
2: Komolyan, ezt nem is mondtad.
1: Az épületnek a lépcsőházában.
2: Miért nem mutattad meg nekünk, Zoltán?
1: Mert nem jöttetek vele, mert ott el voltatok magatokkal.
3: Nem, azért nem mondtam, mert most beszélünk Rót Miksáról, akkor éppen iskolát nyitottunk.
2: Értem, ez meg a másik, hogy most azért tudod, mennyi mindent megmutat nekünk?
3: Levétel.
1: A fölfelé a nagy lépcső. Ott a fő lépcsőházban van egy gyönyörű nagy ólomüvegablak, illetve üvegablak, és azt Rót Miksa.
3: De mi érsz, hogy is, ami még érdekes, hogyha ellátogatnak ide a hallgatók, hogy nyilván a munká is ki vannak rakva, a tervei, a tervezései, egy ilyen nagyon szép képkiállítás keretében, hogy tervezi meg ezeket az üvegeket, akkor Gyermek László, aki a gyárat vezeti, annak is van kint munkája, és ami nagyon szép, hogy a Rót család a háború után, ugye ez egy zsidó család volt, de ő 44-ben hal meg, de természetes úton, tehát hogy őt nem gyilkolják meg, vagy nem tudom, viszik Auschwitzba.
1: Nem deportálták.
3: Tehát nem deportálták. Tehát 79 évesen fog meghalni 44-ben, viszont a család ott marad a lakásban, és amikor 52-ben mindent leállamosítanak és elveszik tőlük, akkor nagyon szép így kiírják, hogy a papa emléke miatt itt maradtunk, és egy társbérletben élnek. Tehát azért maradnak meg a bútoraik, a zsolnai, nem tudom, cserépkályha, meg minden, mert hogy a család kitartott, hogy a papa dolga hagyatékára vigyázunk. Aha. Úgyhogy ezt javaslom, hogy ezt nézzék, nyugodtan menjenek
1: hát,
3: el.
1: Hát most, nem az egy konkurenciát teremtsünk, de azért ne felejtjük, hogy holnap lesz a mi piknikünk, a Sláger.
2: Ja.
1: De egyébként a kettő összekapcsolható.
3: A hétvége két napból áll.
1: Így igaz.
2: És nálunk pedig képzeld el, hogy a Királyi Váróba is várjuk a hallgatóinkat, ahonnan indul egy különleges járatunk, a Sláger járat.
1: Ismered a Nyugati pályaudvar egyébként is csodás épületében, amit ugye az Eiffel Stúdió tervezett, legalábbis magát a főcsarnokot, onnan nyílik a Királyi Váró, ahonnan Ferenc József és Sziszi annak idején indult mondjuk Gödöllőre, hogyha mentek a kastélyba.
2: Ide visszük a hallgatóinkat, mit
1: és ott fogadjuk majd a kedves hallgatóinkat, belül egyébként olyan, mintha a Versailles palotába járna, tehát gyönyörű dísz, és egy kis felújítás az ráférne, de hogy egyébként gyönyörű maga ez az interiőr. Egyébként Gwen Stefani például egyszer forgatott ott videoklipet.
2: Melyiket forgatta ott?
1: Azt hiszem az Early Morning-nak a klipje. És onnan indulunk, tehát ott lesz a találkozó, ott mellett a vágányon ott áll majd egy külön vonat, egy gyönyörű szép nosztalgia vonat, amivel a hallgatóinkat elvisszük a parkba piknikezni.
3: Te ma egész nap szorulni fogsz, úgy látom, mert a Petrának olyan keresztkérdései vannak, mint az Egri Jánosnak voltak.
1: Eddig mindenki meg tudtam felelni, tehát, ugye?
3: És ott van egy gyönyörű rótmixővel. Miért nem mondtad?
2: Mert egy csomó mindent megmutatott nekünk ott az iskolában.
3: Dalat forgatta ott,
2: és minden... Mert ezeket tudni szokta.
3: Eddig nem volt fogás rajta, Zoli, de ma...
1: Már gyönyörzik a homlokom, de eddig még...
3: Ma szorulni fogsz, úgy érzem a
1: Petra. Inkább nem is mondok semmit ezután.
2: Nem, szeretek tőletek tanulni. Ezért járok ide péntekenként, tudod? Hogy tanuljak tőletek.
3: Még egy csodaszép helyet hagy említsek meg, ahol jártam. Tegnap este jártam, 25 éves lett az Elle magazin. Képzeljétek el, hogy...
1: Mikor alapították?
3: 2001-ben alapították.
1: És tudja.
3: És 10 nappal azután, szeptember 19-én, vagy valahogy így, ahogy a September 11, tudod, a New York elleni támadás volt. És én annyira boldog voltam, mert így beszéltek, alap 25 éves, és mi már az első számába adtunk modellt, tehát nekem már az első lapszámba volt az Ebergényi Réka.
2: Meg sem mertem kérdezni.
3: És kezdetek el.
1: Vagy a Mihály Kerikő, vagy az Ebergényi Réka.
3: Nem, ő divatanyag volt, tehát akkor ő egy kezdő modell volt. És nagyon vicces volt, ahogy így fejlődött ez az egész lap, mert amikor... A franciáktól ide küldték a divat szerkesztőt, tehát gondolom, hogy leküldtek egy pár anyagot a magyarok, és azt mondták a franciák, olala, jobb, ha küldünk valakit. És akkor ez a divat szerkesztő azt mondta, hogy ránézett az Ebergényi Rékára, nem nagyon akarták, tudod, az Elle-nek az akkori vezetni, nem tudjuk, és akkor azt mondták, meg fogják látni, hogy ebből szupermodell lesz, és egy év múlva szupermodell, és egy év múlva már a címlapon volt, és ennek volt a születésnapján. És megint csak egy csodaszép év, nem tudom, hogy ez látogatható egyébként, mert nem múzeum, ez a Festetics palota a Pollák Mihály téren, benne a 8. kerületben, de hogyha ti láttatok még gyönyörű. Én nem tudtam, hogy vannak ilyen paloták és épületek Budapesten.
1: Figyelj, tele van, hát a Palota negyed, az egyébként ugye erről híres ott a Nemzeti Múzeum környékén is, csak nagyon sok épület nem látogatható, meg méltatlan állapotban van.
3: De figyelj, ez valami csoda, olyan kristálycsillárokkal tele, tehát olyan, mintha Schönbrunnba vagy Versailles-ba járnál, tehát hogy nem, mondom, nem tudom, hogy látogatható-e, hogy egyébként mi a funkciója, de gyönyörű az épület. Úgyhogy a Pollák Mihály téren, ha más nem, kívülről meg tudják tekinteni.
2: Köszönjük az ajánlást.
1: Belülről meg mindjárt mondjuk, mi lesz még a Sláger.
3: A Királyi Váróba fogok üldögélni.
2: Igen,
3: várunk
2: szeretettel.
1: Okay, hívunk reggel, 8-kor nem vagy ott.
3: Ott fogok üldögélni.
1: Itt viszont itt van Taylor Swift.
0: Ez a...
4: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
0: a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része.
1: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
7: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, élet ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban! Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5 990 000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
1: A reklám után.
13: Drága aranyhallgatók, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Időjárás, időjárás, időjárás. A hajnali órákban 6-8 fokig is lehűlhetett a hőmérséklet, de napközben akár 16-18 fok is lehet. Lehet, hogy annál több is, fogalmam sincs, megmondom nektek őszintén. Gomoly felhő kialakulása is lehetséges, de lehet, hogy végig kellemes napsütés van. Azért öltözzünk föl úgy, hogy lehűlhet az idő.
14: Az lesz kellemes napsütés, jól mondtad.
13: Jó,
14: hol, meg már 21 fok, úgyhogy jöhetnek a lokopiknikre.
15: De valami hőkupoláról is olvastam, hogy szeptember utolsó napjában, október előtt megint lehet 30 fok állítólag, mert valami hőkupola jön. De meglátjuk.
13: Mi ez a hőkupola? Ezt miért nem mondták 87-ben Hajdú Jánosék a hétbe?
15: Ja, köszi!
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Erősödik már a forgalom az M3-as fővárosi bevezető szakaszán. Nagyjából az M0-as csomópontjától telítettek a sávok, de sokan haladnak a 10-es számú főúton is a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód és Mende közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán és az M0-as csomópontja előtt. Egyelőre ennyi. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk? Váci Viktor mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
16: Jó reggelt, sziasztok! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-ig a Mecsek Intercity-k és a Dombóvár Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez 30 perccel korábban indulnak. A Mecsek Intercity többségének fő végállomása már a déli pályaudvarra került át. Hétvégén a Veresegyházi vonalon karbantartást és vasúti átjáró átépítést végeznek, ezért szombaton és vasárnap reggeltől estig Újpest központ és Veresegyház között az S71-es vonatok helyett két útvonalon eltérő megállási renddel pótlóbuszok közlekednek, az éjszakai vonatok helyett pedig a nyugati pályaudvar és Veresegyház között kell buszokkal utazni. Jó utat!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Kvák. Ez jó ez a dal, az itt egyébként.
2: Én tényleg ez van benne.
1: Hápogást nem értem bele. Clean Bandit, Demi Lovatoval és a szólóval az előző percekben. Ez pedig a Sláger reggel.
3: Meg tud tanulni a szövegét.
1: Kvák, igen.
2: Mindenki a világon.
1: Mint a szellemlakom ezek a ripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
2: közben.
3: Maradj már manikűrözök, ez egy rádió. Örülj neki, hogy van rajtam nadrág.
1: Kérlek, ne hagyj emberi maradványokat az asztalunkon, köszönöm szépen.
2: No, igen.
1: Szóval, mi volt a legemlékezetesebb hely, ahová anyukádat magaddal vitted? Így szól a kérdés a Sláger FM Facebook oldalán, mert...
2: És azért kérdezzük ezt, mert hogy Jacob Elordi, aki mostanában mindenkinek a kedvenc sztárja, még annak idején 15 évesen megígérte az anyukájának, hogy elviszi az Oscar gálára, és ez be is tartotta, képzeljétek el.
3: De ez, ez egy olyan magas kan, ez milyen magas, Zoli?
1: A Jacob Elordi? 1,92.
3: 96, na mindegy, ezt nem tudom.
1: Nem tudom,
3: sajnos a keresztkérdéseken elbuk.
2: Pedig ő a két lábon járó Wikipédiánk, mindent tud.
3: Hát nem úgy tűnik, Figyelj, én nem tudom, ezen gondolkodom, hogy volt-e olyan, amit így beígértem anyukám. Nem ígértem be, de például emlékszem, amikor anyukámmal elmentünk Tel Avivba, figyelj, az isteni volt ez az út, voltak rémes pillanatai, de az volt neki olyan, ami tudod, amikor nem is Tel Avivba, bocsánat, Jeruzsálemben voltunk, és tudod, így végigjártuk Krisztusnak a hét stáció, vagy nem tudom, nem hét stáció,
2: nem
3: 14.
2: Várjál.
3: Zoltán, hány stáció?
2: Zoli,
3: hány
2: stáció? Te
1: vagy az, aki mindig mindent tud.
3: Én nem tudom, én nagyon félművelt vagyok.
1: Nem sem hallottuk még tőle.
3: Azt hiszem 14, de mindig...
2: 14, igen, ez az!
3: Tudta. 14 stációt, hogy azon volt nagyon, nagyon meghatódva,
2: nem,
3: tehát
2: az
3: iszonyatosan nagy hatást gyakorolt, de azt nem tudom, hogy így megígértem, hogy anya, elviszlek Jeruzsálembe, tehát ez nincs meg, hogy ilyen ígéretem volt, de hogy az igazából szerintem a szüleinkkel való közös élmény az egy nagyon fontos és kihagyhatatlan.
1: Jó, de sok felé mentek együtt.
3: De pontosan ezért, mert tudod, mert addig tud szeretni, amíg lehet, tudod. Aztán ha egyik őtök elmegy, általában a szülők mennek el előbb, akkor ezt már nem tudod pótolni. És szerintem még akkor is, amikor párkapcsolatban, vagy házas életben, házasságban, vagy akkor is szerintem mindig kell mondani, figyelj, most anyukámmal, vagy apukámmal akarok elutazni. Most te is utazzál el, te az anyukáddal, vidd el őt, vagy vigyük el közösen. Tehát, hogy fontos, hogy ilyen együtt töltsünk időt. Nyilván a kérdés nem erről szól, de most én erről beszélek.
2: Nem feltétlenül mindenki mondjuk utazásban tud gondolkodni, de esetleg, hogyha egy színházi élmény, vagy egy koncertélmény is, amit a szülőknek tudtak adni, szerintem az is egy nagyon emlékezetes dolog, pláne, hogyha teljesíteni tudjuk a kívánságukat. Zoltán, te hova vitted anyukádat, ami neki nagyon emlékezetes? Hogyha őt kérdeznénk, szerinted mit válaszolna erre a kérdésre?
1: Ha őt kérdeznénk, szerintem erre elsőként a Neuschwansteini kastélyt vágná rá.
2: Az menő.
1: Valamikor az ezredforduló környékén voltunk, ez egy ilyen, hát talán két éjszaka, tehát hogy egyik nap délután nekiindultunk, oda mentünk, a másnap megnéztük a kastélyt, és akkor következő, ja nem, még aznap este el is indultuk vissza valahogy, és azt sokszor emlegeti föl ilyen családi összejöveteleket, hogy olyan jó volt, olyan jókat röhögtünk meg, nem tudom mi, aztán voltunk, nem tudom, a New York-i utat is szerintem azt szerette, amikor ő, mert oda nem akart például elmenni, tehát hogy valamiért a New York-tól ő bóckodott, és hogy amikor hazajöttem, amikor először voltam, és meséltem neki, azt mondta, hogy annyira jókat mondtam róla, hogy nem is gondolta volna, és hogy most már kíváncsi rá, hogy egyszer menjünk együtt, és akkor ezt is valóra váltottuk.
3: Nekem tudjátok, mi volt ilyen, amit na, a kis kasdik megérkeztek a sípolóval.
1: Hova visztek el téged?
3: Most beugrott, hogy mi volt ilyen, amit rám nagy hatással volt, és azt mondtam, hogy na, mama, oda elmegyünk, és oda azért vittem el Madeirára. Madeira volt, hogy én ott előtte voltam az Ágika barátnőmmel, és akkor úgy visszajöttünk, és olyan természeti adottságai vannak, hogy na, mondom, mama, akkor elmegyünk Madeirára, és oda úgy vittem el, hogy akkor közösen ezt.
2: Nekünk nagyon sok közös utunk volt anyával, de nem is egy utat említenék nektek, hanem José Carreras koncertjétől. A három tenorért teljesen oda volt.
3: Jaj, de azok fantasztikusak.
2: Imádta anyukám, és amikor jött Magyarországra, és elvittem, hát láttam, hogy konkrétan könycseppek jöttek a szeméből, mert azt mondta, hogy na, ez neki hatalmas élmény volt, hogy láthatta élőben, hogyha nem is a hármukat együtt, hiszen akkor már nem tudtak együtt három koncertet, így van. De ennek nagyon örült. Úgyhogy lehet bármilyen élmény, csak osszák meg velünk.
1: Igen, szóval hová, merre vitték el anyukájukat, ami emlékezetes élmény volt számára, vagy mindkettőjük számára. A Sláger FM Facebook oldalán is hozzászólhatnak ehhez a témához, és persze küldhetnek SMS 0630-30-30-95-8. Közben Lola Young érkezik a Messivel, pont 3:47.
0: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
3: www.expressone.hu.
4: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
5: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Lokopiknik és kerti vasutak találkozó a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a Kerti Vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
10: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Végéhez közeledik a Kossuth téri igazságügyi palota felújítása. Változik a 17-es, 19-es és 41-es villamosok közlekedése a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közölte a fővárosi törvényszék. Az érintettek között van a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány is. A megszűnt szervezetek vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak. A kapcsolódó vagyonrendezési feladatokat október végéig végzik el. A miniszterelnökség korábbi közlése szerint az átalakítással 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza, közvetlenül állami ellenőrzés alá. Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri igazságügyi palota, vagyis a kúria leendő épületének felújítása. A kordonokat már elbontották, a munkák főként a belső terekben folytatódnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Kossuth tér két nagy beruházását továbbra is folytatják, ugyanakkor a korábban megkezdett projekteket átvilágítják. Vizsgálják a szerződések árazását, a munkálatok előrehaladását és a tervezett funkciókat is. Az igazságügyi palota esetében megerősítették, hogy az épület a kúriának ad majd otthont, várhatóan 2027 márciusától. Az Agrárminisztérium korábbi épületénél viszont több korábbi terven változtattak, köztük az ideiglenes parlamenti ülésterem kialakításán is. Vitézy szerint ezzel az eredeti költségkereten belül tartható a beruházás. Ma a Kutatók éjszakáján Tojást tudatosan címmel interaktív bemutatót tartanak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budapesti kampuszán. A program a tojás sokféle formáját, felhasználását és a hozzá kapcsolódó tévhiteket mutatja be. Az eseményről dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélt a Sláger FM-nek.
13: Van a Tojás Szövetségnek egy olyan jelmondat, hogy a tojás maga a csoda, de igazából mi ezen, mint innovatív emberek, túl is szeretnénk mutatni, és egy olyan mondathoz visszatérni, amit egyébként nagyon sok 10 éve álmodott meg valaki, hogy a tojásból lesz a csoda, és mi olyan dolgokat szeretnénk bemutatni, milyen csodákat lehet készíteni ebből a technológiához kész alapanyagokat, vagy hogyan lehet mondjuk tojásból, tojásfehérjéből, tejterméket, és akár rögös túróhelyet is tud készíteni, és tényleg úgy, hogy minden korosztálynak izgalmas legyen. Mi hárman, akik itt tartjuk ezt az előadást, mi tojás, hogy akkora nagy téma, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy külön előadást megér. Itt a regisztrációt meg azért tartjuk fontosnak, mert készülünk egy kis kóstolóval is, és akkor mindenképpen mindenki megkóstolhassa innovatív tojás termékeket.
12: Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek a 17-es, 19-es és 41-es villamosok egyes szakaszain szombaton és vasárnap, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A 19-es villamos szintén rövidített útvonalon Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített és módosított útvonalon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd. Marad a kora őszies időjárás. A hidegfront felhőzete kelet felé vonul, így ma már csak arra felé lehet eső. Máshol közepesen felhős napos idő várható. Nappal 19-21 fokos maximumokra készülhetünk. A hétvégén egyre naposabb kellemes idő valószínű, szombaton 23, vasárnap 25 fokos csúcsokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
6: Köszi, Mori! Erősödik a forgalom a 10-es számú főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-esen a Hadrián utcától, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, de telített az M3-as bevezető szakasza is a városhatártól, az Üllői út befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Kerepesi út befelé a Pongrác útnál és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Mától ismét változás a forgalmi rendben, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Engem nem zavar, hogy beszélgettek, csak belehallatszik az adásban, mondom. Jó. Ja, kit szittál most éppen?
14: Nem szittam, ja. De azokat mondom, hogy mennyire imádom a Sebestyén Balást, a Ráskó Esztert, a Lilót, az Erős Antóniát, arról beszélek. Mm-hmm.
6: Jó.
14: Ja, még egyet hagyd mondjak, bocsánat, ja. Hogy a közlekedéssel kapcsolatosan próbálják kerülni a Pasaréti útnak azt az utolsó szakaszát a Pasaréti tér előtt, mert valami csatornázás van, fel van bontva, és valami elképesztő dugó van a reggeli órákban és a délutáni órákban is.
6: Köszönjük!
0: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
6: Hát ne haragudj, miközben a Balázsikat kedveled, velünk kell itt ülnöd, de...
15: Tényleg, jó reggel. Te oda vagy,
14: jó reggel. Az élet nem habos torta.
6: A nemzetközi helyzet pedig egyre fokozódik.
14: Ahogy a nagymama mondta, ne várj sokat az élettől, ezt kaptam.
6: Hát így itt van velünk Cilla, és jó reggelt kívánom. Meg a Pordán Petra, és Kamila Cabello.
14: Sziasztok.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt.
1: 4:8:5. 2 perccel.
3: A kérdésünk úgy szólt, hogy mi volt a legemlékezetesebb hely, ahova anyukádat vitted magaddal, de persze az apukákról is lehet írni, mert például Judit az anyukája és az apukája kívánságát is teljesítette, de leginkább apukájáét. Szia Judit, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na, hova vitted őket?
4: Édesapám földhagytanár volt, és soha életében nem repült, utasszállító repülővel.
1: Aha. Mi másmilyen elég?
4: A 70. születésnapjára az volt a meglepi, hogy elmentük Róvába, és hát az Alpok felett ott nézegettük, hogy néznek ki azok a keresztvölgyek, amiket az egész életében tanított.
3: Édesem, akkor ez óriás öröm volt neki.
4: Igen. Nagyon nagy élmény volt, és azt gondolom, hogy ez így természetes, hogy most már azért szerencsére megadódik, vagy adódik rá lehetőség, hogy aki ezt tanítja, az látja is felülről.
3: Igen.
4: Éppen most felettem megy el egy repülő.
3: Köszi Judit, hogy ezt megosztottad velünk.
4: Nagyon szívesen.
3: Szia, szép napot!
1: Tök aranyos, amit Évi ír, mert azt írja, hogy anyukája Egerben lakik, ott is nőtt fel, és nagyon vágyott a Margit szigetre, és amióta elvitte egyszer kirándulni a Margit szigetre, azóta azt rendszeresen fölemlegeti.
2: De azt tudtátok, hogy a Margit sziget még a háború előtt ugye fizetős volt, és oda csak az úri népek tudtak járni, és ezért alakult ki a Népliget, mert oda járhattak ingyen az egyszerű emberek, és a Margit szigeten fizetni kellett. Csak a kalapos polgárasszonyok és ők kikocsikáztak, és akkor ott lehetett puposítani.
3: Köszi, Csabi!
2: Tudod? Sőt, még olyan is volt.
1: Mennyire
2: például
1: került a belépő?
2: Hát ezt nem tudom. De hát Zolikám, ma te vagy gorcs előtt, de egyébként képzeljétek el, hogy Párizsban még a háború alatt a metróba volt első és másodosztály is. Mm-hmm. Tehát, hogy válthattál első osztályú jegyet. Ugyanúgy.
3: A metrón belül is, komolyan?
2: Így van.
3: Azt írja nekünk Sándor, édesanyám nagyon szeretett otthon lenni, ő számára a szeretett társasházi lakása környezete volt a kis világa. Utazáson nagyon ritkán és nehezen lehetett rábeszélni, 2007-ben azért egy hévízi pihenésre rá tudtam venni, vidámság és sok nevetés volt, illetve Keszthely és környéke is nagyon tetszett neki, felejthetetlen élmény. Aztán Géza olaszországi túrára vitte 11 éve az anyukáját, Ildikó Görögországba, illetve Londonba és Franciaországba is eljutottak, és sírva fakadt a kocsiban örömében az anyukája. Na, ez annyira jó látni.
1: De nem kell feltétlenül átlépni az országhatárt. Juci azt írja, hogy úgy nőtt fel, és mindig azt hallotta, hogy miért fizetnének egy étteremért, hogyha otthon is jókat lehet főzni és enni. Uh-huh. De anyukámat, amikor elvittem egy olasz étterembe, ott megváltozott a világ.
3: És azóta imádja az olasz éttermeket.
2: Hát lehet, hogy a Zolit el fogom vinni egy otthon, csinálunk egy makaron készítési tanfolyamot, és utána elviszem a ládűrébe, hogy érezze a különbséget, amit otthon
1: kocsasz. Most szeretsz nagyot mondani, hagyjuk a makaron. Mi van a tártropéziennel? Versenyt hirdettetek azzal? Mi van? Hol van?
2: Majd
1: mikor lesz?
2: Mautner Zsófi, ugye 8 óra után, és akkor majd szépen megkérdezzük, hogy what about tártropézien?
1: Hogy hárít, ugye? Tehát, hogy nem hát hogy? Csak, majd a Mautner megmondja.
2: Hát hogy ne hárítanék? Hát az elmúlt 16 évben ugye ezt megtanultam, hogy kell hárítani, vagy inkább azt kellene mondani, inkább azzal foglalkozzál, hogy vele! Csak tudod, neked kell ugrani, mert az is az jó, amikor így lejön a fel.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:30 lesz, 8 perc múlva.
2: Na repül milyen szép, ide. Amikor a szüleinknek teljesítjük a vágyát. Katalin azt írja, hogy sziasztok, egyszer elmentünk az operaházat megnézni, a pincétől a padlásig, egy csoportos vezetéssel. Anyukám női szabó volt, mi maradtunk a sor végén, amikor jelmez készítő műhelybe vezettek be minket. Hát azt nagyon imádhatta.
3: Hát ezt el is figyelj, Zoli, inkább az érdekelne rettenetesen, hogy ha te kérhetnél tőlem valamit.
2: Te szos, hogy jön az anya? Hogy,
3: mindegy, most, hogy okay, akkor igen. Hova, mit mondaná, hogy Cilla, nem viszel el, ide vagyok?
1: Na, hova szeretnéd? Ezzel még nem gondolkodtam.
2: Na, de most itt a kérdés.
3: De most itt a kérdés, hogy egy vágyad, amire úgy tökre, jó, ha nem velem, bárkivel, de hogy így, ha valaki azt mondaná, hát tudod, ha elvinnének, nem tudom, a Spitzbergákra, az,
2: azt hogy van ilyen
1: vágyad? Oda mentem volna, hogy a Longyearbyenben nagyon mennék, azt egyszer majd. Most Japánban valamiért vágyom.
2: Mert volt a családod, és mondták, hogy mennyire
1: szuper
2: volt. Igen,
1: nagyon jókat meséltek, és nagyon szép képeket mutattak, igen. És abból kimaradtam a túrból, tehát voltak tesómék, a gyerekek, édesanyám, és én nem tudtam velük tartani.
3: Na, Petra, meglepjük egy cseresznyevirágzással.
2: Figyelj, ezt imádná.
1: Egy Fuji megtehet, Shinkansen vonatozással.
2: Shinkansen vonatozással.
3: Képzeld el, hogy oda csúsztatnánk egy ilyen Budapest-Tókiót, és azt mondanánk, hogy boldog szülinapod, Zoli.
1: Vagy ez a búcsú ajándékom.
3: Akkor viszont ezt a radúban megbeszélem.
1: Kérlek, hogyha már sikerül kifúrnod, tehát kirúgatnod, hogy a Balázsékkal dolgozhass, akkor kérlek, javasolt, hogy legalább egy japán módot.
3: Megbeszélem a Sláger FM menedzsentjével, hogy jó, tudjátok, de küldjük már Japánba.
2: Legyen már egy ilyen vigazdi.
3: És nem vigazdi, csak megkapja a japán jegyet, és utána meg annyit mondunk neki, már nem kell visszajönni.
1: Ez volt, így gondoltam.
3: De érezdi, jól magad.
2: Ez a médiában így szokott működni, szabadságra sem kell visszamenni.
1: Itt egy Japánban, remélem érzed, hogy csak odafelé szól, és nem retúl.
3: És örülj neki, mert nem kaptad meg a sógunkést tőlünk, vagy kardot, vagy milyen fenével végeznek.
2: Harakiri nem kell, nem kell, repülőjegy mehet Japánban.
3: Téged hova küldjön a slágerek?
1: Hová deportáljon a Csabi téged?
2: Hogyha el tudod intézni az utolsó utamat a Raduval, akkor én Hawaii-ra szeretnék menni, ha szabad.
3: Te Hawaii-ra. Köszönöm szépen. Nagyon vulkanikus.
1: Az jót tesz a bőrnek.
2: Nem baj,
1: Csabi. Szépíti majd Petra bőrét.
3: Én engem meg, ha engem akarnak elküldeni.
2: Én engem nem akarnak elküldeni, hát az biztos. Tehát te vagy a biztos pont.
3: Vannak a stabilak.
1: Hova szeretnél menni?
3: Én tudjátok, hova mennék? Nagyon-nagyon vágynék Dél-Afrikába.
1: És miért nem mész?
3: Egyébként kézzétek el, van egy modellem, aki oda ment férhez, egy dél-afrikai fiú, egy gyönyörű dél-afrikai fiúhoz. Mind a ketten modellkedtek nálunk az ügynökségen, és akkor ő oda ment, és én annyira bejárnám, tudod, azokat a nemzeti parkokat, meg ezt az egészet.
1: Neked vannak utazásirodás kapcsolataid, akik visznek téged grátis ide-oda.
2: Hát miért
1: nem bajazod le, hogy vigyenek oda?
3: Hát nem tudom, most ez csak egy vágy. Egyébként meg volt a szülinapom, és gondolkodhattál volna, hogy elvigyél valahogy. De gondolom ide vinnél egy cserig
2: magyar.
3: Hogy pomák. Kimenne a Pismányhegyre. Nesze neked évezzed, boldog szülinapot, na.
1: Holnap jössz a parkba találkozni a hallgatóinkkal?
3: Gondoltam, hogy oda nézek. Igen.
1: Megvonatoztatlak.
2: Ne. Ott lesz egész nap a Zoli, megvonatoztatni.
3: Megy a Cilla Kanizsára.
2: Figyelj, a kerti kisvasútra felültett téged, for free.
1: Ja.
3: Wow.
1: Nem, ebben a hajtányon kezdődik. Így hát most belemetnék hajtányozni. Nem.
3: Arra a kisvasútra gondolsz, amit a lőlőjék építettek?
2: Nem, ez egy másik kisvasút. Ez egy másik, igen.
1: Ez valahonnan megy valahová.
3: Nem láttátok, hogy a lőlőjék most voltak 5 évesek Andival?
2: De láttam tegnap.
3: Olyan szép volt.
2: Milyen szép volt ez a rózsa.
1: Irigykedsz.
3: Gyönyörű volt ez a rózsa. Nem irigykedem, hanem egy szívet melengető. Érted, hogy van igaz szerelem
2: neked
3: a világban?
2: Van szíved?
3: Nincs.
2: Hát ez az, akkor mit melengedne?
3: Hogy van igaz szerelem a világon. Ahogy a kisablányban ugye mondta, ugye Ursula. És akkor megkér, hogy csókolja, de nem ám akar, hogyan az igaz szerelem csókjával. Hát az Andi kapott.
2: Mehetünk tovább.
3: Teknős mentés előtt.
1: Csodám, még nem jött elő orosz Barbie megmutatta a férjét. Most már a tarkóját is láttuk.
2: Ja.
1: Nem, hát hogy már...
2: Ja.
1: Már az egész feje látszik hát.
3: Ebben az az érdekes, hogy általában tud nekem az a nagy kedvencem, hogy általában a gyerekeket nem szokták megmutatni. Szemiden van olyan ismerősöm, aki absolute nobody, és szegény gyerek, mindenképpen ott van, mert édesapa vagyok, és édesanyja vagyok, de rá van csapva egy óriási szív a gyereknek a fejére, és azokat nem. De úgy már úgy néz ki, hogy már a 70 pluszosokat se szabad mutogatni, mert már az se biztos, hogy a személyiség jog miatt, úgyhogy 70 pluszost a tarkóval mutatod, a pici csöpséget pedig egy szívvel a fején. Csak azt nem értem ebben, tudod, hogy tökre egyet értek a gyerekjogokkal.
2: Igen, meg óvni kell őket, így van.
3: Abszolút így, ez jogos. De vagy mutatom, vagy nem mutatom. De tudod, az a kitakarás, tehát hogyha egyszer azt mondom, hogy figyelj, fölkerül az Instámra a család, akkor nekem azt tetszik, amit a Dobó Ágék mutatnak, mi vagy az Ördögnóráik, ott van a promóanyag a gyereknél, fogjad apukám, pénzt kell keresni, nagyon sokba kerül az iskolát.
1: Azt mutassák meg, hogy mennyire bátrak, mennyire vállalkozó szelleműek, és mennyire ügyesek, hogy felismerjék azt, amit a Cilla dúdol. Jön ugyanis mindjárt a hablatjáték.
2: Tegem nem volt sajnos megfejtésünk, úgyhogy ma Csabi kell lesz.
3: Én se ismerem.
1: Majd mindjárt igen. 0-30-30-30-95-8. Várjuk a jelentkezéseket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
4: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
5: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
6: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
7: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándéka automataváltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
10: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
12: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
13: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Probléma van az MR készülékekkel a Szent János kórházban. Ingyenes szűrővizsgálati roadshow indul Veszprém megyében. Már délutántól lezárások lesznek a Puskás Aréna környékén. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az egészségügyi minisztérium szerint nincs műszaki összefüggés a Szent János Kórház emelkészülékének meghibásodása és a kórházi hűtési program között. A tárca közlése szerint a berendezés szeptember 15-én hibásodott meg, és két éven belül már harmadszorra állt le. A minisztérium szerint a hiba hátterében áramingadozás állhatott, az emerek ugyanis érzékenyek az áramellátás változásaira. Az intézményben az akut ellátás zavartalan, a halasztható vizsgálatokat azonban más kórházakban végzik el. A tárca szerint a megoldást az elektromos hálózat stabilizálása és egy új MR beszerzése jelentheti. Ősszel ismét útnak indul a Sportrégió ingyenes szűrővizsgálati rócsója Veszprém megyében. A Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 program részeként októberben és novemberben 12 településen várják majd az érdeklődőket. A kezdeményezés célja, hogy a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok minél több ember számára könnyen elérhetők legyenek. Az első állomás október 2-án Balatonudvari lesz, ahol rizikófelmérésen, PSA szűrésen, csontsűrűségmérésen, valamint szájüregi vizsgálaton és testösszetétel analízisen lehet részt venni. A vizsgálatokra regisztrálni aznap a helyszínen lehet, amihez tajkártya szükséges. Ma este 3:49-kor kezdődik a Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés a Puskás Arénában. A mieinknél rengeteg a sérült, mindeközben az ukránok új szövetségi kapitánnyal és teljesen felforgatott kerettel készülnek. Márko Rossi szövetségi kapitány szerint a sérült Sallai Roland és Varga Barnabás hiánya lehetőséget jelenthet a magyar labdarúgó válogatott többi játékosa számára. Az ukránoknál szintén több fontos játékos hiányzik majd. A találkozót teltház előtt rendezik. A Puskás Aréna környékén már délután 6 órától lezárások és terelések lesznek. A BKK azt javasolja, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt. Kiemelten ajánlják a gyakrabban induló kötött pályás járatok, így a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
15: Drága aranyhallgatók, hűvös időre számíthattunk ma reggel, olyan 8 és 10 fok között volt a hőmérséklet, napközben viszont melegszik az idő, napos időre számíthatunk egész hétvégén, akár 21 fok is legyen, de azért estére öltözenek föl, mert lehűlhet az idő. Az, hogy a közlekedéssel mi történik, azt majd Zoltántól fogjuk megtudni, aki itt ül mellettem, az én drága kollégám.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: Nagyon kedves tőled, Csabi, de először tovább passzolnám a szót. Váci Viktor a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
17: Jó reggelt, sziasztok! Továbbra is országszerte zavartalan a vonatközlekedés. A pécsi fővonalon utazóknak fontos, hogy karbantartás miatt október 2-áig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyi vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Mecsek Intercity többségének fővárosi végállomása már a déli pályaudvarra került át. És egy hétvégi előrejelzés, a Veresegyházi vonalon karbantartást és vasúti átjáró átépítést végeznek, ezért szombaton és vasárnap reggeltől estig Újpest központ és Veresegyház között az S71-es vonatok helyett két útvonalon pótlóbuszok közlekednek, az éjszakai időszakban pedig a nyugati pályaudvar és Veresegyház között kell buszokkal utazni. Jó utat!
16: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja után két személyautó ütközött. A 16-os kilométernél elfoglalják a külső sávot, ezért torlódás alakul nagyon szépen, és ez már az M0-ás forgalmára is hatással van. Legyenek türelmesek, és kicsit óvatosabbak. Jó utat!
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: On fait le célèbre.
1: A sláger reggelben 7:40-kor.
2: Múltkor meg szólnak nekünk, hogy a brigád, menjünk el tejást patronálni. Nem mondom, akkor gyerünk. Elmentünk patronálni a tejásztba, hát gondolják-e? Megérkezünk. 2-3 nap múlva. Jaj, most mire kelljten viháncolni? Mert voltak szintén patronálni, vagy mi van? Nem, úgy értettem, hogy megérkeztünk, pont. Új gondolat. 2-3 nap múlva, nem ugyanaz. Vigyázz, az ember, hogy fogalmaz, mert azt olyan könnyen gubanc van. 2-3 nap múlva, fölfújódott 2 tehén. Szűz Mária, édesanyám, úgy égett a pofám, amikor a halásznál megtalálták a pumpát. Jaj, mert mindig az az ital, mindig. Mondom, mert ne így áll te szerencséd, ne így áll már te. Hát nem tudjám a halász, kérem, hogy a lét határozza meg a tudatot. Na most, ha megissza a lét, a tudat elmegy.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: A jelentkezés a következő volt, figyeljetek fiúk. Jó reggelt, Ádám vagyok, tűzoltó, a Hablagyba jelentkezem. Azt mondják, a tűzoltónak mindig hideg fejjel kell gondolkodnia. Na majd kiderül, hogy ez akkor is működik el, amikor Cilla elkezd énekelni. Szia Ádám!
2: Hello Ádám!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Ádám, a kérdés nem ez. Milyen magas vagy és mennyire széles a vállad?
3: Hát 180 centi vagyok, és
1: kevés.
3: Szoktam kondizni, úgyhogy...
2: Az két külön dolog, hogy szoktál, vagy látszik.
4: Ja, Istenem, Ádám, nálam annyi probléma van. Néha fölfut egy szomszédmacska a háztetőre, azt nem tudjuk leszedni. Majd fölírom a számot csörizembe.
3: Oké.
2: Okay. Sajnos, Csabi, a GDPR nem teszi lehető, hogy megosszuk veled Ádám a telefonszámát.
4: Nem, az nem teszi lehető.

0: Tővé, hogy nyilvánosan az, hogy én itt kilessem.
1: Ádám, ezt eldöntheted te. Adhatjuk a számodat Csabinak.
0: Inkább kezdjük a játékot, hagyd már szegény Ádám. Így van. Okay. Én is ezt mondom, Ádám, hogy inkább játszunk. Erről beszélünk már folyamatosan.
2: Na figyelj!
0: Na na na na na na na na na na tu du du du du du du du du du du du du rázad rázad rázad anyukám a tested.
2: Ennyi.
0: Ez kell.
2: Emberre látszott, az a te telefonod volt, hogy Ádám telefonját hallottuk, hogy pittyent egyet. Ja, azt hiszem, hogy Ádám rögtön már AI-jal próbálja elemezni. Ádám?
3: Van egy elképzelésem. Ez mostani sláger, ugye?
1: Igen.
2: Sanszos, igen.
1: Igen.
3: Tóth Abigail és a Sugar Daddy?
1: Igen!
0: Oh my God!
2: Csabi!
0: It's like me, Ádám!
2: Igen,
0: ezt akartok... I'm gonna be a Sugar Daddy.
2: Mire jutott eszedbe ez a Sugar Daddy dolog, Csabi?
0: Hát nem, Ádámnak jutott eszébe, rólam a Sugar Daddy. Azt hiszem.
2: Én ki is vonulnék, mert a veszély átadom a terepet.
0: Egyébként ez Zoli is már korba van egyébként. Figyelj, Ádám, megmondom, hogy rajtam kívül mit nyertél még. Aztán eldöntetted,
2: hogy melyiket választod.
0: Szerintem fiatal vagy, és nincs előtte, de van benne valami, de ott mindig volt egy reluxa mögött, egy ajándék. Na most mondom, hogy elől vagyok én, és mi van a reluxa mögött. Egy 20.000 forint értékű Tefal edénykészlet, az európai nyúlhús fogyasztás népszerűsítő nyúlhús.eu jó voltából. Egy párosba lépőjegy az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain musical októberi előadására a Pap László Budapest sportarénában, és ezen kívül egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és a függöny mögött meg én.

0: nálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Marad a Lelux a mögött, úgy érzem. Szevasz.
1: Jó munkát, sziasztok.
0: Ciao, szia Ádám.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.humus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartás, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
11: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 1,7%-os ütemben növekszik a magyar gazdaság. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Megnyílt a WordPress fotókiállítás a Biodómban. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, az ütem jelenleg 1,7%-os, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. A tárcavezető szerint a fogyasztás 4,7%-kal nő, az ipari termelés pedig várhatóan több mint 4%-kal bővül, miközben az infláció 1,5%-os. Kapitány István a versenyképességi tanácsülése előtt arról is beszélt, hogy Európának meg kell őriznie ipari bázisát a jelenlegi energiaárak mellett. Szerinte nagyobb szerepet kell biztosítani az európai, köztük a magyar középvállalatoknak a külföldi befektetők értékláncaiban, és erősíteni kell a kutatásfejlesztést. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, amelynek során az ügyfelek egy részének személyes adataihoz illetéktelenek férhettek hozzá. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította az ügyfélportáját és a weboldalt. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevében érkező adathalász üzenetekre, és ne kattintsanak gyanús linkekre. Különleges programokkal várja az érdeklődőket szeptember 26-án a BKV Zák utcai trolibusz garázsa, ahol az idei nyílt napok sorozata zárul. A látogatók többek között kipróbálhatják az áramszedő fel- és lehúzását, a kerékcserét és a forrasztást, valamint előzetes regisztrációval tesztvezetésen is részt vehetnek. A telephelyen különleges járműveket is kiállítanak, köztük a Törtető nevű jégmentesítő járművet, a Matuka vontatót és a dupla csuklós Ikaruszt. A gyerekeket játszóbusz és közlekedésbiztonsági programok várják. Különleges élményprogramként kabrióbuszos utazásra is lehetőség lesz a Városliget érintésével. Erre 2000 forintos jeggyel lehet jelentkezni. A garázsba külön járatok is közlekednek a Puskás Ferenc stadiontól. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól és rendőri túlkapásoktól, az éghajlatváltozáson át, a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 000 fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy Egyesült Államokból szétválasztott bevándorló családról készült felvételével. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérőtárlat is kapcsolódik hozzá. Egyre naposabb és melegebb kora őszi idő várható. Ma a közepesen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor is előfordulhat. A Dunántúlon pedig élénk lesz a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja után egy picivel két személyautó koccant. A 16-os kilométernél a külső sávban vesztegelnek a sérült járművek, alakul a torlódás, ami már az M0-áson is érezteti hatását. Az M1-esen egyébként Budapest felé is csak arra szolgatni lehet a 60-as és a 39-es kilométerek között, számoljanak tehát hosszabb menetidővel. Közben erősödik a forgalom az M3-ason is a főváros felé, főleg az M0-ás csomópontjától befelé telítettek a sávok, és sokan autóznak a 10-es számú fő úton, a Solymári körforgalomtól befelé, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve az M0-ás csomópontja előtt. Nézzük, mi a helyzet picivel beljebb a városban. A 13. kerületben a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban nem sokára kikapcsolják majd a jelzőlámpákat karbantartás miatt, rendőri irányítás lesz. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél pedig tart a vasúti híd felújítása. A Soroksári úti lehajtónál viszont változik a forgalmi rend, vagy változott ma reggel, most már csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: Hamarosan arról beszélünk, hogy mikor is vált szokássá az ötnapos munkahét, hogy van a hétvége, addig is a munka hőseként köszönti önöket Kajdi, Cilla, Csaba,
9: Somogyi Zoltán,
4: és Bordán Petra.
13: Jaj, de édesek vagytok.
4: És jön Fat Boys Team, hogy pörögjünk a munka közben. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now.

0: a Sláger reggel.
1: És már Bauknár Zsófit is szeretettel köszöntjük
2: a
3: stúdióban.
2: Jó reggelt!
1: Megvártunk az örömhírrel, a jó hírrel, hogy egy nagyon fontos századik évfordulót ünneplünk, képzeljétek el.
2: Na.
1: 1926-ban történt ugyanis, hogy Ford bevezette az ötnapos napi 8 órás munkahetet.
4: Ez előtte, a Henry Ford.
1: Igen, Henry Ford. Igen. Tök normális volt, hogy az emberek hétvégén is dolgoztak, meg hát nem csak 8 órában. És nagyon fifikás volt, mert ugye úgy szól a legenda, hogy onnan jött az ötlet, hogy hát tulajdonképpen, hogyha ha lenne szabad napja az embereknek, akkor tudnának utazni. Ha utazni szeretek, vehetnének vásárolhatnának autót. És erről eszembe jut, talán láttátok a Ewan McGregorral a Mici Mackós film, nem tudom most hirtelen meg volt az, mi volt a címe, és ott volt az, hogy egy ilyen...
4: Nem tudod, hogy mi volt.
1: Gondoltam, tesztelek titeket.
2: Csabi, segítsd ki, mint a 196 centis.
1: És ott volt az, hogy egy ilyen, azt hiszem bőröndöket gyártottak, tehát egy ilyen gyárban dolgozott, és akkor ő vetette föl, gondolom valószínűleg a Fordtól jött az ötlet, hogy hát mi lenne, ha adnának szabadnapot az embereknek, és akkor ők vásárolnak bőröndöket, hogy meg táskákat, hogy elutazzanak.
2: A Michelin kalauz is ugyanígy
4: pont
2: született.
4: Pont ezt akartam mondani, igen.
2: Igen, hogy a gumigyár találta ki, hogy akkor mivel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy még többet vezessenek, és még gyakrabban kell ilyen gumit cserélni. Úgyhogy ez egy valid dolog.
5: Ti dolgoztatok valaha normál munkarendben?
2: Én közigazgatásban dolgoztam, ugye,
5: de az sem 8-tól 4-ig volt,
2: hát
5: nem?
2: Hát nem, az 8-tól fél 5-ig a munkaidő, persze, rendesen kártyával lehúzod a munkaidőt, az egy 8-tól fél 5-ig munkaidő, ugye ilyen nemzetközi területen dolgoztam, még ilyen pályakezdőkoromban, mielőtt főzőnő lettem, és az egy teljesen...
1: Főzőnő! Ezt sem hallottam még.
4: Ahogy anyám, hogy a Zsófinak, ő a szakács.
2: Főzőnő a gasztroszakember.
5: Igen, szóval ott kellett. Kártyacsippantás, minden.
4: Én körülbelül 8 hónapot dolgoztam egy reklámügynökségen, tehát rendes munkaidőben egy ilyen 9-től 5-ig, ahol Lili volt a recepciós, és amikor 9 óra 7-re értem, akkor ránézett az órájára, és azt mondta, jó reggel! És én akkor rájöttem, hogy ez nekem nem fog menni.
1: Való a munkavilága.
4: Tehát, hogy igen. Ez a fajta időben.
5: Kötöttség az nem.
1: Igen. Hát és ugye most 100 év után ott tartunk, hogy ezt biztos ti is találkoztatok ezekkel a hírekkel. Az elmúlt években sokfelé próbálkoztak a spanyoloknál például a 4 napos munkahét bevezetésével. Ennek viszont más oka van, tehát itt nem is feltétlenül azt mondják, hogy mert hogy utazni tudj, vagy nem tudom, hanem hogy állítólag sokkal produktívabbak az emberek, hogyha csak 4 napot kell dolgozni. Volt, ahol ezt figyelték meg, de volt ennek ellentmondó tanulmány. Például itt Magyarországon ugye a Telekom csinált egy ilyen kísérletet.
2: Beszélgettünk
1: velük, és ott például nem voltak annyira kedvezőek a tapasztalatok, tehát hogy hát ugye kiskapus nemzet vagyunk, tehát hogy valahogy nem arra sarkalt az embereket, hogy akkor abban a 4 napban viszont cserébe hálaképpen produktívabbak legyenek.
4: Ugye, amit a Covid behozott, tudod, ez a home office. Szerintem én abban se hiszek. Tehát, és egyébként hozzáteszem, hogy nem a kollégáimból indulok ki, hanem magamból indulok ki, hogy egyszerűen otthon, ha otthon vagyok, millió ügy történik.
2: Rengeteg dolog van.
4: Egyáltalán nem tudom azt elképzelni, hogy én ott leszögezem magam a géphez, és dolgozom. Tehát nekem szükségem van egy ilyen munkacsoportra körülöttem, ahol mindenki dolgozik, ahol kérdezni tudok, ahol válaszolok.
1: Ezért vagyunk itt, csak Petra legeri kérdésére válaszolva. Ezért vagyunk mi.
4: Tehát, hogy nem, én nekem nem megy az, hogy figyelj, azonnal elkalandozom, tudod, akkor nézem, jaj, várjál, van egy puding még a hűtőben. Mind beáztatom a babot. Tehát szóval valamit biztos, hogy csinálok, amit a munkahelyen nem tudsz csinálni. Tehát, hogy én például azt a, nem azt mondom, hogy ellenzem, de például volt egy ismerősöm, aki az OTP-nél dolgozott, és az például azt csinálta, várjál, lesúlyozom a billentyűt. Mondom, az mit jelent? Hát, hogyha lesúlyozom, akkor azt írja ki. Az,
1: érzékeli, hogy dolgozik.
2: Ilyet nem is hallottam még, komolyan.
4: Csak szólok, hogy ez
2: így megy. Egyébként a multik, ugye pont ugye a Covid alatt nyilván ugye ez nagyon átalakult, egyébként akkor volt jó tapasztalat is, azért sokan cégek is azt mondták, hogy tényleg szuperül megy minden, de azért utána, amikor már ilyen fele-fele volt, hogy már kicsit még otthon voltak az emberek, de már elkezdtek bejárni, és utána elég hosszú idő volt egyébként, mire például egy csomó cégnél úgy ténylegesen visszatért a fizikai munka, és akkor nekem nagyon sok vezető barátom, meg multinál dolgozó vezető azt mondta, hogy fú, hát nagyon nagyon nehéz, mert az emberek annyira hozzászoktak ehhez az otthoni munkához, igen, hogy egyszerűen egy meetingen, tudod, azt mondják a főnöknek, mondják azt a vezetőnek, hogy jaj, ne haragudj egy pillanat, most még gyorsan kiszaladok, nem tudom, mert éppen, ne haragudj, éppen mosást raktam be. Igen. Ne haragudj, éppen fő a bableves, tudod, igen, és hogy így hozzászoktak, hogy ez nem, meg egyébként ez nagyon szakmától függ egyébként, mert ahol például kreatív szakmákban, ahol kell egyszerűen ez a kémia, amit te is mondasz, hogy akkor ott látni akarod.
1: Meg a környezetváltozás.
2: Meg minden ott kell. Ami mondjuk ilyen géphez kötött munka, szerintem ott teljesen jól működik.
1: Én szeretem szétválasztani, és láttam olyan cimborámat, például informatikusként dolgozott, hogy nagyon összefolyt neki, tehát hogy már nem tudta elkülönteni, hogy most a privát dolgai vannak, hanem jaj, még odaül a gép, eszébe jutott valami, odaült a géphez, akkor azt megcsinálta est is, miközben a baráti társaság ott volt. Tehát, hogy ez ilyen tök furi, hogy szerintem az jó, hogyha le tudod választani, hogy ez a te, igen, intim saját közeged, az otthonod, ahol azért vagy, hogy pihenj, hogy töltődj, hogy szórakozz és kikapcsolódj.
4: De ez is nagyon érdekes, mert hogyha magánvállalkozó vagy, akkor az is egy tök teljesen más szemlélet. Ha magánvállalkozó vagy, akkor nem áll meg az élet. Tehát, hogyha például nekem mondjuk fölhív a modellem este 11-kor, hogy szia, lekésnem a bankok kiáratot, mit csinál, nem mondhattam ezt. Ne haragudj, ott ezt meg kell oldani, tehát, hogy de nyilván a rádióban van...
1: És föl lehet hívni este 11-kor, mert amikor mi délelőtt 11-kor hívunk, akkor nem vagyok.
5: Mert délelőtt 11. Este 11-kor simán hívhatnád.
4: De hogy igen, tehát, hogy azért ebben ez is van, hogyha az ember vállalkozik, akkor nem tudja félretenni a munkáját. Tehát most, és ez teljesen mindegy, ha érted, speditőr céged van, és fölhívnak, hogy a görög narancs elakadt, nem tudom én, a határon, akkor nem mondhatod azt, hogy ne haragudj, de a barátaimmal koktélozok, rohadjon meg a narancs.
2: Megérde, meg
4: megrohadt.
2: Muci, amikor mi este 10-kor főzünk a konyhádban, az is munka. Ne haragudj, az munkaid.
4: Abszolút, ez egy abszolút.
5: Hát amikor elutaztok, akkor is hívunk titeket a Szilagasztróba. Igen, akkor is dolgoztam.
1: Bocs, én azt mondom, hogy ti este 10-kor szórakozásból főztök, meg barátságból.
2: Szórakozásból főzünk, meg barátságból, de attól az még munkaköri
4: kötelesség. Hát amikor elkezdem kiposztolgatni utána őket, meg megvágni a videókat.
5: Igen, azért hajnali egyig eltart.
1: Na jó, Zsófi majd nem sokára elárulja, főzünk, hogy mit készítünk. Igen. Ma, mert közben itt a Maci betolta a rezsót.
2: Igen, kértem, hogy rezsó
1: lesz. Az indukciós villanyrezsót, úgyhogy valami csupa jóra számítunk, ugye? Csupa jóra számítunk. Jó.
4: Igen. Igen, Zoli, arra. Nagyon. Számítunk. Rád is mindig számítok, de Isten, és azt mondja, hogy nélkülözhetetlen, mert ő tudja nyomogatni a gombokat. Hát ez Zsófi, simán meg kiváltjuk a pénteket. Már most szólok.

0: Jó reggelt a Sláger reggelből, 8:30 lesz már 6 perc múlva. Zsófi elment készülődni, Csabi még itt van, és folytassuk ott, hogy tényleg nem csak jogi meg gazdasági kérdésem, hogy mennyit dolgozunk, hanem van ennek lelki vetülete, aztán ez persze visszahat a produktivitásra, és így tovább. Úgyhogy fölhívtuk dr. Bigfalvi Rékát, a Nyugi Zóna csapat vezetőjét, aki egyébként munkahelyeken dolgozó egészségpszichológus.
1: Jó reggelt! Szia, Réka!
2: Jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, hogy állunk most ezzel az ötnapos munkahéttel? Tehát mennyire vált be az, amit mondjuk Harry Ford annak idején kitalált, 100 évvel ezelőtt, és mennyire van létjogosultsága az elmúlt években látott kezdeményezéseknek, hogy mondjuk lehet, hogy elegendő lenne 4 napot dolgozni?
2: Hát mi a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy kevésbé a munkaórákról van itt szó, tehát a munkavállalókkal, amikor konzultálunk, akkor sokkal inkább a munkaterről szoktak beszámolni. Ugye kiégés megelőzéssel foglalkozunk, és gyakran inkább az a nagy problémájuk, hogy mennyire tömör ez a munkaóra. Tehát hiába 8 órát dolgozom, de hogyha közben alig tudok megebédelni, vagy nincs szünet, füstöl már az agyam, annyi információt kéne feldolgozni, akkor igazából az, amit elképzelt, hogy ne zsákmányoljanak ki, az nem feltétlenül működik energiamenedzsment szempontjából.
1: Mik a leggyakoribb okok, amik a kiégéshez vezetnek? Mit tapasztaltok?
2: Ilyen láthatatlan munkafeladatok például. Tehát a vezetőknél én azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran, amit itt említettetek is a műsorban, hogy hát még akkor leülök a számítógéphez este, még elküldöm az e-maileket, még válaszolgatok, még megcsinálom a projekteket, és ezek mind túlóra, de láthatatlan túlóra, a cég nem is tud róla, illetve a szüneteknek a hiánya, és a sokfelé figyelés. Tehát annyi információ van már, hogy az a 8 óra az elképesztően nagy teher a léleknek, mentálisan teljesen elfáradnak, és az a regenerációs idő, ami elméletileg jogilag van, az se feltétlenül működik, mert lehet, hogy nem tud kikapcsolni, vagy lehet, hogy önkizsákmányolással saját magának kárt okoz az ember.
3: De figyelj csak, én pont azon gondolkodom, hogy a kiégés az szerintem nem feltétlen ebből fakad, hanem abból, hogy mondjuk 15-20-22 éven keresztül ugyanazt a munkát végzett. Tehát nem a munkaórától. Én ezt azért tudom, mert nálam is volt, pedig aztán én saját magam osztottam be az időmet, a kollégáim voltak, rájuk tudtam bízni, de egy idő után mondjuk, nem tudom, 23 év után én arra gondoltam, hogy megint egy Julikának le kell mérnem, és magyaráznom a 16 évesnek, hogy miért legyen formába, hanem kitépem a hajamat. Tehát, hogy így, és érted, szóval, hogy nekem egyszerűen azt, amit csináltam, attól kezdett heródtom lenni, hogy én ezt nem akarom, én valami mást akarok. Tehát ugye szerintem inkább ez a kiégés, nem?
2: Vagy... Igen, ez az egyik formája. A monotónia az egyik előforduló oka, ez így van, de az a megfigyelésem, ez most egy gyakorlati megfigyelés, hogy az, hogy mennyire teher nekünk a munka, ez attól függ, hogy mit jelent számunkra a munka. Az egyik a lehetőség az, amikor anyagi forrás tulajdonképpen a munka, muszáj megszereznem azt a pénzt, ott nagyon sokan még örülnek a túlórának, örülnek a műszakbeosztásnak, hétvégén a különböző műszakpótlékoknak. Van az a típus, ami az önmegvalósító, a vállalkozó, amivel te is céloztál, hogy nem teheted le a telefont, éjszaka is fel kell venned akár, mert van egy siker, van egy cél előtted, amit szeretnél elérni. Itt ugye a legnagyobb veszély ez az önkizsákmányolás. És ugye van az, aki meg igazából nem szereti a munkáját. Lehet, hogy beleunt, az is lehet, hogy sose szerette, az is lehet, hogy megváltozott valami benne, és lehet, hogy volt egy gyerekkori álma, és most lesz itt az idő, hogy akkor váltsak. Tehát, hogy ott simán lehet, hogy akkor ők kázi muszájfaktor miatt dolgoznak, és keresik utána, hogy tudnának örömöt is lenni a munkában.
3: Akkor most abba segítsünk a hallgatóknak, hogyha ott van mondjuk, nem tudom, Csipes Hajnalka a Kapás utcai rendelőben, mint főnővér, és ő veszi el az Erzsikéjéktől a TB kártyát, és már nagyon unja is, azt mondja, tessenek a személyt és a TB kártyát előkészíteni.
1: Nem igaz, hogy megint
3: háromszor kértem eddig. Hogy tudjuk őket föltuningolni? Tehát mit tudunk nekik tanácsolni, hogy egyébként így, hogy mondj el minden reggel háromszor, hogy I love my job, vagy van valami más ötletünk erre?
2: Hát azért valószínű, hogy így erőszakosan magunkra tuszkolni biztos, hogy nem fog sikerülni. Az egy kérdés, hogy van-e valami, ami a munkahelyen mondjuk vonza. Például jó a közösség. Bemegyek azért, mert nagyon jókat ebédelünk együtt, meg szeretek beszélgetni Marikával, és amúgy ez egy kicsit kompenzálja. Vagy szeretem azt, hogy 4-kor biztosan el tudom hagyni a munkahelyemet, és arra koncentráljunk, hogy akkor 4 és este lefekvésig mi az, ami minket leginkább feltölt. Tehát, hogy vagy valamilyen kompenzált örömforrás legyen, vagy pedig akkor tényleg megkeresni, hogy mi az, amit esetleg szívesebben csinálok. Hosszú távon azért az, hogyha hazudok önmagamnak, az nem válik be.
3: Én szeretem az élelmiszerboltba, tudom, amikor 8-kor zár, és már 7.45-kor már mondja a biztonságért. Tessenek a kasszához fáradni, tehát ők tényleg úgy vannak. 8-kor már a buszon ülök.
1: Köszi, Réka!
0: Köszi, Réka! Jó munkát! Szia!
1: Szia!
2: Köszi, sziasztok!
3: Ciao, Réka!
0: Jó munkát kívánunk ma ott, Zsófinak. El is tűnt a konyhába, készül, nem sokára belefolytatjuk, és a cél a gasztróval.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
7: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
8: Humin savat használok. Humin Gardent.
7: És én már elkéstem vele?
8: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
7: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
10: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
11: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
12: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd. Akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Hétfőtől 4 napig tüntetnek a független benzinkutasok a Kossuth téren. Elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárása. Új 2 napos összművészeti fesztivál indul Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28-a és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőt, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárása, miután a fővárosi törvényszék elrendelte a folyamatot. A vállalat 6 hónapra fizetési moratóriumot kap a vele szemben esedékes pénzkövetelések teljesítésére, ez alól azonban például a munkabérek kivételt jelentenek. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelte ki. A szervezet nyilvántartásba veszi a Bayer Constructtal szembeni követeléseket, figyelemmel kíséri a cég gazdasági tevékenységét és közreműködik a hitelezőkkel kötendő egyességek előkészítésében. A csődeljárás hátterében a cég közlése szerint jelentős pénzügyi kitettség, a beruházásokat érintő szabályozási változások, valamint a zuglói irodakomplexum állami megvásárlásának meghiúsulása áll. Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri igazságügyi palota, vagyis a kúria leendő épületének felújítása. A kordonokat már elbontották, a munkák főként a belső terekben folytatódnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a Kossuth tér két nagy beruházását továbbra is folytatják, ugyanakkor a korábban megkezdett projekteket átvilágítják. Vizsgálják a szerződések árazását, a munkálatok előrehaladását és a tervezett funkciókat is. Az igazságügyi palota esetében megerősítették, hogy az épület a kúriának ad majd otthont, várhatóan 2027 márciusától. Új kétnapos összművészeti fesztivál indul Budapesten. Ma és holnap rendezik meg először a Fecskehajtó Fesztivált a Budai Vigadóban és környékén. A Hagyományok Háza rendezvényén a népművészet és a kortárs kultúra találkozik, koncertekkel, táncelőadásokkal, táncházzal és zenés felvonulással. A családokat kézműves foglalkozások, játékok és mesesátor várja. A fesztiválon újra műsorra tűzik a Magyar Állami Népi Együttes ikonikus előadását, a Néplegendát. A programok között szerepel a Verbunk napja, a Magyar Banda koncertje és Sebő emlékkoncert is.
2: Gyönyörű napos időre készülhetünk, már most 11 fokos a reggelünk, délutára 19 fokot ígérhetek, és ami a jó hírem, holnap, amikor a sláger piknikünk lesz, tessék figyelni, mert hogy 21-22 fok várható, úgyhogy aki még nem jelentkezett, most gyorsan tegye meg a Sláger FM online felületein, nehogy véletlenül lemaradjon arról, hogy a Sláger FM-mel piknikezhessem.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: A 9. kerületben a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Kinizsi utca előtt van egy balesetünk, a forgalmat a szembejövő oldal belső sávjába terelték, és a Kőbányai úton is baleset nehezíti a közlekedést, kifelé az Orci tér után itt csak egy szűk sávon lehet jelenleg közlekedni. Aztán a Rákóczi híd Pesti hídfőjénél tart a vasúti híd felújítása, a Soroksári úti lehajtónál változott a forgalmi rend a mai reggellel, már csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Nézzük, milyen helyzet a városon kívül. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja után valamivel két személyautó koccant. A 16-os kilométernél még mindig elfoglalják a külső forgalmi sávot a sérült járművek, úgyhogy igen komoly torlódás alakult ki, ami az M0-áson is nehezíti a közlekedést. Az M2-es autóúton Vác felé baleset történt szintén, a 23-as kilométernél a Dunakeszi csomópont után, itt forgalomkorlátozásra kell számítani, és egyelőre ennyi, ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jara szárnya.
1: Na és akkor Cilla Gasztró.
2: Mennyei illat van, Zsófi.
1: Itt már a stúdiót betöltötte.
3: Főzünk, főzünk.
2: Olyan, mintha vasárnap délután lenne. Igen.
3: Igen. Figyeljetek, arra gondoltam, hogy...
4: Mindig eszembe jut, amikor nekünk a Balázs azt mondta, na jól van, Cilla, most már visszaengedünk a receptjeidhez.
3: Mi ezt imádjuk a receptet. Szóval arra gondoltam, hogy azért most már lassan majd azért besétálunk a hűvösebb időszakba, úgyhogy majd jön a leves szezon. Uh-huh. És akkor én egy olyan levest hoztam, amit a Cilával amúgy is tervezünk megfőzni, és jövő pénteken mi egy nagyon különleges helyszínről fogunk majd egyébként bejelentkezni, mert hogy egy nagy üzembe megyünk Moson-Magyaróvárra, és ott fogunk a dolgozóknak ebédet főzni és tálalni. És ez a leves, amit ma hoztam nektek, gondoltam, előteszteljük, hogy ti mit szóltok hozzá, ez lesz ott az egyik fogás, és ez direkt úgy választottuk ki, hogy ez a Cilla szívéhez közel áll, mert ez egy provanci, ez egy délfrancia.
1: A dolgozók.
3: Pisztuleves.
1: Figyelsz, Cilla, az embereknek, akik dolgoznak. Kicsit olyan félénye van ennek, mint a Csengetett Milosban, vitték a...
4: Nem egészen, mert ezt a pisztulevest képzeljétek el, hogy nálunk van ez a jour de pisztu, vagy fête de pisztu.
1: Ez milyen ünnep?
4: Augusztus 15-én Mária mennybe menetelénél szokták ünnepelni ezt a fedőpisztút, és akkor ott Rocköblünk Kapmártenben van egy ilyen kis piac tér, ahol padokat raknak le, meg a ilyen sörasztalokat, és az összes nyugdíjas ott üldögél, amiből viszont Dél-Franciaországban Dunát lehet regeszteni.
1: Készülsz már te is erre?
4: Én nagyon.
2: Akkor hol leszel a teremőr? Ott leszel teremőr?
4: Hát
2: vagy?
4: Én ott akarok teremőr lenni, vagy a Chagall, vagy a Matisse Múzeumban.
2: Ó, ez jó választás. Oké.
4: Nizában, tehát ez a tervem egyébként.
1: És akkor időnként elmész a fedő pisztúra, és ott ülsz.
4: És a fedő pisztum pedig ott üldögélek teljes idegben, és akkor ott intézkedem. De mesélj már, mi ez a fedő pisztum?
3: Elmesélem, hogy mi ez a leves, ott a Cilla ez előbb rákérdez, hogy te, mert úgy de jó illata van, te, és hogy ezt akkor te főzted, vagy vettél egy ilyen pisztulé? Mondom, milyen pisztulé? Magamnak. Este nekiálltam, igen, és megfőztem saját kezüleg. Kettő, mondom, milyen pisztulét gondolod, hogy leugrok a sarki hát éjjel-nappaliba?
2: Gondolod, az alaplébárban tudod.
4: Mert náluk lehet kapni a Carrefourba, tudod, üvegbe.
2: Köszönöm szépen.
4: De képzeljétek el, hogy a Zsófinál még az is, tudod, hogyha én azt merem mondani véletlenül, tudod, hogy te csalni akarok, és azt mondom, hogy hát teszek bele egy kicsi vegetta. Mit csinálsz? És akkor, mert mindenre van. Most én követek egy hölgyet, aki nagyon jó ilyen izraeli recepteket szokott ki, istenénő. Hello, how are you? Tudod, ilyen jó kis héber angolra beszél, csak szoktam mondani. And you know, and everything is, the basic is the onion, and everything is always, never forget the sumac.
2: The sumac, kaptál is.
4: És általában ilyenkor a Zsófit üldözöm a szumákkal, hogy az mi, mert mindig mondja, hogy never forget the sumák, és akkor...
1: Szabad kérdezni közben majd?
3: Persze, igen. Mielőtt a hasz, kétségbe esik, és rákeres, hogy mi az Istenről beszél a Cilla. Szóval a szumák az egy ilyen közel-keleti fűszer, ami egy ilyen szömörce egyébként, és egy ilyen bordó színű, nagyon savanyú, és az elég sok mindenre szórják, úgyhogy kapott is belőle a Cilla. Na, de a pisztuleves, ez tehát ez egy provanci nyárvégi, koraőszi leves, amit jellemzően egyébként ott étteremben elég ritkán lehet megtalálni, mert hogy ez egy házi koszt.
1: Figyeljetek, tehát van benne, ugye, mint hogyha föl lenne karikázva egy penne tészta, szépen ilyen kis gyűrűkre.
3: Igen, úgynevezett ditali tészta, van benne, nem karikáztam
1: bab,
3: fel.
1: Igen. Sárgarépa, és krumpli, burgonya, krumpli, igen. És akkor ez cukkini. Az nekem az, ami kicsit olyan furának tűnik a többihez képest.
3: Igen. Figyelj, ugye ez a nyárvégi leves, ez arról szól, hogy az összes leve, összes zöldséget, ami éppen akkor, ami otthon van, ami terem, összefőzöd. És jó sok fokhagymával, tehát hogy ez egy ízes zöldségleves alapvetően, amit mindig valamilyen apró leves tésztával tálalnak, tehát kvázi olyan, mint hogyha egy minestrone lenne, mondjuk, és a pisztú, ez a krém, ez meg gyakorlatilag egy ilyen bazsalikom krém, ami nyilván a nevét ugye a pestóból kapta, de nincs benne mag, tehát ugye a klasszikus pestóban milyen mag van?
4: Fenyőmag.
1: Igen! Yes! tudom.
3: Figyelj, tehát hogy egyszerűen nem tudsz olyat kérdezni, amit ne tudnál.
0: És már te is készítesz otthon pesztót, Csabi?
4: Még nem csináltam pesztót, de most ezt a pisztunál mindig az a baj, azt nézem, hogy akkor nekiállok egy levesnek, hogy mitől lesz mondjuk sűrű, vagy mitől lesz színe, mert hogy nekem nagyon sokszor olyan vízszínű marad az egész, és úgy elnézem, mondom, valamit elrontottam.
3: Hát figyelj, egy ilyen leves, hogy két út van, hogyha egy ilyen könnyű zöldséglevest főzöl, mert hogyha simán csak megfőzöd a zöldségeket, akkor valóban ugye kicsit ilyen vízes lesz. Tehát vagy valami sűrítőanyagot például, amikor elkezded a zöldségeket dísztelni, tudod, ott van a sárgarépa, amit tudom,

0: lesz vízes.
1: És akkor nem lesz vízes. Vagy lehet azt is csinálni, hogy pici étkezési keményítőt kikeversz hideg vízzel, és akkor azzal sűríted. Tehát, hogyha valóban, hogyha csak megfőzöd ugye vízben a zöldségeket, akkor az, az vízes állagú
0: lesz. Te Zoli, te általában staubolni szoktál?
2: Olykor, igen, múltkor pont
1: tanítsd ezzel gondoltam. Tanítsd meg neki, Csabi, a konyhádban.
2: Múlt héten azt mondtam nektek, hogy ugye az az igazi dicséret, hogyha megkérdezem, hogy kaphatok-e
1: igen,
2: még.
1: Igen, igen, szeretnél.
2: Rájöttem, hogy nem. Az igazi dicséret az, ha most azt kérdezem, hogy hozhatom a műanyag dobozt a konyhából. Vihetek belőle haza.
1: Hétről hétre haladunk. Én nagyon szeretem, nyáron nagyon imádom. Sokat főztem ezt a levest, nagyon ilyen családbarát leves, tehát hogy ezt nálunk az unokaöcsém is imádták, mert hogy van benne tészta, tehát van benne, nem kell bele tészta, tehát aki kihagyja belőle ezt a kalóriát, nem kell bele, de hogy ez de, klasszikusan kell bele. Ugye klasszikusan igen. Így készül, úgyhogy zöldségek vannak benne, tészta van benne, ez a bazsalikom krém, ez tök jól beízesíti, tehát szerintem ez egy nagyon jó, és olyan zöldséget teszel bele, ami van otthon nagyjából.
0: Tehát bármit, amit bele.
1: Bármit, ugye a bab egyébként az a lényege, ami lehet benne többféle, tehát hogy ha még kapsz szép ilyen zöld babot, vajbabot, akkor azt feldarabolva, az most nekem pont nem volt otthon, és akkor ez a fejtő bab, aminek majd nekiállsz a fejtésének, tudod, ez a ja, cirmos.
0: De a cirmos babot be kell áztatni?
1: Nem, azt nem kell, az friss bab, az a, az ez a fejtő bab. Igen, igen, most elég szép, egyébként nyáron elég rossz volt itthon az asszály miatt a bab termés, de most elég szépek vannak, és akkor veszel egy kiló fejtő babot, nekiállsz, tudod, itt tévé előtt egy kicsit, hogy fejteni a babot.
0: Nagyon őszintén, hogy én megcsináltam, a Zsófinak van pont ezzel, tudod, minek nagyon sok szakmai beszélgetésünk van, Petrán, de egy, én megcsináltam, a Zsófinak van egy 8 órás rész, egy lencse főzelékre.
1: A szilveszteri lencse.
2: 8 órás?
0: Igen, de közben tudod, mindig azt mondom, hogy a lencsét nem szilveszterkor kell csak enni, hanem van, egész persze, évben lehet tenni, és egy nagyon jó fehérje forrás. És akkor ezt megcsináltam, és akkor mondtam a Zsófinak, te lehet, hogy nem
1: a kardamomból
0: túltoltam, mert annyira erős, tudod, ilyen fűszeres lett, hogy például ezeket a recepteit én el szoktam készíteni a Zsófinát.
1: Igen, meg tényleg hívott, és mondta, hogy ez a lencse túl fűszeres lett, mondom, ez fűszeres, mert ez egy indiai recept, és sok, és valóban egyevő kanálnyi, nem tudom, római kömény, meg mindenféle van benne, felveszi, mert ez egy nagy adag, de mondjuk a kardamomot ugye ilyenkor az van, hogy hát nem látom, hogy mi történik.
3: Úgy nehéz tárgyógyítanod.
0: Nem látom. Ilyen szemek voltak, és azt nekem össze kellett mozsára
1: bányolni. Próbálom ilyenkor, tudod, ilyen Miss Marple mozsára, hogy pontosan mennyi kardamomot mozsaraztál?
0: Hát ez az.
3: Az arányok fontosak, tudod.
0: Te úgy nem sajnáltam, de...
3: Mert Zsófi érzésre csinálja,
2: mint a Tom és Jerryben ilyen gőz jött ki a füléből.
0: De amit akartam mondani, ugye kettő dolog, amit például én utólag szoktam csinálni, az a sózás, mert ugye mindig félek, hogy elsózom, mert amit elsózol, azt nem tudod kivenni.
1: Csak az a baj, hogy tudod, az a baj, hogy nem olyan a sója, hogyha utólag sózod. Tehát, hogy azért nehéz eltalálni, mert hogyha már a végén sózod, akkor ez már nem olyan az íze.
0: De olyan nehéz ez a sózás, tudod.
1: Majd a titok.
0: Jó, de akkor is, most is egy picit úgy éreztem, hogy sótlan, de amit most meg akarok csinálni, az pedig az a bizonyos fezsoáda, aminek egyedül akarok nekiállni. Most a babról jutott eszembe.
1: Így nálam is ott van még a kamrában, ugye hoztál nekem 3 kiló maniókat darát.
0: Azt is, meg fezsoádában volt is kaptál.
3: Az is van még nálam. De nem, kóstolj bele, Csabi, kóstolj bele.
1: Várjál is, akkor kimész a Fény utcára, és veszel körmöt, lábat, igen, fület? Nagyon jó. Na azért ezt még megvárnám. Ezt azért, igen, megnézném, ezt a jelenetet, amikor a Cilla oda megy majd a henteshez, ugye Ildikónál nincs ilyesmi, mert a szárnyas, és akkor oda megy Tomi henteshez, vagy valakihez, és mondja, hogy akkor Tomi, szeretnék kérni akkor 2 disznólábat félbevágva, egy körmöt, meg egy fület.
0: Meg kérlek, 2 fület, igen.
2: Kérlek, ezen ne várd meg a jövő évi brazil kirándulásodat.
1: De mikor fogod
2: főzni? Még előtte készítsd el.
0: Hát most nagyon gondolkodom, mert most erőre kaptam a lencse által.
1: De az a fezsoláda nagyon jó volt tavaly, amit főztünk szerintem. Az nagyon szuper volt.
0: Úgyhogy én most neki akarok ugrani.
1: Manióka darád van?
0: Van.
3: Szerintem egy 4 kiló.
1: Vagy adjak.
0: Ne aggódj.
1: Ne adjak.
2: Akkor csak el kell menned fezsoláda alaplevet venni valahol. Szuper, a Carrefourban.
0: Nincs fezsoláda alap.
2: Jó étvágyat.
0: Ez a leves isten.
1: Ugye én mondtam. A receptet lökjük majd ki. Te kitesszük Facebookra.
3: Köszönjük.
2: És én viszem a maradékot dobozban. Köszönjük szépen Mautner Zsófinak a mai szíves közreműködést is. Ez a Sláger reggel 9 óra előtt 6 perccel Damiano Dáviddal.
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

0: műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 egyenlő 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
11: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulcsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Kábítószerterjesztőket fogtak el Nógrádban. Elindult a Virágos Székesfehérvár pályázat. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az Ecseri új logisztikai központ és az ott bevezetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőségéről tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat irányít az Ecseri központba. Megkezdődtek a Tata és Kocs közötti út felújításának előkészületei. A Magyar Közút elkészítette a 8136-os út, mintegy 2,3 kilométeres szakaszának kiviteli terveit. A felújításra évek óta várnak az autósok. A rossz burkolat és a nagy forgalom miatt ugyanis rendszeresek a panaszok. A szakasz az M1-es autópálya forgalma miatt is jelentősen terhelt, és korábban a balesetek miatt az ország egyik legveszélyesebb útszakaszának számított. A kivitelezés azonban csak akkor kezdődhet meg, ha biztosítják a szükséges forrást. A Magyar Közút szerint a környék forgalma az M1-es háromsávosra bővítésének befejezése után csökkenhet jelentősen. 4 kábítószerterjesztőt fogtak el egy időben 4 Nógrád vármegyei helyszínen. A rendőrök szerdán hajnalban Csitáron, Húgyagon, Ecsegen és Nógrád megyeren csaptak le a 20, 31, 43 és 25 éves férfiakra, akiket őrizetbe vettek. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután egy rendőri intézkedés során drogot találtak. A rendőrök azóta feltérképezték a fogyasztói, terjesztői és viszonteladói kört, valamint tanukat hallgattak ki és bizonyítékokat gyűjtöttek. A most elfogott férfiak többféle kábítószerrel kereskedtek, és maguk is rendszeresen fogyasztottak. Mindegyiküket letartóztatták. Több mint 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból újult meg a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezete. A fejlesztés részeként megújult az egyetem nagykanizsai épület együttese, Veszprémben pedig befejeződött egy labor energetikai korszerűsítése. A beruházás során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be és telepítettek. A projekt része volt egy mesterséges intelligenciával támogatott hallgatói elemzőrendszer kialakítása is. Elindult a Virágos Székesfehérvár pályázat, amelyre október 11-éig lehet jelentkezni. Idén a virágcsomagok mellett már esővízgyűjtőre, fecskefészekre, madár és denevér udra is lehet pályázni. A családi házak mellett társasházak és intézmények is jelentkezhetnek. Utóbbiak és a társasházak pedig vadszőlőt is igényelhetnek a kukaketrecek befuttatására. A pályázatot 4 kategóriában egy ingatlanra egy alkalommal lehet benyújtani. Fontos, hogy aki tavaly nyert eszközt vagy virágot, annak az utána készült fotót is fel kell töltenie, különben az idei pályázata érvénytelen lesz. Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhők és egy-egy zápor csak keleten fordulhat elő. A délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, inkább már csak a Dunántúlon lehetnek helyenként élénk lökések. A hőmérséklet csúcsértéke délután 20 fok körül alakul. Hétvégén kellemes koraőszi idő valószínű, a hűvös hajnal után a napos felhős időben 19-23 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
9: Köszi, Bori, nézzük gyorsan a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja után a 16-os kilométernél még mindig ott vannak a balesetben sérült járművek a külső sávot elfoglalva, ezért tapasztalható torlódás már az M0-áson is. Közben az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenőhely és Tatabánya között alkalmanként megtorpan a haladás, vagy éppen csak lépésben lehet haladni. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így aztán hát nehézkes az előrejutás, legyenek türelmesek. Az M2-es autóúton Vác felé egy személyautó az árokba hajtott a Dunakeszi csomópont után. A 23-as kilométernél a jármű kiemelésének idejére megállították a forgalmat. Itt egy kis, vagy inkább nagy türelmet kérnénk, reméljük azért hamar végeznek. Budapesten a Zuglóban a Tököli úton is baleset történt, a Róna utcánál, itt is számítsanak torlódásra, és közben a 9. kerületi közraktár utcában a Fővám tér felé a Kinizsi utca előtt még mindig tart a helyszínelés, a forgalom a szembejövő oldal belső sávját használhatja jelenleg.
0: A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Hát pont most nincs itt a Cila. Meg akartam kérdezni, hogy ki az a sztár, akit a legjobban utál.
13: Mindjárt elmondja szerintem.
9: Hát vannak olyan hírességek, akiket divat utálni.
13: Én nem gondoltam volna, hogy Anne Hathaway-t ennyire sokan utálják. Engem meglepett, hogy miért. De na, erről is szó lesz mindjárt.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:10 előtt egy perccel. Hogy valakit szeretünk vagy utálunk, ezt sokszor egy hajszál választja el, és talán emlékeztek, hogy pár hete beszélgettünk is erről, hogy például exek kapcsán, igen, hogy ez igen, egy megfigyeltő jelenség, hogy valaki, akiért oda vagy, utána egyszer csak hallani nem akarsz róla. Nos, hát arra hívja fel a figyelmet Sharon Marcus, a Columbia Egyetem professzora, hogy amit a sztárok iránt érzünk, az nagyon hasonlóan működik, tehát ott is a két véglet, hogy rajongunk valakiért, vagy pedig komoly ellenszenvet érzünk iránta. Ugye mind a kettő egy nagyon erős érzelmi viszony, és nem állnak olyan távol egymástól. Úgyhogy Csabi, akit annyiszor szoktál emlegetni, lehet, hogy valójában kedveled. Tehát, hogy...
1: Kire gondolsz, kicsi szív?
2: Kire? Húzzunk egy sor.
0: És hogy... várjátok, nem kell most erre még válaszolnod, igen, mert ráadásul Jeffrey Brown, aki meg egy másik egyetem, a Bowling Green Egyetemnek a kultúrával foglalkozó professzora, ő azt mondja, hogy azt se felejtjük el, hogy egyes sztárok ugye idővel például bizonyos értékek, vagy stílusok, vagy társadalmi jelenségek szócsöveivé, vagy jelképeivé válnak. Éppen ezért hiába szeretted őt, vagy tetszett, amit mondjuk egy filmben nyújtott alakítás, hogyha olyasmit képvisel, mivel te egyébként nem értesz egyet, akkor kevésbé valószínű, hogy majd megkedveled miatta, sokkal inkább rá fogsz megharagudni. Tehát ha valami olyat képvisel a sztár, amit te nem szeretsz, akkor kivetíted el, és őt se fogod szeretni előbb-utóbb.
2: És mi van azokkal a sztárokkal, akit mondjuk nagyon szerettek, például Anne Hathaway-t, őt a Neveletlen hercegnő miatt egész Amerika, meg az egész világ imádta, aztán utána, amikor a Nyomorultakért megkapta az Oscar-díjat, és állítólag túlságosan örült, na ott kész. Azóta annyi komment, mém készült belőle, hogy ezt nem szeretik.
1: De bocsánat, ez maradjunk, hogy közérthetően egy hazai példánál. Tehát itt van például Tóth Gabi. Tehát igen. Tóth Gabi, amik értékek...
0: Miről jutott most eszedbe?
1: Hát, hogy
2: mennyire amiért, szerették,
1: hogy
2: igen.
1: Hogy amilyen értékek mellett elkezdett kiállni, ami egyre inkább vörös posztó volt az emberek szemében, őt utálták meg.
2: Igen.
1: Tehát, hogy a...
0: Tehát nem hát, az, amit a prof mondott, hát Jeffrey
1: igen,
0: Brown.
1: Amit, igen, tehát igen, nem igen. Azt mondták, hogy
2: jó, kevésbé tehetséges.
1: Nem tudom, magyar népdalozik, és Matyóba rohangál, de olyan szép hangja van. Uh-huh. Senkit nem érdekel soha onnantól többet kezdve. A hangja. Onnantól kezdve, hogy ő olyan értékeket kezdett el képviselni, hitelesen vagy nem hitelesen, de mindegyikre jellemző volt, például ugye ebbe a választási hajrában, ami volt Magyarországon, abban mindenki jellemző volt, hogy aki így lerakta a voksát, uh-huh. az egyik, az ott nem állt meg már többet az emberek előtt. Tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nem csak Magyarországonra vonatkozik, hanem nemzetközi szinten, tehát akár ha ezt nézzük a Trump mellett
2: Elon
1: is,
2: Musk aki... Igen,
0: nekem pont igen. Elon Muskot akartam így mondani, van. Hogy amennyire eleinte én is nagyon komáltam, hogy ilyen tech guru, és hogy világ megváltó ötletei vannak, de minél hát többször aztán... nyilatkozik meg mindenféle társadalmi kérdésekben, annál inkább azt nézem, hogy úristen, ennek igen. Elmentek
1: hát
0: otthonról.
1: Tudod, amikor elkezdenek ilyen fasiszta dolgokról beszélgetni.
2: Az Elon Muskhoz megy nagyon, igen, ő azért van. Ezt így
1: akkor
2: tudja
1: tolni. Úgy végig gondolod, fú, tényleg ez így van, mondjuk a nem tudom, színes bőrűekkel, meg ezzel, hát akkor onnantól kezdve az bármit csinálhat.
2: Már mindegy.
1: Akkor már, érted, hogy a Teslát visszadobták, érted? Visszaesett a forgalma. Tehát, hogy azért, mert egy személyhez kötik. Uh-huh. Tehát veszélyes. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog, szerintem.
0: Neked, Petra, akit mondjuk így nem
2: utálok.
0: Csipsz?
2: Utálok.
0: Igen,
2: olyan,
0: van.
2: Hogy utálok? Nem utálok. Utálni nem utálok. Van olyan, aki nem annyira azért... szimpi, de utálni nem utálok semmit.
0: Nem is azért nehéz kérdés, bár Cilla is múltkor mondta korrekt módon, hogy valójában nem utálja, hanem inkább neheztesz, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan.
2: Nem szimpi valaki.
0: Hogy ebben van köztünk például ilyen életszemléleti különbség, amit kérdeztem is már tőled, hogy miért zsibbasztod magad olyan tévéműsorokkal vagy személyekkel, mert hogy én tényleg úgy vagyok vele, hogy nem ér, hogy inkább elmegy biciklizni, mint hogy nézzek valamit, ami szerintem gagy, és hogy bosszankodjak. Nem bosszantom magam föl vele, hanem inkább ott hagyom, tehát kapcsolok tovább rögtön.
1: Én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogyha te valamiről meg akarsz fogalmazni egy kritikát, vagy egyáltalán, hogy tudni akar, informálni.
0: Persze, akkor kell
1: tudni. Tehát, hogy ha nem ismerek egy énekest, akkor mit tudom én, kit mondtam, Csinszkát, és életemben nem hallottam, akkor én arról nem fogalmazhatok uh-huh. meg semmilyen véleményt. Az egy más kérdés, hogy van egy ilyen Stockholm-szindrómám, hogy rendszeresen akit kicsinál, arra visszatérek és újra hallgatom. Hát ez sajnos nem tudom megmondani.
2: Mert Stockholm-szindrómás van, igazad van, oké, megmagyaráztad.
1: Nézem, és továbbra is ülök, és azt mondom, hogy én ezt nem hiszem el, hogy ez így létezik. És egyébként nagyon sok ilyen esetben, például ugye most, hogy, szóval, hogy azért legyünk őszinték, és tudom, hogy itt nincs politika nálunk a reggeli műsorban, de hogy ugye április 12-e óta rengeteg bolondéria történik. Tehát olyan emberek elkezdenek megnyilvánulni, hogy egyszer nem tud hova tenni, hogy ez ennek honnan jött, ez egy hol világosodott meg, és ilyenkor bejön az én Stockholm-szindrómám, hogy visszatérően nézem, és egyre jobban szépen felhúzom magam ezeken az embereken, tehát hogy ezt most ezt tényleg komolyan mondja, hogy itt okosít.
0: Ez nem a Stockholm-szindróm, ez tök jogos, tehát ez nem az bárkinél, aki jó érzésű előfordul. A Stockholm-szindróm az, amikor boldog békeidőkben is ugyanazt nézed századjára.
2: De ő ezt meg tudja tenni, látod, boldog békeidőkben.
1: Én ezt nagyon gyakran csinálom, és akkor ennek hangot adok, de egyébként nagyon sok olyan viszonylag ismert, vagy kevésbé ismert ember van, akik alapvetően ugye szélhámosok, és akkor ott az szokott nagyon zavarni, hogy az igazságérzetemet zavarja, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt nem látják az emberek,
2: és
1: általában nem látják az emberek. Általában, tehát, hogy amikor például valamelyik azt mondja, hogy és sikerült, és életmódot váltottam, és csak a mozgás, és a zöldség, és a nem tudom, STB, és így tudtam leadni 30 kilót, és te is képes, ugye? És közben tudod azt, hogy az elmúlt 25 évben meg azt mondtad, hogy pajzsmirigy problémáid voltak, és hogy el kell fogadni önmagunkat, de hirtelen megjelent egy pár fogyasztószer, meg gyomorgyűrű, meg nem tudom mi, és azt mondod, hogy akkor ez az életmódváltás. Hát eddig miért nem volt életmódváltás?
0: Pont tegnap mondtam,
1: és akkor ez az igazság. Érzeted, ez zavarja. Ez
2: nem utálat,
1: hanem nem mondd ezt, mert ez nem igaz. Igen. És akkor ezt a leplet le akarod húzni, miközben hozzá kell tennem, és aztán befejeztem, hogy közben idővel bölcsebbnek kéne lenned, nekem is, és azt mondani, hogy nem mindegy, azt mondasz, amit akarsz, de közben még nem tartok ott, tehát a fejlődési szintem ott még nincsen.
0: Igen, szóval tegnap előtt mondtam pont neki reggel, hogy és ezen belül még egy külön kategória, aki nem csak hogy elhiteti, hogy fú, így lefogyott meg úgy, hanem mondjuk ilyen porokat hoz forgalomba, ja, és hülyére igen. akar venni vele. Én szerintem nálam ez már büntetőjogi kategória
2: abszolút
0: lenne, hogy félrevezet, hogy és majd te ezzel ugyanúgy le fogsz fogyni.
1: Bocsánat, ez mindegyik, tehát amikor én azt mondom ezekre az emberekre, hogy szélhámos, akkor mindegy, hogy az egyik portárul, a másik meg tanfolyamot. Tehát tök mindegy, mert ugyanúgy, amikor én azt mondom, hogy és igenis, és amikor én elhatároztam, és oda tettem magam, és leadtam azt a 25 kilót, és igenis, minden nap futok, és fölállunk a futópadra, és együtt, gyertek, fussunk együtt, és itt várok mindenkit a Tabánba, mert képesek vagyunk rá. Fizessetek be a tanfolyamomra, mert a vállalkozói nőklubjában várom, hogy mindenki jöjjön vele, akkor azért ebbe érted, utána befizet. Tehát, hogy be fog fizetni.
0: 06-30-30-30-95-8 ide megírhatják, hogy ki az a híresség, akire mondjuk neheztelnek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
12: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: A reklám után.
13: Gyönyörű napos, de kissé szeles időre kell ma készülnünk. Már 13 fokos a reggel, délutára 19 fokot ígérhetek, és a hétvége úgy tűnik, hogy varázslatossá válik, mert hogy 21 fokot mérünk szombaton, vasárnap pedig 22-23 fokig úszik fel a hőmérő higanyszála, szóval lehet tervezni szabadtéri programot, és lehet jönni velünk piknikezni.
2: De fontos, hogy ez regisztrációhoz kötött.
13: Még tehát ma aki megtehetik, igen.
2: Most még gyorsan már nagyon megy az összesítés, úgyhogy igen. Slágerpiknik a Lokopiknikkel karöltve holnap. Várjuk már!
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: A 8-as számú főúton Szemenye határában baleset történt, ezért ott korlátozásra kell számítani. Közben az M1-es autópályán Budapest felé a Grébics pihenőhely és Tatabánya között továbbra is csak lépésbe lehet haladni, illetve alkalmanként meg-megáll a forgalom. Ezt pont az előbb néhány perce valaki telefonon meg is erősítette nekünk, hogy valóban így van, úgyhogy ott Hát kell a kitartás a főváros felé. Egyébként a külső sávban szinte csak kamionok haladnak. Kérdezted, hogy mikor lesz vége? Nem tudom, 2-3 év még? Mikor végeznek hivatalosan a bővítéssel? Nem mostanában. Addig igen. Hát nem tudok mit kívánni
13: hozzá.
2: Új
13: idegrendszert azoknak, akik arra járnak napi szinten.
2: Zuglóban a Tököli úton a Róna utcánál baleset nehezíti a közlekedést. Itt is számítsanak torlódásra. Aztán... helyszínálnak a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Kinizsi utca előtt. Itt a forgalmat a szembejövő oldal belső sávjába terelik át, és továbbra is fennakadás tapasztalható a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, a Ferenc körúton pedig a Mester utcától az Üllői útig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Cilla Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cillával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
1: Hát ugye mikor máskor, ha nem pénteken, és képzeljétek el, hogy nagyon gondolkodtam, hogy valahova el kéne menni, tudod, ahogy hűl le az idő, egyre inkább hiányzik a napsugár, és van egy lehetőség, hogy az ibusszal el lehet utazni, kérlek szépen egy olyan, egy ilyen rövid kis tripre, ami érinti Caprit, Pompeit és Nápolyt. És itt van velünk a vonalban most ugye Termes Nóra az Ibusztól, mert engem teljesen felcsigázott tegnap ezzel az úttal. Jó reggelt,
2: Nóri!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nóri, azért hívlak be most téged a Cilla Toursba, mert mondtad nekem tegnap este, pont erről beszéltünk, mert ugye Szicília volt az én ötletem, és azt mondtad, hogy ennél van egy sokkal izgalmasabb út.
2: Szicília is természetesen nagyon izgalmas, csak arra gondoltunk, hogy ami neked most igazán testhez álló lenne, és egészen biztos, hogy lenyűgözne, mint ahogy rengeteg utasunkat is, az a Nápolyi Öböl Kincsei című utunk, ami tényleg egy elképesztő kavalkádja a mediterrán életérzésnek. Van benne történelem, kultúra, természet, gasztronómia, látnivaló, és hát egyáltalán az a dél-olasz életérzés. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy így október második felében ez neked egy nagyon kellemes kis kiruccanás lenne.
1: És említetted, hogy van egy nagyon jó idegenvezetőtök, ugye azzal csábítottál többek között el?
2: Igen, tehát ő önmagában nem is egy, hanem kettő, elárulom, aki kíséri a csoportot, ő is egy fantasztikus idegenvezetőnk, Szabó Anna Mária, csak annyit árulok el, hogy azzal együtt, hogy idegenvezető, ő a Vespa, Magyarországi Vespa klubnak az elnöke, tehát egy motoros hölgy.
4: Olasz életérzésben otthonosan mozog valószínűleg.
2: Igen, szóval lenyűgöző a tudása, és egyáltalán az a temperamentum, ahogy ő vezeti ezt a csoportot, illetve van egy szintélő, csodálatos idegenvezetőnk, Valkai Erzsi, aki, tehát azt mondom, hogy önmagában vele egy Pompei városnézés, vagy Capri szigetének a meglátogatása, az egy olyan élmény, amire komolyan mondom, hogy mindenki emlékezni fog egész életében.
4: Hát főleg, hogy egyik se széles vállú, így nem terelik el a Cilla figyelmét a látnivalókról.
1: Maradj már, még annyit akartam, azt akartam kérdezni, hogy hogy képzeljük el ezt az utat, hogy elrepülünk Budapestről
5: Nápolyba,
1: igen.
2: Igen, és akkor Nápolyban van a szállás, nem lent a Nyüzsibe, mert azért az ott húha, azért az ott kemény, fárasztó tud lenni egy mozgalmas nap után, hanem a domboldalon van egy nagyon kellemes négycsillagos szálloda, és onnan minden nap gyakorlatilag fakultatív program lehetőségeként a csoport tagjai tudnak részt venni kirándulásokon, tehát 5 éjszakát töltenek Nápolyban, és hát amire azt mondjuk, hogy kötelező, hát van benne egy nápolyi városnézés, az egyértelmű, az rögtön megérkezés után, hogy az ember egy benyomást kapjon erről a nyüzsgő dél-olasz városról, ami tényleg szerintem egészen lenyűgöző és különleges hangulata van. És az elkövetkezendő napokban pedig, aki szeretne a csoporttal megy, aki szeretne egyedül fedezi fel a város, tehát ki hogy szeretné, tehát itt lehet ötvözni az egyéni és a csoportos utazás szépségeit. De amire azt mondom, hogy tényleg gyakorlatilag minden utasunk benevez, az a második nap a Capri szigetének a meglátogatása.
4: Benne van a La Grotta Blu is?
2: Természetesen, hát hogy ne lenne. Tehát hajóval mennek át az utasok, és természetesen ez benne van. De benne van egy olyan csodálatos villa, a Saint Michel villa, amit én azt gondolom, hogy mindenkinek látni kell, nem csak a megjelenése miatt, hanem ott éltem én át életemben azt a fantasztikus érzést, hogy a természet, a kultúra, a minden, ami mediterrán, az ott egyben megtekinthető, ez Anna Caprin van. És tehát ez egy nagyon-nagyon kellemes program, ez a Capri sziget meglátogatása hajóval. És akkor a következő nap van a fantasztikus és kihagyhatatlan Pompei. Előtte egy a Vezúv lábánál egy kellemes borkóstoló pár finom falattal, és utána Pompej megtekintése, amit tényleg történelemkönyvekből tanultunk, láttunk, láthattunk róla filmet, de az ember, amikor oda megérkezik, akkor szerintem földbe gyökerezik a lába. Szóval hihetetlen, hogy egy 2000 éve elpusztult város romjaiból mi maradt, mert tulajdonképpen mintha egy élő város lenne. Szóval fantasztikus, és mindez tényleg a Valkai Erzsi idegenvezetésével, tehát tényleg életre szóló élmény, ezt tudom garantálni. És akkor az azt követő napokon természetesen akár Amalfiba van egy kirándulás, illetve Sorrentóba, mindez fakultatív jelleggel, tehát aki akar, az marad esetleg Nápolyba, megnézi az archeológiai múzeumot, ami szintén fantasztikus és lenyűgöző, vagy esetleg ott járja az utcákat, megkóstolja a finomságokat, hát a nápolyi pizza kihagyhatatlan, természetesen egyéb gasztronómiai élmények, akár a pacal, erről Zsófi biztos tudna mesélni.
1: Igen, már
2: a
1: nincs
2: nápolyi
1: itt a nápolyi pacal.
2: És tehát, hogy így ötvözni lehet a mindent.
3: Kultúrát a gasztronómiával.
2: Igen, jó. Igen. Szóval egy életre szóló élmény, és remélhetőleg, vagy jó eséllyel október végén ott még nagyon-nagyon kellemes 20-25 fokos melegítse.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az az idő, amikor, mert ugye nyáron hőség van, de ez az idő,
2: igen,
1: amikor ilyen kellemes kiránduló idő van. És ezt nem tudod egyébként, hogy a tenger ilyenkor milyen, hogyha valaki fürdeni akar, ilyenkor még kellemes?
2: Hát, ha valaki nagyon bátor, merész, még megtud. Tehát azért 20-21 fokos, nem is kell ahhoz olyan nagyon nagy bátorság.
1: Igen.
2: Szóval azért lehet egyet csobbanni, hogyha ha valaki erre is vágyik.
4: Hát, Csabi, küldjél majd légy szíves ilyen képeket, hogy csobbansz a...
1: Hát én, a Zoli azt akarja látni, hogy én csobbanok, én a Pompejt akarom megnézni.
3: Meg azért Caprit is meg akarod nézni.
1: Meg Caprit is, nem, én nagyon izgatott vagyok ettől.
4: Az a jó benne, hogyha több napot vagy, mert én amikor voltam Nápolyban, akkor pont mentünk már, indultunk volna a hajóval, és akkor valahogy úgy alakult a vízállás, hogy hirtelen sztornozták a kék barlanghoz tartó járatokat, és sajnos nekünk nem volt több lehetőségünk már azon az úton, de így, hogy ott vagytok 4-5 napot, és ezen belül tudsz variálni.
1: Igen.
4: Ebben az
1: igen,
4: a praktikus, hogy ha pont gond van, akkor még átteheted másnapra, vagy igen, a következőre.
1: Ja. Nóri, a fakultatív program az egyébként mit jelent, hogy ott a helyszínen be tudok fizetni rá az IBUSZ idegenvezetőjénél, vagy ez?
2: Már itthon is, tehát szakavatott kollégáink, amikor valaki ez iránt, az út iránt érdeklődik, akkor már tájékoztatást adnak ezekről a kirándulásokról. Itthon is be lehet fizetni, sőt, javasolt is, mert akkor előre úgy kötjük le a hajójegyeket, a buszt, mindent, aha, minden egyebet, de ha valakinek kint jut eszébe, vagy nek kint jut eszébe, vagy kint kap kedvet, akkor is van lehetősége még csatlakozni, de azért a

0: tartunk egészen márciusig. Tehát azért a mediterrán térségben is azért nem megbízható az időjárás, sőt azért lehűl, meg gyakran esik az eső. De például Szicíliában szilveszterkor is szervezünk utat. Hát ott elő szokott fordulni, hogy adott esetben havazik, adott esetben meg akár rövidújú pólóban sétálhatnak a vendégeink. Ezt a délolasz részt ezt általában márciusban kezdjük újra programozni, és akkor utána Zsinórban minden hónapban akár több utunk is van. Tényleg nagyon népszerű, és tényleg szívből ajánlom olyanoknak is, akik esetleg egyénileg szokták felfedezni a városokat, mert ez egy olyan extra plusz élményt ad itt a idegenvezetőinkkel együtt, ami garantáltan tényleg maradandó.
1: Köszönjük szépen, Nóra!
2: Köszönjük!
1: Nagyon jó munkát nektek, jó szervezkedést!
3: Puszi Nóri, köszönjük szépen!
1: Minden tudsz, Csabi?
3: Minden tudok, Termes Nórival voltunk a vonalban, úgyhogy isteni. Úgyhogy erre készüljetek, és köszönöm még egyszer nektek, hogy kivehettem ezt a 23-ai napot, mert ugye direkt úgy intéztem, hogy az október 23-án elkéreckedtem a Zolitól is, meg a Petrától is.
1: Mondanám, hogy itt leszünk, hogy tartsuk a frontot, de nem leszünk mi sem 23-án.
3: Azt mondta, várjál, megnézem, és mondja, ja, 23, na jó, menjél. Úgyhogy 21-től 26-ig akkor a Nápoly
2: pont. Érezd majd jól magad, de addig még úgyis találkozunk.
3: De te ott voltál, te ezt
2: voltam,
3: már
2: voltam, Kaprin voltam, meg a Marfin.
1: Jövő héten nem lesz, sajnos. Jövő hétre is kimenőt kaptál tőlünk.
2: Igen, mondta Zsófi, hogy nem leszel jövő
1: azt
2: héten.
1: Azt mondta, hogy lóksz.
2: Főztök hajnalban, ja, korán reggel.
3: Ja, tényleg vidékkel
1: való fizetős melóra mész.
2: Bizonyám.
3: Hát jó, te meg el szoktál menni előbb, mert te meg ugyanúgy vezetted a műsort. Úgyhogy és én meg elengedlek.
1: Ezt köszönöm neked.
3: Tudod, mennyit küzdöttem? És mondtam a vezetőségnek, ezt még engedjük, nem fog többet előfordulni. Legyen szép a hétvégét.
1: Szép hétvégét, és találkozunk holnap. A slágerpikniken, a lokopikniken, ott nézd ki te is, hogyha tudsz.
2: Ha lesz időn, gyere.
1: Viszont
3: jó hétvégét, sziasztok, szép hétvégét!

0: műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.hummus.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
6: Becsengettek a Jadánál! Indulj elektromosan az új tanévben! Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárol de a elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
11: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
10: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
11: Velem, Mautner Zsófival.
12: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
10: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
12: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
10: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
10: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Csődközeli helyzetre figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége. Elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárása, és szigorítanák a rövidtávú lakáskiadást a 12. kerületben. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csődközeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémára. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Ma elindult a Bayer Construct ZRT csődeljárása, közölte a fővárosi törvényszék. A társaságot 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg a vele szemben esedékessé váló pénzkövetelések teljesítésére. Ez azonban például a munkabérre nem vonatkozik. A bíróság vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t rendelte ki, amely nyilvántartja a követeléseket és közreműködik a hitelezőkkel kötendő egyesség előkészítésében. A hitelezőknek fennálló követeléseiket 30 napon belül kell bejelenteniük. A csődeljárást korábban stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítették. rendeletben szabályozná a rövidtávú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Szeptember 26-án szombaton reggel 6-tól újra várja a látogatókat a 18. kerületi Vilmos Endre uszoda, vagyis a Malév uszoda. Az elmúlt években több ütemben korszerűsítették a létesítményt, korábban megújult a szauna és az öltözők egy része, idén pedig a medencetér felújítása készült el. A munkák során a régi burkolatot egészen a szerkezeti betonig visszabontották, majd új rétegrendet és végleges burkolatot alakítottak ki. A beruházás részben TAO támogatásból, nagyobb részben önkormányzat forrásból valósult meg. Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írta az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentősen javult. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok közlekedése, szombaton és vasárnap közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Martírok parkja, a 19-es Kelenföld vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Martírok parkja között. Szárazabb, nyugodt idővel indul a mai délelőtt. A meteorológusok szerint jelentős csapadék már nem várható. A napsütés csak felhő átvonulások zavarják meg. 20 fok lesz a maximum.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés. Történt egy baleset a 14. kerületben a Tököli úton, a Róna utcánál, úgyhogy itt torlódásra készüljenek. A Közraktár utcában pedig korábban volt egy baleset a 9. kerületben, itt is tart még a helyszínelés, a Fővám tér felé, a Kinizsi utca előtt. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat, úgyhogy nagyon figyelmesen vezessenek itt. A 13. kerületben pedig a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban információink szerint ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat. 10 és 12 óra között ugyanis karbantartást végeznek, úgyhogy ez idő alatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Itt mától megváltozik a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudunk a Soroksári útra kikanyarodni, úgyhogy erre is figyeljünk. És ma is lezárták a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, egészen délután 14:30-ig lesz érvényben ez az útzár, mert karbantartják a csatornát. Jó utat kívánok!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul már is a sláger napközben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és mára is olyan dalokkal készültem, amik felpörgetik a munkaidőt, a hét utolsó munkanapján szükségünk is van egy kis plusz energiára. A DLC-vel rajtol az óránk, jön a Cake by the Ocean. Sláger!

A Jonas Brothers és Karol G közös dala forgott, ez volt az Exit a Sláger FM-en. Kívánok önöknek hasznosan és gyorsan telő munkaidőt, aztán remélem, hogy fölkészültek az éjszakára, mert hosszú éjjel áll előttünk, ugyanis jön a kutatók éjszakája. Szeptember utolsó hétvégén bepillanthatunk különböző tudományterületek titkaiba, szórakoztató, inspiráló előadásokon vehetünk részt, láthatunk kísérleteket, de lesznek laborbejárások és rengeteg játékos program, amely minden korosztályt megmozgat majd. Országszerte lesznek programok csak Budapesten több mint 100, úgyhogy van bőven miből válogatni. Lesz többek között középkori európai kardvívás bemutató, de megismerkedhetünk öveges tanár úr utódaival. Vár ránk robotkutya bemutató. Tényleg lehetetlen mindent felsorolni, viszont van egy nagyon jó kis honlapja és applikációja a kutatók éjszakájának. Használják és találják meg azt a programot, amire a leginkább kíváncsiak. És azt hiszem, hogy ez a kulcs, kíváncsinak lenni mindig. Ez mozgásban tartja az ember, de mozgásban tartanak bennünket a kedvenc dalaink is. Bruce Springsteennel megyünk tovább, jön a Born in the USA.

Itt a Sláger FM-en Justin Bieber Daisies című dalából a tavasz hangulata áradt, ami nagyon illik a mostani napsütéshez, így kora ősszel. Nagyon kellemes az idő odakint, de már is megnézzük, hogy a hétvégén hogy alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakon is. Utána pedig érkezik az az énekesnő, akinek van egy könyvklubja már 2023 óta. Ő maga is nagyon szeret olvasni, és létrehozott egy olyan könyvajánló klubot, ahol kicsit alternatívabb, mélyebb, esetenként bizonyos országokban betiltott írásokat ajánl a követőjének. Minden hónapban egy listából választhatunk, a könyvklubot pedig azt teszi extrábbá, hogy egy podcastet is indított, amelyben a havi olvasmányok íróival beszélget a műveikről. Úgyhogy Dua Lipát nem csak a dalai miatt érdemes követni, de könyv élményei miatt is. Houdini című dalát hallgatjuk meg hamarosan.

0: Előtte azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Most is gyönyörűen süt odakint a nap, bár most még egy kicsit hűvös van, mindössze 15 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Délutánra 19-20 fokot ígérnek, és egész nap szép napsütéses időben lesz részünk, de azért felhő átvonulásokra számítsunk, a Dunától keletre pedig még eső is jöhet. A légmozgás mérsékelt, gyenge lesz, a Dunántúlon azonban akár viharos széllökésekre is lehet számítani. És hát persze mindenkit az izgat, hogy vajon hétvégén milyen lesz az időjárás. Jó, sőt, egyre jobb, sok lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 21 és 23 fok közt alakul. És hozom már is a legfontosabb tudnivalókat az utakról. Jelenleg, ha minden igaz, nem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban, ez délig lesz így. Karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak, itt a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa segíti. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben, az Óhegy utcában és a Szlávi utcánál, itt a vízvezetéket javítják, a Balatoni úton pedig a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás fogadja az autósokat, mert javítják a burkolatot. És figyeljenek arra is, hogy a 18. kerületben lezárták a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 10 perccel járunk 11 óra előtt, és egy régi Elvis dal szólt, amit JX-el dolgozott át. Ez volt a Lilla Last Conversation. Hamarosan meghallgatjuk a friss információkat.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Piknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
6: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
9: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Volt nemrég egy olyan szoleres kirándulás, és akkor az ének tanárunknak van egy nyaralója, és elvitt minket oda. Úgy volt, hogy ott volt egy nagy cica, és ezt folyton simíztük, és engem nagyon szeretett, és anyukám még később értek ide, tehát hogy a többiek addig elmentek busszal, már csak én voltam egyedül meg az énektanárom, és visszajött a cica, és hozta a kölykeit.
11: Oh, ne! Bemutatni nektek, ugye?
10: Aha. Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett Bak András New Yorkban. Végéhez közeledik a kúria új épületének felújítása, és hétvégén mossák az Árpád hidat. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Helyi, amerikai és nemzetközi zsidó szervezetek vezetőivel tárgyalt Vaka András köztársasági elnök New Yorkban. A Sándor Palota közleménye szerint az egyeztetésen szóba került a magyarországi zsidó közösség helyzete és biztonsága. Az elnöki hivatal azt közölte, hogy a kormány és az államfő is fontosnak tartja a közösség biztonságának fenntartását és erősítését. Vaka András az ENSZ közgyűlés 81. ülés szakán is felszólalt, emellett svájci észt és finn államfővel is kétoldalú megbeszélést folytatott New Yorkban. Végéhez közeledik a Kossuth Lajos téri igazságügyi palota rekonstrukciója, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az épület elől már eltűntek a kordonok, a munkák főként a belső terekben folytatódnak. Az egykori igazságügyi palota kúriának ad majd otthont. Ezt a funkciót a jelenlegi kormány is megtartotta. Eközben folytatódik az Agrárminisztérium korábbi épületének felújítása is. Vitézi szerint a folyamatban lévő állami beruházásokat felülvizsgálják, és ahol indokolt, módosítják a korábban meghatározott műszaki tartalmat. Szombaton és vasárnap tisztítják az Árpád hidat, közölte a budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója. Szombaton reggel 7:30-től délután 13:30-ig a híd déli, Budáról Pestre vezető oldalán dolgoznak, vasárnap pedig az északi Pestről Budára tartó oldalt mossák. A munkákat környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával végzik. A hídmosás az éves előre tervezett köztisztasági feladatok része. Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a váralag utat évente kétszer, tavasszal és ősszel tisztítják meg. Nincs műszaki összefüggés a Szent János Kórház MR készülékének augusztusi meghibásodása és az intézményben zajló hűtési program között, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A berendezés augusztus 15-én hibásodott meg. A kórház másnap arról tájékoztatott, hogy az MR vizsgálatok a javításig szünetelnek. A tárca szerint 2 éven belül ez volt a készülék 3. meghibásodása, és az áramellátás ingadozása is problémát okozhat a működésében. A minisztérium közlése szerint a halaszthatatlan vizsgálatokat a berendezés újbóli üzembe helyezéséig más intézményben végzik el. Kang Woo-chung dél-koreai grafikus munkáiból nyílt kiállítás a Budapesti Koreai Kulturális Központban. A november 27-ig látható tárlat középpontjában a hangul, vagyis a koreai írásrendszer áll, de kínai írásjegyek és latinbetűk is megjelennek. A művész azt vizsgálja, hogyan érzékelhetők a betűk formaként, mozdulatként és hangként, nem csak jelentéshordozó jelként. A kiállítás legnagyobb munkája egy mintegy 5 méter hosszú élénkvörös hangul folyosó, amelyen a látogatók végig sétálhatnak. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-én éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket is. A délelőtt folyamán egyre többet süt a nap, így az utakon csontszáraz aszfaltra számíthatunk. A napszemüveg viszont ma elengedhetetlen, 18-20 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: Ági, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset Dunaharaszti belterületén, a Némedi úton, az 51-es főút kereszteződésénél. A helyszínen egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, úgyhogy ezen az útszakaszon torlódásra kell számítani. A fővárosban most információink szerint egészen jól lehet közlekedni, sehonnan nem érkezett hír torlódásról. Arról azonban igen, hogy a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után lezárták a külső sávot, és ez a lezárás egészen délután 14:30-ig érvényben lesz. Karbantartás miatt. A Budaörsi úton pedig a Naprózsai és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt szakaszosan lezárják a külső sávot. Az 1-es főúton pedig számítsanak rá, hogy Török Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelés és sebességkorlátozás van érvényben. A 10-esen Pilisvörösvár keleti oldalán a 16-os és 17-es kilométer közt útfelújítást végeznek. A 3-oson pedig 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot. Itt csak a fél útpálya járható. Vezessenek óvatosan.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Bizony, hogy a legnagyobb slágerek jönnek, például Tracy Chapman Fast Car című dalára lazítunk egy kicsit. Előtte Taylor Swift-től az Anti-Hero-t hallgatjuk meg, ami pedig az óránkat indítja, Lady Gaga dala, a The Dead Dance-től, én pedig Kiskata vagyok. Jó rádiózást!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

cowboy kalapot csapni a fejébe és felhúzni egy western csizmát. Ez volt Alex Warren, a Passenger itt a Sláger FM-en. Én pedig egy újabb program csemegével szeretném kerekebbé tenni az önök napját. Ócsán ugyanis már elkezdődött az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál, amely egész hétvégén elkényeztet majd bennünket. Ma este az elektronikus zene kerül majd előtérbe, holnap pedig családi programokon kapcsolódhatunk ki. Lesz főzőverseny, de fölszelik majd a várostortát. Este a Mardi Gras Jazz Band koncertezik, majd egész nap vár bennünket. Az irodalmi szalon is, és lesznek külön programok az Ócsai Tájházban. Szóval tényleg fergeteges lesz ez a hétvége az Ócsai Öregfaluban, hogyha tehetik, akkor látogassanak el ide is. És a Sláger Piknikről se feledkezzenek meg, még lehet regisztrálni mobil applikációnkon keresztül. Mi pedig Király Viktorral megyünk tovább, hamarosan érkezik Zárt Ajtók című dala, ugye a testvére Király Linda éppen a napokban mutatta be itt a Sláger reggelben legújabb dalát, de most Viktor énekel nekünk, előtte azonban a Bronski Beat-től a Small Town Boys szól.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Calvin Harris, Pharrell Williams és Katy Perry énekelt nekünk, ez volt Fields című közös daluk. Az ég fölöttünk pedig olyan, mint hogy egy óriás beletüsszentett volna a reggeli kávéján lévő tejszínhabba, kis fehér pacák tarkítják a szikrázó kék eget. Holnapra is napsütést ígérnek, de már is mondom, hogy hogy alakul a hétvége időjárása. Utána pedig, ha már napsütés, akkor érkezik a Sunroof, Nicky Jam és Daisy közöse. Szép napsütésnek köszönhetően egyre emelkedik a hőmérséklet, már 18 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. 19-20 fokot ígértek már a meteorológusok is, azt, hogy egész nap szikrázik majd odakint a napsütés, persze felhő átvonulásokra azért lehet számítani. Holnap is a maihoz hasonló lesz az időjárás. Sokat süt majd a nap, de egy-két felhő is érkezhet, azonban esőt már nem ígérnek a meteorológusok. Napközben akár 21-22 fok is lehet, vasárnap pedig még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor 22-23 fokra számíthatunk a legmelegebb órák, és még hétfőn, kedden is nagyon szép időnk lesz. Nézzük az utak híreit. Érden a Gyopár utcában jelenleg a tűzoltók dolgoznak, úgyhogy itt most azért van útlezárás. Budapest belterületén pedig erősödik a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél, az Andrássy úton pedig befelé az Erzsébet tér előtt lassult le a haladás. Dunaharaszti belterületén pedig két személyautó ütközött a Némedi úton az 51-es főút kereszteződésénél. A helyszínen egy sávon irányonként váltakozva halad továbbra is a forgalom. Vissza a fővárosba, tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtónál. Mától megváltozik a forgalmi rend, csak egyet sávban lehet majd a Soroksári útra kikanyarodni, és továbbra sem működnek a jelzőlámpák a 13. kerületben, a Váci út, Csanádi utca, Lehel utca csomópontban még fél órán át rendőrök irányítják itt a forgalmat, a Krisztina körúton pedig a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt vízvezetéket javítanak, ezért a közúti forgalmat a villamos pályára terelik, de dolgoznak a Budaörsi úton is, itt aszfaltozás miatt a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. My Smith Stargazing című dala forgott, és a zakatolunk rendíthetetlenül dél felé, úgyhogy remélem melegszik már a leves. Előre is jó étvágyat kívánok önöknek, és hát nagyon remélem, hogy találkozunk szombaton, mert hogy jön majd a Sláger Piknik, a Lokopiknik és Kerti Vasutak találkozójának keretében. Nagyon sok izgalommal készülünk önöknek, és nagyon sok izgalmas dologgal készül a Magyar Vasút Történeti Park is, ahol együtt ünnepelhetjük a Kerti Vasút 20. jubileumát. Ennek apropóján pedig hát mint egy házi bulit tartanak majd a kerti vasutak, mert hogy legalább 13 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható az ünnepre, határon innen és határon túlról, de lesznek járműbemutatók, lóvasút, mozdonyon utazás, tárlatvezetések és egésznapos családi programok, úgyhogy találkozzunk holnap a Magyar Vasút Történeti Parkban, mert szombaton a Sláger FM csapata is ott lesz a rendezvényen. Még lehet regisztrálni mobil applikációnkon keresztül, hogyha önök is csatlakoznának hozzánk. Most pedig még dél előtt a Well Hello csapódik mellénk, Oda út című daluk forog. Néha még el...

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a

0: Sláger FM applikációban jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
0: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
0: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
0: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
6: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
8: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
9: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5 millió 990 ezer forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis, Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Megnyíltak a pályázatok a szakképzési centrumok főigazgatói posztjaira, és heteken belül megállapodhat a főváros és a kormány Budapest pénzügyeiről. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Szolnokon folytatja országjárását holnap Magyar Péter. A miniszterelnök közlése szerint a rendezvény délután 4 órakor kezdődik a Kossuth téren. Magyar Péter augusztus 20-án jelentette be, hogy ismét országjárásra indul, aminek során 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A programsorozat első állomása Veszprém volt, majd Pécsen folytatódott. A szolnoki esemény lesz az országjárás következő állomása. Meghosszabbította a Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatójának és élettársának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A döntés a védők fellebbezése miatt még nem végleges. A volt igazgatót és élettársát többek között emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják. A nyomozás során felmerült gyanú szerint nehéz sorsú, akkor már nagykorú fiatalokat vettek rá prostitúcióra és a bevételük átadására. Az ügyben jelenleg 12 gyanúsított van, a volt igazgatón és élettársán kívül további 4-en állnak bűnügyi felügyelet alatt. már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre, legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Heteken belül megállapodás születhet a kormány és a főváros között Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről, közölte Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés ülésén. A főpolgármester szerint a tárgyalások jelenleg szakértői és helyettes államtitkári szinten zajlanak, és már előre haladott állapotban vannak. Karácsony azt mondta, nem csak a 2026-os pénzügyi helyzet rendezéséről szeretnének megállapodni, hanem olyan hosszabb távú megoldásról is, amely megakadályozza a hasonló finanszírozási problémák újbóli kialakulását. A Strabag nyerte az Óbudai hajógyári szigetre vezető K7 felújítására kiírt közbeszerzést, írta az Infostart. A cég nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatot tett, közel 96 millió forinttal kevesebbet a második helyen végzett Duna aszfaltnál. A szerződés kötési moratórium ma jár le, a munkák pedig a tervek szerint október közepén kezdődhetnek. A beruházás során átépítik a pályaszerkezetet, szélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezetet. Az első nagy munkaszakasz 2027 júniusáig tart. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik az M2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. A BKK azt javasolja, hogy a belváros felé tartók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő buszjáratokra is átszállhatnak. Az Asztóriánál két felszíni megállóhelyet is ideiglenesen áthelyeznek. A mai maximum mindössze 18 és 20 fok között alakul, de csapadékot nem ígértek a meteorológusok. Az allergiásokat a magas parlagfű és a gomba koncentráció viselheti meg.
11: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszos torlódás alakult ki, főképp a külső sávban. A sok kamion miatt sokszor megáll, vagy csak lépésben halad a forgalom, így a közéjük kerülő autósok számoljanak jóval hosszabb menetidővel. Dunaharaszti belterületén pedig a Némedi úton az 51-es főúti kereszteződésnél két személyautó koccant, itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A fővárosban közlekedve pedig figyeljünk arra, hogy a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után egészen délután 14:30-ig a csatorna karbantartása miatt lezárták a külső sávot, de lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, és lezárták a második kerületben a Pasaréti úton a félútpályát a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. Itt a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jutóróval töltött cukkini, én most erre vágyom. Önöknek jó étvágyat kívánok. Délmúlt 5 perccel én Kiskata vagyok, és folytatódik a sláger napközben Joan Osborne dalával, jön a One of Us, előtte azonban Sam Smith és No Money dala forog. Sláger!

Egy rock klasszikus a Bon Jovitól, ez volt a Living on a Prayer, amely garantáltan felpörgeti az ebédszünetet is. Itt a Sláger FM-en pedig én is igyekszem olyan programokat keresni önöknek, amik rendesen felpörgetik a hétvégénket. Tehát például mehetünk szüreti mulatságba, mégpedig Csömörre, hiszen most szombaton egész napos szüreti forgataggal várják itt a látogatókat. A nap a hagyományos szüreti főzőversennyel indul, majd aztán jönnek a néptáncosok, akik végigvonulnak Csömörön, a felvonulók 4:12-kor találkoznak majd a Petőfi Sándor művelődési háznál. Innen indul a menet a bírói házhoz, majd vissza a művelődési házhoz. 12:50-kor pedig kezdődik a szüreti mulatság nyitó ünnepsége. Lesz mustkészítés, kézműves programok, fellépnek kórusok, akikhez akár csatlakozhatunk is, de egy szüreti játék, a szőlőlopás is lázba hoz majd bennünket, illetve este szüreti utcabállal záródik a mulatság, mindez holnap Csömörön. Jó szórakozást! Itt a Sláger FM-en pedig, amíg önök a levest kanalazzák, én forgatom az embertelen dalt Geszti Péter átiratában.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Nick Cave and the Last Waltz, ez volt az I Promise Myself, és már is érkezik Selena Gomez, aki nemrég kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy mennyire szeretne édesanyává válni, bár sajnos egy egészségügyi probléma miatt ő maga nem tudja vállalni egy gyermek kihordását, mind a saját, mind a magzat egészségét veszélyeztetni. Úgyhogy akár csak Lady Gaga, ő is elgondolkodott már a béranyaságon. Hamarosan ő énekel nekünk, jön Sing a Soon című dala. De előtte megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Most is gyönyörűen süt odakint a nap, és már elértük a 20 fokot. Ugye 19-20 fokot ígértek nekünk már a meteorológusok. Szerintem nincs kizárva, hogy még egy, esetleg két fokot emelkedik a hőmérséklet, különösen a belvárosban. Holnapra és holnap utánra is sok napsütést ígérnek a szakemberek. 21 és 24 fok között alakulnak majd a csúcsok. Csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge lesz, úgyhogy semmi nem állja útját a hétvégi szabadtéri programoknak, mert hogy még vasárnapra is jó időt ígérnek a meteorológusok, sőt, a következő hetünk is meleg idővel indul majd. És megnézzük azt is, hogy milyen útakadályokat kell leküzdenie most a közlekedőknek. Történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Podmanicki utcánál, a vasúti átjáró alatt a belső sávban, úgyhogy itt egy pici torlódás fogadja az autósokat, de erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, úgyhogy legyenek türelmesek. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot tartás miatt, ráadásul az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Kerepesi úton még délután 14:30-ig csatornakarbantartás miatt lezárták a külső sávot a kifelé vezető oldalon a Baross tér után, és lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert itt csatornát javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. De a 10. kerületben az Óhegy utcában a Szlávi utcánál is félpályás az útzár, itt vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Top Loader dala, a Dancing in the Moonlight, és most, hogy ránk köszöntött a csillagászati ősz, mert hogy ugye a héten volt az őszi napi egyenlőség, lassan készülünk a bekuckózásra, és aztán a fények időszakára, amikor napsütés hiány ünnepi fények ragyogják majd be Budapestet, és hát ugye az adventi időszakra az Elte fűvészkert is minden évben készül, mi pedig mindig nagy izgalommal figyeljük a híreket, hogy milyen tematikában tervezik az újabb és újabb fénykiállítást. Hát megérkezett a hír, a szépség és a szörnyetek története elevenedik majd meg a Garden of Lights varázslatos fénykiállításán. Az ősz és a tél egyik legkülönlegesebb budapesti programja ezúttal egy közel 300 éves mesevilágába repíti majd el a látogatókat. A fényinstallációk megidézik majd a jól ismert történet ikonikus szereplőit és helyszíneit, és hát mindehhez hátteret a fűvészkert atmoszférája ad majd. Ezt mindenképpen látnunk kell majd. A nyitásra ugyan még várnunk kell egy kicsit, hiszen október 23-án nyílik majd meg a Garden of Lights. Itt a Sláger FM-en pedig addig is forognak a legnagyobb slágerek változatosan, még mielőtt érkezne Zsupos Ági a friss infókkal, meghallgatjuk Benson Bundalát, jön a Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhús Fogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társadalmat

0: finanszírozásával valósult meg.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
5: Huminsavat használok. Humin Gardent.
4: És én már elkéstem vele?
5: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
4: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis! Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Lokopiknik és kerti vasutak találkozója a Vasút Történeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
0: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
8: Az őszi-téli időszakban a hideg és szeles időjárás kiszárítja a bőrt, különösen az arcot és a kezeket. A patikákban kapható különféle hidratáló krémek, amelyek intenzív ápolást biztosítanak a száraz bőr számára. Fontos, hogy rendszeresen használd ezeket a krémeket, különösen zuhanyzás után, hogy megelőzd a bőr további kiszáradását. A kézkrémek is különösen hasznosak, hiszen a hideg időben a kezed gyorsan kiszáradnak és megrepedeznek.
0: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Közel 9%-kal nőhetnek a nyugdíjszámításnál használt szorzók jövőre. Több mint 4 milliárd forintból újult meg a Pannon Egyetem, és ingyenes robotkészletekre pályázhatnak az iskolák. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Mintegy 9%-kal emelkedhetnek 2027-ben a nyugdíj megállapításnál használt valorizációs szorzók, mondta Farkas András nyugdíjszakértő. Ezekkel igazítják a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző évbér szintjéhez, ezért a változás kedvezően érintheti a jövőre nyugdíjba vonulókat. A becslés a nettó átlagkeresetek idei nagyjából 9%-os növekedésén alapul, a végleges szorzók azonban csak az éves statisztikai adatok ismeretében válnak hivatalossá, és azokat a kormány rendeletben állapítja meg. Több mint 50 robotkészletet biztosít iskoláknak. A Jettel Pro Suli program összesen több mint 10 millió forint értékben, írta a Piac és Profit. A november 8-áig nyitott pályázaton bármely magyarországi közoktatási intézmény részt vehet, attól függetlenül, hogy tagja-e a Pro Suli programnak. A készletekhez online oktatóanyag is jár, az eszközökkel pedig a diákok a 2027-es országos robotika versenyre is készülhetnek. A következő versenyen a mesterséges intelligencia korábbi nagyobb szerepet kap majd. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese, és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be, korszerűsítették a Moodle rendszert, és új digitális tananyagok készültek. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti. Szakértőt rendelt ki a rendőrség annak a férfinak az ügyében, akit a Nagykörútnál támadtak meg, írta az ittlakunk.hu. Az eset a Honvéd utca és a körút sarkán történt Budapesten, a támadást egy taxi kamerája is rögzítette. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoz. A sértett a héten rosszabbul lett, ezért a Honvéd kórházban vizsgálták meg, ahol felmerült súlyosabb sérülés lehetősége. A szakértői vélemény alapján később az eljárás jogi minősítése is megváltozhat. Október 1-től A és B menü közül választhatnak a 17. kerület felső tagozatos és középiskolás diákjai az iskolai menzákon. A gyerekek és a szüleik az egy hónapra előre közzétett étlap alapján dönthetik el, melyik nap melyik ebédet kérik. Az önkormányzat szerint a cél, hogy a diákok szívesebben fogyasszák el az ételeket, és kevesebb maradék keletkezzen. Az új rendszerhez nyáron felújították az iskolai tálalókonyhákat, és kicserélték az elhasználódott tálalópultokat is. Nyílt napot tart szombaton a BKV az Ács utcai trollibuszgarázsban. A látogatók több olyan feladatot is kipróbálhatnak, amely a járművezetők és a szerelők mindennapi munkájához tartozik. Kezelhetnek áramszedőt, betekinthetnek a kerékcserébe, és akár forrasztást is kipróbálhatnak. Előzetes regisztrációval tesztvezetésre, vezetett telephelyi túrára és kabriobuszos élményutazásra is lehetőség lesz. Kora délután csapadékmentes, kellemes őszi idő várja a közlekedőket, a napos időszakok pedig kifejezetten jótékonyan hathatnak a hangulatunkra. Ma maximum 17-19 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
10: Ági, köszönjük szépen a híreket, jönnek a közlekedési infók. Dunaharaszti belterületén továbbra is félpályás a forgalomkorlátozás a Némedi úton, az 51-es főút kereszteződésénél, itt ugyanis két személyautó koccant. Budapesten pedig nehezítheti a közlekedők dolgát, hogy tart a vasúti hét felújítása a Rákóczi híd Pesti hétfőjénél, a Soroksári úti lehajtónál. Itt megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudunk a Soroksári útra kikanyarodni. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezetéképítés miatt, itt napközben a forgalmat jelző őrök segítik. A 10. kerületben az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál a vízvezetéket javítják, úgyhogy a forgalom itt is egy sávon váltakozva haladhat. A 18. kerületben pedig lezárták a Nap utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt, és tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál, ezt az útszakaszt is lezárták. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Folytatódik a Sláger napközben, én Kiskata vagyok, és 5 perccel járunk egy óra után, is igyekszem felpörgetni a hangulatot, így az ebéd utáni kajakóma közepette. Brian Adams és Melanie C dala érkezik, a Van Jagan, de előtte Mr. Props indítja az óránkat. Szól a Waves!

A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig The Weeknd alatt szólt, ez volt a Dancing in the Flames, és lélekben már készülünk a hétvégére, sőt, lehet, hogy nem is lélekben, hanem már tervezgetjük, hogy például munka után hova indulunk. Van bőven miből választani, hiszen ugye ma este éjszaka tartják a kutatók éjszakáját, holnap pedig a jubileumi hídünnep vár bennünket Esztergomban, az Erzsébet Parkban. Különleges jubileumra készül Esztergom és Párkány, ugyanis 25. alkalommal ünneplik a Mária Valéria híd újjáépítését, amelyet még 1895-ben adtak át, de a történelem során kétszer is lerombolták az átkelőt. 2001-es újjáépítése óta a magyar-szlovák kapcsolatok és az összetartozás fontos jelképévé vált. Az idei jubileumi hídünnepen az Esztergomi Erzsébet Parkban olyan zenei kínálat vár bennünket, hogy mind a 10 újunkat megnyaljuk majd. Fellép többek közt Geszti Péter, Horváth Tamás, érkezik az Orevoár, a Cimbali Band, a Fonó zenekar, de fellépnek a Dívák, vagyis Détár Enikő, Fésűs Nelli és Ladének Judit egy Abba és Bonnie M show-val. A kisebbeket Kalapjakab bábkoncertje szórakoztatja majd, de lesz légvár, parkmozi, kézműves foglalkozások, illetve a Duna Múzeum és a Bogáncs Kutya és Kisállatotthon bemutatói is várnak bennünket. A program ingyen regisztráció nélkül látogatható. A Sláger Piknikre azonban regisztrálni kell, még megtehetik mobil applikációnkon keresztül. Jöjjenek és találkozzunk a Magyar Vasút Történeti Parkban, vagy Esztergomban. Billy Ocean dala pedig már is forog.

0: Angli dala forgott, ez volt Choosing Texas itt a Sláger FM-en, amely jeles rekordot ért el, ugyanis kiütötte Mariah Carey-t a nyerekből. Az All I Want for Christmas című Mariah Carey dal volt az, amely a leghallgatottabb dal volt az amerikai slágerlistákon, de jött el a Langley és a Choosing Texas, és mostantól ez a dal a rekorder. Egyébként idén februárban került fel először a dal a Billboard lista élére is, mert 23 hete nem is kerül le róla. Nekem is nagy kedvencem lett, de nagyon szeretem George Ezra dalát is, az Anyone for You-t, ez szól hamarosan. De mielőtt még teljes hosszában meghallgatnánk, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ma már csak elszórtan, főként az ország keleti felében fordulhat elő kisebb futó zápor, hogyha arra indulnak, akkor oda vigyenek magukkal esernyőt, Nyíregyházán például most is esik, itt a fővárosban és a Dunántúlon, így Veszprémben nem várható csapadék, sem ma, sem a következő két napban. Sokat süt majd a nap, és egyre melegszik az idő. Szombaton 21-22, vasárnap pedig 22-24 fok lesz, és a légmozgás is mérsékelt marad egész hét végén. És gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egészen jól lehet haladni most a főváros útjain, viszont van néhány hely, ahol változik némiképp a közlekedési rend. Például a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt itt vízvezetéket javítanak, úgyhogy a közúti forgalmat a villamos pályára terelik. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál. Lezárták az érintett útszakaszt, és ezért a 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat is terelve közlekedik. Egyik sem érinti az Akácfa utca megállót. És készülünk egy kicsit az estére, illetve a hétvégére. Ma a labdarúgó mérkőzés miatt zárják le este 6 órától éjfélig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, az István-Mezei utat és a Verseny utcát is. Hétvégére pedig ismét lezárják majd a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert azt átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. És szintén hétvégén mossák majd az Árpád hidat reggel 6:30 és délután 13:30 között, úgyhogy szakaszos lezárásra készüljenek, szombaton Pest felé, vasárnap pedig a Budára a vezető oldalon. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: kérdezel a tempest.
1: Íme itt egy újabb sláger a 80-as évekből. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Éroszlán az ötti dala szólt, ez volt a Parla con me, itt a Sláger FM-en, annyira romantikus ez a dal, de hát nagyon romantikus egy közös vonatozás is. Ezen a hétvégén pedig együtt vonatozhatunk, hiszen a Magyar Vasút Történeti Parkban szeretnénk találkozni hallgatóinkkal, sőt, már az odautat is megkönnyítjük 40 hallgatónk számára, akik a Nyugati pályaudvarról, a Királyi Váróból indulhatnak egy külön szerelvénnyel a rendezvényre. Nagyon remélem, hogy sokan csatlakoznak majd hozzánk a Sláger Pikniken. Most pedig Fatima dala érkezik, a Ragyog a szívem, aztán a friss infók.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel

0: Füred, ahol az élmény újjáélet.
1: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brands Solarium franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Ti ismertek, meg tudjátok különböztetni, hogy mi a leveli béka, a varangyos béka, a barna béka?
7: A legtöbbüknek még a nevét se értem.
8: Hát igen.
6: Én se, de azt érted, hogy béka.
7: Igen.
8: Igen, vörös hasú unka, az mi? Az béka.
6: Az béka, én láttam egyszer.
9: Az az év békája. Igen? Az az év kétöltő.
6: És mondjuk béka, BKV? Éval tud járni?
9: Nem.
6: Nem, neki nem lehet. Bocsánat.
4: Székre állok.
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
0: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 7 heteken belül megállapodhat a főváros és a kormány Budapest pénzügyeiről. Csökkent a bankautomaták száma Magyarországon, és több mint 80 programmal készül a BME a kutatók éjszakájára. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Heteken belül megállapodás születhet a kormány és a főváros között Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, mondta Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlés mai ülésén. A főpolgármester szerint az egyeztetések már szakértői és helyettes államtitkári szinten zajlanak, és előre haladott állapotban vannak. A cél nem csak az idei pénzügyi problémák kezelése, hanem olyan hosszabb távú megoldás kialakítása is, amely megakadályozza, hogy a következő években ismét hasonló helyzet alakuljon ki. 3 hónap alatt 29-szer csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írta a Bank Monitor. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fiúktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet. Nincs műszaki összefüggés a Szent János Kórház MR készülékének augusztusi meghibásodása és az intézményben zajló hűtési program között, közölte az Egészségügyi Minisztérium. A berendezés augusztus 15-én hibásodott meg. A kórház másnap arról tájékoztatott, hogy az MR vizsgálatok a javításig szünetelnek. A tárca szerint 2 éven belül ez volt a készülék 3. meghibásodása, és az áramellátás ingadozása is problémát okozhat a működésében. A minisztérium közlése szerint a halaszthatatlan vizsgálatokat a berendezés újbóli üzembe helyezéséig más intézményben végzik el. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak szeptember 20-án Zuglóban. A BRFK 14. kerületi rendőrkapitánysága, az önkormányzati rendészet és a polgárőrség összesen 24 frekventált helyszínt ellenőrzött, köztük az őrsvezérteret, a mexikói úti végállomást és a bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. 2 körözött és 1 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt elfogtak, valamint megtaláltak 1 eltűnés miatt keresett fiatalkorút is. Közterületi alkoholfogyasztás miatt 3 helyszíni bírságot szabtak ki. Több mint 80 programmal várja az érdeklődőket ma a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a kutatók éjszakáján. A látogatók olyan laborokba is bejuthatnak, amelyek máskor ritkán látogathatók. Bemutatják többek között a 3D-s lézerszkennelést, a gyógyszerkészítés folyamatát, a drónkutatásokat és a fúziós energia alapjait. Fel lehet jutni az egyetem műhold vezérlő állomására is, emellett egy közel 5000 évet átfogó egyiptomi ásatás kutatói is beszámolnak munkájukról. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai vesznek részt a Magyar Diák Sport Napja programjaiban, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A rendezvény már a nemzetközivé vált, 40 országban több millióan mozognak együtt. Az iskolák saját lehetőségeikhez igazítják a programokat, az ajánlott közös kihívás idén 2026 méter lefutása. A rendezvény idei kiemelt témája az aktív közlekedés, arra ösztönzik a diákokat, hogy gyalog, kerékpárral, rollerrel vagy más mozgásos módon érkezzenek az iskolába. A legtöbb helyen marad a felhős, de napos időjárás, jelentős csapadék sehol sem várható, a maximum hőmérséklet pedig 18-19 fok között lesz.
12: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az utak híreit. Történt korábban egy baleset Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton, itt megszűnt már a forgalmi akadály, viszont egy picike torlódás még tapasztalható a Szilvafa utca közelében. Erősödik a forgalom, különösen a Károly körúton, az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Blaha Lujza térnél, de sokan hajtanak az Andrássy úton is befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Készüljenek arra is az autóval közlekedők, hogy a Rákóczi híd, Pesti híd főjénél tart a vasúti híd felújítása, a soroksári úti lehajtónál itt ismét változott a forgalmi rend, csak egyet sávban tudunk a soroksári útra kikanyarodni. A 13. kerületben a Dagály utcában lezárták a félútpályát a Jakab József utcánál, mert javítják a gázvezetéket, a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt vízvezetéket javítanak, ezért a közúti forgalmat a villamos pályára terelik, a Kerepesi úton pedig kifelé a Baross tér után még fél órán át le lesz zárva a külső sáv csatornakarban tartás miatt. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Azt hiszem, hogy most van itt az ideje egy jó kávénak, de hogyha a koffein nem ébreszti fel önöket, hát akkor majd megteszi Louis Fonsi és Daddy Yankee, hiszen már is érkezik tőlük a Despacito, előtte azonban Andrea Bocelliék VB himnusza indítja az óránkat, a DNA.

0: Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en Ed Sheeran énekelt nekünk, ez volt Sapphire című dalom. Ez pedig a Sláger napközben, és remélem, hogy mindenki túl van már az ebéden, és lassan ébredünk az ebéd utáni bágyadságból is, mert pedig szükségünk lesz az energiánkra, mert holnap lesz egy természetismereti túraverseny, amire várnak akár családokat, akár baráti társaságokat, akár osztályokat vagy cégeket, hogyha szeretnének egy kis csapatépítésen részt venni Székesfehérvár szomszédságában, Iszka-Szentgyörgyön. Idén már negyedik alkalommal rendezik meg ezt az őszi természetismereti túraversenyt, amelynek célja egyrészt, hogy megismerjük a természetet, másrészt, hogy fejlesztjük a tájékozódási képességeinket. Az Iszka-Szentgyörgy környéki turistautak változatos növényzeti és domborzati viszonyai között kalandozhatunk, az útvonal pedig érinti a helyi kardioösvényt is, de a grófi sírkertet, a kőasztal pihenőhelyet, eljuthatunk a túra során Csillaghegyre, ahol egy kilátó biztosít kiváló panorámát a Bakony-Lankáira, az egyik megoldandó feladat helyszíne pedig egy híres és nagyon egyedi kőgúla szomszédságában van, a látványos piramida mellett, szóval tényleg csodás környezetben, ragyogó napsütésben és jó hangulatban túrázhatunk, és közben játékos feladatokat oldhatunk meg. A kihívásra még akár aznap a helyszínen is lehet nevezni. Tegyék hát próbára magukat holnap ezen a programon is. Itt a Sláger FM-en pedig már is az Earth, Wind & Fire dalával repülünk tovább. Érkezik a Let's Groove.

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Kecely vadonatúj dala szólt, ez volt az Animal, és hát remélem látták már a dal videóklipjét, mert hát Demi Moore is nagyot alakít benne, már csak miatta is érdemes megnézni. Mi pedig mielőtt még meghallgatnánk a friss információkat Csuposágitól, már is a Balaton felé vesszük az irányt, ugye a nyári asszály a magyar tengert sem kímélte, és hát érdekes folyamatok indultak be a Balaton vizében. A magas hőmérséklet és az erős párolgás miatt ugyanis a tó vízkémiája drasztikusan változik. Az édesvízi tartományból kezd átlépni a félsós tartományba, úgyhogy úgy tűnik a magyar tenger előbb-utóbb tényleg tengerré válik, emiatt pedig a víz élővilága is kritikus helyzetbe kerülhet. Hát reméljük, hogy sikerül valamilyen megoldást találni a vízpótlásra, bár ugye nem csak a Balatont, de a folyóinkat is megterhelte az idei nyár asszályos időjárása. Tényleg reméljük a legjobbakat. No, de itt a Sláger FM-en érkezik már is Zsupasági a friss hírekkel, előtte viszont még Stevie Wonder énekel nekünk, a Part-Time Lover forog.

0: Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi. Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: Cila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyúlhús.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Piknik és kerti vasutak találkozója a Vasúttörténeti Parkban. Hatalmas mozdonyok és kicsinyített másaik, amikkel utazhatsz is. Ünnepeljük együtt a kerti vasút 20. születésnapját szeptember 26-án és 27-én. Részletek vasuttörténetipark.hu.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás sangokú vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: OLED Dreamsok, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.

0: olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledker.hu-n és a partnereknél.
1: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
2: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Tudjátok, van olyan szleng, én most hallottam pár hónappal ezelőtt, hogy Six Seven. Hallottatok? Rájöttem, hogy mit jelent. Hát az, hogy most jártok suliba, akkor Six Seven, ugye 6-kor kell kelnetek, hogy 7-kor elinduljatok. Nem azt jelenti?
7: Nem. Ezt a fiúk kezdték el, és én a mai napig nem értem, hogy mit jelent.
6: Én se!
8: Elvileg arról szól, hogy Amerikában volt egy ilyen kosáredzés, és volt egy ilyen kamera, és 6-7 volt az állás, és egy fiú beleoldította a kamerából, hogy Six-Seven.
6: Na, végre
3: állok!
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
9: A reklám után
4: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A külügy szerint sikerült tisztázni a félreértéseket Ukrajnával, szorosabbra fűzni védelmi együttműködését Magyarország és Németország, és Budaörs nem fizeti be az októberi szolidaritási hozzájárulást. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Sikerült rendezni az elmúlt napok magyar-ukrán félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször is tárgyalt ukrán partnerével. Az egyeztetések egyik témája a Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködés volt, amelynek Ukrajna korábban Magyarországot is tagjaként nevezte meg. Budapest azonban ezt cáfolta. A külügy szerint a kapcsolattartás napi szintű az ukrán féllel a kárpátaljai magyar közösség jogairól. Ezen a területen további fejleményeket októberre várnak. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről a német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin-Szentély Romulussal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. Nem fizeti be az októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulást Budaörs önkormányzata, közölte a polgármester. Döntését az Alkotmánybíróság határozatával indokolta, amely alaptörvényellenesnek minősítette a hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, és megsemmisítette a Budaörsre vonatkozó 2025-ös rendelkezést is. A város tavaly 6,1 milliárd forintot már befizetett, idén pedig a polgármester szerint több mint 4 milliárdot vontak el. A polgármester azt kérte a Magyar Államkincstártól, hogy a helyzet rendezéséig ne alkalmazzon inkasszót. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamerafelvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit még vizsgálják. Rendeletben szabályozná a rövidtávú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Szeptember 26-án holnap reggel 6-tól újra várja a látogatókat a 18. kerületi Vilmos Endre úszoda, vagyis a Malév úszoda. Az elmúlt években több ütemben korszerűsítették a létesítményt, korábban megújult a szauna és az öltözők egy része, idén pedig a medencetér felújítása készült el. A munkák során a régi burkolatot egészen a szerkezeti betonig visszabontották, majd új rétegrendet és végleges burkolatokat alakítottak ki. A beruházás részben TAU támogatásból, nagyobb részben önkormányzati forrásból valósult meg. A délutáni csúcsforgalomban jó látási viszonyok és száraz utak várják a hazaindulókat. A meteorológusok előrejelzései szerint már csak 16-18 fok lehet a maximum.
11: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Egy vérfagyasztó kacagás, ugye dal végére Michael Jackson-tól szólt a Thriller. Ez pedig a Sláger FM, és benne a Sláger napközben is. Ugye valaki még mindig nem tudja, hogy mihez kezdjen a hétvégi szabadidejével, hát annak új ajánlatom van. Ugye a hungarikumok listája évről évre bővül. Idén már 100-ra emelkedett a hungarikumok gyűjteményében nyilvántartott értékek száma. Idén a tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta került a hungarikumok közé. Ezen a hétvégén pedig a hungarikumok színejavával megismerkedhetünk Csepelen, a Hungarikum Fesztiválon, egy egész napos családi rendezvény keretében, amelyet a csepeli napközis táborban tartanak majd. A színpadi program délelőtt a Völgyhajó Báb Színház zenés bábos népmese füzérével kezdődik. Utána néptáncosok lépnek fel, de lesz galambröptetés, állatbemutató, és Kassai Lajos lovasi ijásszal is találkozhatunk, a nap pedig táncházzal zárul majd, de a színpadi programok mellett több helyszínen találkozhatnak a látogatók a magyar hagyományokkal. Lesz hungarikum kiállítás, érkeznek mohácsi busók és hagyomány. És a természetesen a gasztronómiai kínálatban is csupa-csupa hungarikum szerepel, például birkapörkölt, gulyás, halételek, lángos és kürtös kalács is, sőt, az országtortákat is meg lehet majd kóstolni, és hát a legjobb, hogy ez a csepeli program is ingyenes. Egy kis kikapcsolódás, egy kis ismeretszerzés, egy kis büszkeség, mindez tehát a csepeli napközis táborban. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy olyan zenekar, akik a magyar hagyományokat Erdélyben, Gyergyószentmiklóson ápolják, a Bagosi Brothers Company Lámpás című dalát hallgatjuk meg, de előtte szól Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól a Die With a Smile.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.

0: Gala dala szólt, ez volt a Freed from Desire itt a Sláger FM-en, és önök még a Sláger napközben hallgatják, de hamarosan érkezik Kisorsi Kisó és Kovács Áron, és indul majd a slágerlista, akik listázzák nekünk a legnagyobb kedvenceket. Én pedig listázom a következő napok hőmérsékleti értékeit, és azt is, hogy mely utcákon tapasztalható most torlódás a csúcsforgalomban, és hát az önök infóit is várom, 0630 30 30 95 8. Az infoblokkunk után pedig jön Taylor Swift dala, a The Fate of Ophelia. Azonban most még megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 21 fok van jelenleg odakint, Veszprémben azonban még mindig csak 18 fokot mutatnak a hőmérők, valószínű ennél melegebb már nem lesz. Most ugyan érkeztek a főváros fölé vastagabb felhők, de ezekből elvileg csapadék nem érkezik, és az éjjeli órákban sem fog esni. Holnap reggel azonban meglehetősen hűvös lesz, mindössze 9-10 fokkal indítjuk a napunkat, de délutára már 21-22 fok várható, vasárnap pedig még ennél is melegebb lesz, akkor akár 23-24 fok is lehet odakint. Szóval nagyon kellemes napsütő, csapadékmentes, szélcsöndes hétvége áll előttünk. Már rendesen formálódik a délutáni csúcs, ráadásul baleset is történt a főváros útjain, Soroksáron a Grassalkovics úton, a Hunyadi utcánál volt egy baleset, de a budai alsórakparton az Ybl Miklós tér közelében is egy baleset miatt lassult le a haladás. Telítettek a sávok az Üllői úton, kifelé a Kálvin tértől a Nagykörútig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton is, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Számítsanak rá, hogy a 13. kerület a Reiter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert itt a vízvezetéket építik, a Döbrentei téren pedig az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé zárták le, és szintén lezárták az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, az Attila úton pedig sávlezárás fogadja az autósokat a Döbrentei tér után. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, tudják SMS és telefonszámunkat, írjanak vagy hívjanak, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Dua Lipa dala szólt, ez volt a Dance the Night itt a Sláger FM-en, és hát mi is áttáncolhatjuk a holnapot a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol vár önökre egész nap a Sláger Piknik, a Loko Piknik és Kerti Vasutak találkozója. Apropóján bízom benne, hogy találkozunk, mi ott leszünk, és még ajándékokkal is készülünk önöknek. Jó, nagyon izgalmas nap lesz. Szóval holnap irány a Magyar Vasút Történeti Park, most pedig maradjanak velünk mindenképpen, hiszen a friss információk után érkezik Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, és indul a slágerlista, én pedig elbúcsúzom önöktől. Kívánva további kellemes és tartalmas rádiózást. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszont látásra. Most olyan

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd. Akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le. Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
10: Ha ennél több nyugalomra vágy,

0: jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: Ez a Sláger FM.
4: A reklám után...
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: A KKV-k és a családi gazdaságok erősítését ígérte Magyar Péter. Meghosszabbították a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetőjének letartóztatását, és a rózsaszín motoros felvonulást tartanak holnap Budapesten. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. A kis és közepes vállalkozások, a családi gazdaságok és a fiatal gazdák megerősítését nevezte a kormány egyik kiemelt céljának Magyar Péter. A miniszterelnök a Nestlé Hungária állateledelgyárának új egységeit átadó rendezvényén arról beszélt, hogy a vállalat mintegy 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Kiemelte, a Büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásból származik, a felhasznált gabona pedig teljes egészében magyar gazdáktól érkezik. Hozzátette, ezek jelentős részét fenntartható talajművelési technológiákkal állítják elő. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja, egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémákra. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, több beruházási lehetőséget és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Újabb 2 hónappal, november 28-áig hosszabbította meg a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgatón és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak szeptember 20-án Zuglóban. A BRFK, a 14. kerületi rendőrkapitányság, az önkormányzati rendészet és a polgárőrség összesen 24 frekventált helyszínt ellenőrzött, köztük az Őrsvezérteret, a Mexikói úti végállomást és a Bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. 2 körözött és 1 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt fogtak el. Valamint megtaláltak egy eltűnés miatt keresett fiatal korút is. Közterületi alkoholfogyasztás miatt 3 helyszíni bírságot szabtak ki. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton, holnap Budapesten a Merrák elleni küzdelem jegyében. A Magyar Rákellenes Liga rendezvényének célja, hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat, a szervezet szűrővizsgálatok és a korai orvoshoz fordulás fontosságára. A szervezet szerint Magyarországon ugyan javultak a halálozási adatok, az új esetek számában nincs érdemi javulás. A felvonuláshoz csatlakozik a 81 éves Endrész László artista is, aki több mint 2000 kilométeres motor túrát teljesít Angliától Budapestig. Holnap és holnap után is tisztítják az Árpád hidat, közölte a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója. Holnap reggel 7:30-tól délután 13:30-ig a híd déli, Budáról Pestre vezető oldalán dolgoznak, vasárnap pedig az északi Pestről Budára tartó oldalt mossák. A munkát környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával végzik. A hídmosás az éves előre tervezett köztisztasági feladatok része. Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat évente 2-szer tavasszal és ősszel tisztítják.
6: Köszönjük szépen a híreket. A közlekedési infokban pedig megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
7: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a délutáni vonatforgalom. A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek, ezért október 2-ig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személyvonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amik Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Mecsek Intercity többségének fővárosi végállomása már a déli pályaudvarra került át. És egy hétvégi előrejelzés, a Veresegyházi vonalon karbantartást és vasúti átjáró átépítést végeznek, ezért szombaton és vasárnap reggeltől estig Újpest központ és Veresegyház között az S71-es vonatok helyett két útvonalon eltérő megállási renddel pótlóbuszok közlekednek majd, az éjszakai vonatok helyett pedig a nyugati pályaudvar és Veresegyház között kell buszokkal utazni. Jó utat!
6: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Na hello Los Angeles! Szevasztok! Mindenki nyugodjon meg! Lesz slágerlista, nemhogy lesz ez az! A hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Nagyon köszi, hogyha szavaztatok rám a Sztárban Sztárban, mert hogy a produkció az tényleg nem volt erős, viszont a támogatás igen. Maradjon is ez így, nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedvesek vagytok. 26-os év, 39. adása jön, és az utolsó szeptemberi adás is egyébként. Tehát, hogy megyünk bele az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankadszárnyú héja madár. Nem biztos, hogy pontosan idézek, de nem baj. Itt van Orsi a múltból, majd ő idéz pontosan. A hét szárja pedig a napokban lesz 42. Indul az Opel Valli slágerlista, Kígyó és a War Republic Chasing Paradise-a a 40.
9: Oh.

Ez a slágerlista, a Sláger FM-en. Ez az Opel Wallis slágerlista 39. Ez a Sláger FM.

0: Kelly, Ram Pam Pam, visszatért a 38-ra Kid Laroi és a Justin Bieber stéje pedig a 39-dik. Orsi, gyere és idézd meg valamit. Orsi egy ilyen, úgy tudom elképzelni, hogy így kavargat félszemmel, kibontott hajjal és bomlott elmével valami löttyöt, és így megidéz dalokat a múltból. Na, valami ilyesmi történik.
1: Visszapillantó.
2: 15 évet ugrunk vissza az időben. 2011-ben a magyar előadók közül a Vastag testvérek ott voltak a slágerlisták élén. Azóta is időről időre szóba kerül, hogy jó lenne tőlük egy újabb közös dal. Mondjuk ezzel a duettel elég magasra tették a lécet. Irány 2011, jön Vastag Csaba és Vastag Tamás a Sláger FM-en, ez az Őrizd az álmod.

0: Vastag Tomi, Vastag Csabi, őrizd az álmot. A tesók énekeltek nekünk valamit, köszönjük szépen. Azóta is őrizzük. Na várjatok, itt ellapoztam. Gyerekek, őriztem az álmot, csak aztán az álom, az a rémálom már változott. Szétesett a gépem. Mi van itt ma? Kérem!
1: Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Kérem!
2: Menni fogod.
0: Na, pillanat, türelmet kérek, mert itt ez egy ilyen nap lesz, úgy látszik. Na, aha, visszatértünk. Jó van, nyugalom.
3: Akkor kezdünk.
0: Szóval köszi, Orsi! Jöjjön némi info a 7 sztárjáról. A 2000-es évek egyik meghatározó énekesnője. 2002-ben jelent meg az első lemeze. Nem is emlékeztek már 2002-re, gyerekek. 24 éve volt. 24.
2: Már csak nem elfelejtettem.
0: Mit tettetek ti az elmúlt 24 évben?
4: Mit tudjam én?
0: Pontosan tudom, hogy semmit. Ő viszont azóta 6 stúdióalbumot, 6 világkörli turnét és számtalan sláger tudhat maga mögött. Na, melyikőtök csinált világkörli turnét? Nem hatott egyet 2002 óta.
5: Gondolatba.
0: Ugye? Középső neme. Középső neme. Lehet, hogy ilyen is lesz egyébként, hogy fiú, de a középső neme lány.
1: Mi van?
0: Nem baj. Középső neve Ramona. A 42. születésnapját ünnepli szeptember 27-én. Ennyit árulok el róla először, úgyse fogjátok tudni, tök mindegy, hogy átvesszük az egész életét.
6: Én akkor megyek.
0: 37. Robin Schulz és Barb's Better Times-ja. Köszönjük szépen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskötőjelcenter.hu-n.
12: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Madcon és Ray Dalton Don't Worry-e feltámad, Hiding James Gorgon City és Nettan Full Proof-ja szintén. Ez már nem is föltámadás ennél a dalnál, hanem letámadás a szellemvilágból. 36. volt, köszönjük szépen! Orsi, gyere légy szíves, a dolgod van, jó? Na, ne tartsál föl, csináld!
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Martin Solveig, francia DJ és producer. Nevéhez fűződik a világ egyik leghallgatottabb heti rádiósó műsora, a C'est la vie, és bizony már 1994 óta aktív a zenei világban. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint David Guetta, Jax Jones, Laidback Luke, vagy éppen Madonna, de a kanadai Dragonettel is összeállt. Ebből született ez a hatalmas sláger. Hello!

0: Justice Obeck és Dragonet Hello-ját hallottuk. Én életemben először, de ha ez egy visszapillantó, akkor gondolom, ez egy régi dal.
1: Jól beszélsz.
0: Semmi baj. Hatásszünet.
1: Ne hülyéskedjed, nem érek rá.
0: Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Elárulom, hogy ki a hét sztárja. Avril Lavigne. Látom a fejeteket, hogy kicsoda? Milyen Levin? Avril Lavigne? Az nem Szakács?
2: Nem tudom.
0: Na, elmondom, mert régen volt, hogy pontosan tudom, hogy van egy generáció, aki azt hiszi Szikora Robertről, hogy a Szikora távíró feltalálója.
3: Parancsol?
0: Avril Lavigne egy kanadai pop-rock énekesnő, jó? Régen fontos volt. Most már a héten ünnepli a 42. születésnapját, tehát most már leginkább a családjának fontos. Édesapja Francia, az április hónap francia nevéről kapta a nevét, ez volt az Avril. Tehát mint hogyha apád téged úgy hívna, hogy Szabó Április.
2: De jó Isten.
0: Erős, nem? 98-ban megnyert egy rádiós tehetségkutatót, már nem úgy, hogy nyert egyet, tehát hogy kapott egy rádiós tehetségkutatót, mint díjat, hanem a szalverseny nyerte meg. Na mindegy. Díjaként Shania Twain mellett léphetett fel egy koncertjén, ez volt a fődíj. Na, ez nem akármi azért. 2000-ben lemezszerződést kapott, melynek eredményeképpen 2002-ben megjelent a Lego albuma.
1: Mi van?
0: Let Go. Lehet, hogy a Lego albuma jobban járt volna. Mindegy, Let Go. Jó, innen folytatjuk az életét. Igen, Avril Lavigne-nek, igen, ő fontos, igen, volt. 34. Topic és A7S Breaking Me.

0: Benson Boone-t hallottuk a 32-ről, a Beautiful Things-ről. Na, egy emelettel följebb Avicii az Addicted to You-val visszatért. Hazaért a 33-ra. Gyalog. Orsi viszont érkezik, nem gyalog, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Jennifer Lopez 2016-os slágerével megyünk tovább. Az Ain't Your Mama című dalt összesen 6 szerző jegyzi, köztük Meghan Trainor, amerikai énekesnő is. És ami különösen menő, hogy 2016-ban, amikor a dal megjelent, Meghan mindössze 22 éves volt. Azért 22 évesen dalt írni J-Lo-nak, nem rossz belépő, igaz? Jöjjön hát a sokat emlegetett nóta, Ain't Your Mama, Jennifer Lopez énekel.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Köszönjük szépen Jennifernek, és ha már Jennifer, akkor jöjjön Britney, nem? Tehát két ekkora nőt meg kell idéznünk egyszerre. 19 éves fia Britneynek, Jaden James, saját jogán is egyre ismertebb a divat világban. A fiatalember a MAC Cosmetics digitális magazinja, a magazin egyik új kampányarcaként szerepel.
1: Akkor jó.
0: A fotókon pedig a márka egyik sminkfixálóját népszerűsíti. Sminkfixáló. Tehát fölrakod a sminket, így belefejelsz valamibe, és úgy marad.
2: Döbbenetes.
0: Az élet bele nem jön. Egyébként most ebben a sztárban, mikor sminkelnek, ez tényleg úgy van, hogy megyek hazafelé, szemspirál, és ami nem jött le még a fejemről, és nagyon imádkozom, hogy tehát nincs gyors hajtás, megállít egy rendőr, elvesz feleségül. Nem kockáztatom. Szóval ezt tudom, hogy milyen lehet az ilyen, de minden esetre borzalmas nőnek lenni, azért azt higgyétek el. Ezzel együtt ő egy fiú, és ő kampányarc ebben a MAC Cosmeticsben.
2: Értem.
0: Nem az első divat munkája, a bátyjával, Sean Prestonnal nemrég a párizsi divat héten a Vetements bemutatóján is kifutóra lépett, emellett zongorázik, zenével is foglalkozik, de csak a modellkedést folytatná. Úgy tűnik, Britney fia most nem csak a híres édesanyja miatt kerül reflektorfénybe, hanem hogy most már fiúk is sminkarcok. Azért ez gyönyörű egyébként.
2: Ez egészen más mese.
0: Tiesto és a Business a 31. Ha már Business. Let's get down to business. Business.

0: Presto és a Business 31. Itt a vége, fuss el vége, időjárás, közlekedés, egy-két ilyen. Nem tudom, tudjátok, ami nektek fontos, meg nekem is, mert végre lepihennek. Hamarosan folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát, de az hamarosan lesz. Nem most, értitek?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Cila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
1: Cila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégék középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A gorenje sütők és főzőlapok megbízhatók,

0: Ható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
1: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
2: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
6: Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest, óriásiak a bérkülönbségek. Egy fővárosi átlag Békésben már elit fizetés. Támadásban tört el a lába az MTK Budapest focistájának. Molnár Róbert vagyok. Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest. Az ENSZ közgyűlésének magas szintű hetében Ukrajna és Magyarország külügyminiszterei számos találkozót tartottak, és sikerült rendezniük a félreértéseket, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. Nem zárta ki a lehetőséget, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a kárpáti nyolcaknak. Hozzátette, ezekhez szükség van előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre. Orbán Anita az Index kérdésére a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, miszerint a Tisza kormány alatt nem lesz Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és olajtermék tároló kapacitás. Annak ellenére, hogy a MOL és a Naftogáz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról. Hatalmas különbségek vannak a magyar fizetésekben. Ami Budapesten átlagbérnek számít, az Békésben az elit 10%-ába tartozik. A magyar átlagbér 2026. júliusában bruttó 745 ezer, nettó 523 ezer forint volt, de ehhez képest a legmagasabb keresetűek érdemben többet visznek haza egyes vármegyékben, és az egyes országrészek között hatalmas szakadék tátunk pénzügyi téren is, írja a Bank Monitor. Az átlagkereset hazánkban júliusban bruttó 618, nettó 438 ezer forint volt. Teljes munkaidőben 3,2 millió ember állt alkalmazásban Magyarországon. Ennek 10%-a a felső réteg, amely 320 ezer embert jelent. A portál által jelzett KSH adatok alapján az látszik, hogy ahhoz, hogy valaki ebbe a felső 10%-ba tartozzon, a 2026-os félévi mutatók szerint Budapesten kellett a legmagasabb fizetés, a fővárosban nettó 1 millió 100 ezer forintnál kellett többet keresni ehhez. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak a közelmúltban Zuglóban. A 14. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az önkormányzati rendészettel és a polgárőrséggel közösen 24 frekventált helyszínt ellenőriztek, köztük az őrsvezérterét, a mexikói úti végállomást és a bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. Két körözött és egy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt elfogtak, emellett egy eltűnés miatt keresett fiatalkorút is megtalálták. Egy embert garázdaság szabálysértés miatt állítottak elő, a másikkal szemben pedig engedély nélküli vezetés miatt intézkedtek. Lábtörést szenvedett a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusa, akire saját lépcsőházában támadtak rá, írja a csakfoci.hu. A Blick arról számolt be, hogy ketten akarták kirabolni Demien Patrikot a liftben. A lap informátora úgy tudja, onnan sikerült elmenekülnie. Akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett. A hírt a fővárosi klub megerősítette. A közlemény szerint a válogatott keretbe is többször meghívott 28 éves hálóőr egy labdarúgástól független incidensben sértetként komolyabb sérülést szenvedett. A hétvégén tisztítják az Árpád hidat, közölte a Budapest Közművek. Azt írták, hogy szombaton reggel 7:30 és 2:30 között az Árpád híd déli, Budáról Pestre, vasárnap pedig a híd északi, Pestről Budára vezető oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a vár alagutat is. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtónál. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják ma 18 órától várhatóan éjfélig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság utat, az István-Mezei utat és a Verseny utcát is. 22 óra 20 perc és 23:20 között lezárják a Stefánia utat a Tököli út és a Hungária körút között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Éjszakánként 20 órától másnap hajnal 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
4: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
7: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltbólos dalokat, a hétszerje pedig Avril Lavigne.
8: Kicsoda?
7: Avril Lavigne. Ki? Tudom, hogy nem tudod, hallgasd meg, róla beszélek. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, az Imagine Dragons Bond.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista. 29. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Gaga és a Dead Dance a 28. emeletről. Az Empire of the Sun fölötte lakik a 29. a Walking on Dream-mel. Csodálatos. Na, Orsi meg ott lakik az egész házban keresztbe kasul, mint egy szellem, őrült asszonyként száguld és a múltból dalokat idéz meg. Bazarkányság.
1: Visszapillantó.
2: 52 éves lett Wolf Kati. 2010-ben az X-faktornak köszönhetően egy egész ország megismerte, pedig akkor már egyáltalán nem számított kezdőnek, rutinos előadó volt egy nagy lemezzel a háta mögött. Azóta rengeteg dal kötődik a nevéhez, például a Vár a holnap, a Hívjuk elő, vagy a Szerelem miért múlsz. Utóbbi angol változatával hazánkat képviselte a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Mi most maradunk a magyar változatnál, a születésnapos Wolf Kati énekel. Szerelem miért múlsz?

0: Lovkati, szerelem miért múltál ki? Című dalát hallottuk, köszönjük szépen. Ez még mindig az Opel Wallis slágerlista, ahol a hét sztárja Avril Lavigne. Na, akkor most figyelj, mert talán ez megvan. A Complicated volt az első slágere. Ez az Egyesült Királyságban, ezt többnyire Londonnak hívják Magyarországon. 11 hétig volt listavezető, és ezzel rekordot döntött.
1: Ez igaz.
0: Van érdekesség is az életében, például, hogy két testvére van. Hú, én nem tudtam, hogy ennyire érdekes életet élek én is, de tessék. Van egy húga meg egy bátyja. Ú, nekem nővére meg öcsém van, te gáz. Mennyivel érdekesebb vagyok.
1: De mit számít az?
0: Utóbbi nem mindig értékelte a tehetségét, mert gyermekkorukban idegesítette, amikor énekelt. Jó, hát ha éneklésnek lehet nevezni, amit a gyerekek csinálnak, hogy fésüli a hajas babát, és közben kántál mindenféle hülyeségeket, amiket a tévében hall. Tehát, hogy az éneklés, akkor...
1: Legyen óvatos.
0: Igen, idegen. Inkább idegesítő. Szülei is mindig támogatták a zenélésben, az édesapja stúdiót alakított ki neki a pincében. Ezt azért nem így képzelem, tehát ez úgy volt, hogy...
2: Menjél már a pincébe, tudod? Ott a stúdió, kislány, az a stúdió, tudod? Bele lehet énekelni a pókba, a sarokban. Azaz, nagyon jó. Na, zárd kettőre, kösz.
0: Avril ekkoriban még 10 éves volt, úgyhogy simán elhitte az egy stúdió, miközben leküldték a pincébe énekelni.
1: Oh,
0: fast boy, itt van a 27-en, hogyha jön a good life.

0: 27. David Guetta és One Republic I Don't Wanna Wait-je, előtte Lady Gaga varázsolt Abrakadabrával a 26-on. Na, kérem, kapaszkodjon meg mindenki, mert Orsi egy olyan dalt rált elő a múltból, amit még én is szeretek, és azok ritka pillanatok.
1: Visszapillantó.
2: 77 éves lett Bruce Springsteen, amerikai zenész, énekes és gitáros, akit nem véletlenül emlegetnek a 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként. Több mint 120 millió lemezt adott el világszerte, és a díjgyűjteménye sem éppen szerény. 20 Grammy, 2 Golden Globe és 1 Oscar díj. Most pedig visszarepülünk 1984-be az egyik legnagyobb slágeréhez. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen énekel.

0: Print Screen és a Dancing in the Dark. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, Avril Lavigne.
1: Kicsoda!
0: Már mondom is, Ontárióban a La Pizzeria nevű étteremben Avril nevét viseli egy pizza.
2: Na is, na is.
0: Bizonyám, szalámi, gomba, sajt és olivabogyó van rajta. Vajon a gombának mi köze lehet mondjuk Avril Lavigne-t?
3: Tiltakozom!
0: Mit tiltakozok? Most mondom, a pizza! A közös pont a pizza! Na, egyébként én zével ejtem is, az egész család ezzel cseszte. Pizzának mondom, nem pizzának. Gáz?
2: Igen.
0: Írjátok meg valakinek! 2015-ben bejelentette, hogy Lyme korban szenved. Ezek ilyen fontos bejelentések.
4: Lyme korban szenvedek.
0: Na hát, ha túltettük magunkat ezen a híren, akkor elárulom, hogy a betegséggel való küzdelmeiről még a Head Above Water című dalában is énekel. Ha lett volna, akkor Facebook szerintem kiírta volna.
4: Lyme korban szenvedek.
0: Szóval, ha valaki nem tudná, akkor Lyme korban szenved.
2: Hogy mi van?
0: Sok tetoválása van, mindig spontán varrott magára.
4: Mindent egy pillanat alatt döntök el. Az összes tetkómat azonnal megcsináltattam, amikor kitaláltam, hogy mi legyen.
0: Hát ezzel a Gangsta Zoli barátom is így van, és vannak rajta érdekességek.
2: Hogy érted ezt?
0: Tényleg. Na mindegy, Ray Dalton és a Do It Again a 24. A bőr olyan, mint az internet, nem felejt.
5: Nyugi, tégy úgy, mintha nem ismernél engem.

0: Teddy Sims és a Dora 22. Alex Warren és a Fever Dream új belépő. Gyerekek, köszönjük az új belépőnek, köszöntsük szeretettel, ahogy szoktuk, tényleg barátsággal, békességgel.
1: Mondd ezt még egyszer, a anyád!
0: Hát igen, mi így köszöntjük az újakat, Alex Warren is te hozt az új dalat.
1: Mondd még egyszer, ha mered, meg! Mondd még egyszer, ha mered!
0: De Orsi viszont nagyon szereti ezt a dalt, úgyhogy szerintem egy ideig marad.
1: Hogy mi?
0: És Orsi is, mert hogy pont nem, hogy marad, jön.
2: Visszapillantó.
3: 37 éves lett Jason Derulo, amerikai énekes, dalszerző, táncos. 5 évesen már színpadon szerepelt, 8 évesen írta az első dalát. Az Amerikai Musical és Dráma Akadémián végzett New Yorkban. 16 évesen olyan előadóknak kezdett el dalokat írni, mint P. Diddy, Pitbull vagy éppen Sean Kingston. Első albumáról választottam egy dalt, In My Head, Jason Derulo következik.

0: Derulo in my head. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Lady Gaga gyerekéről. Mert ez nagyon fontos nekünk, hogy újabb részletek derültek ki az első gyerekéről.
1: Persze, hogy az.
0: Amikor gyerekről meg részletekről beszélünk, ez...
2: Jól érzi magát?
0: Na mindegy. Az énekesnő és vőlegénye Michael Polanski kislánya, Rose Bean Polanski, június 9-én született Los Angelesben. Béranya segítségével. Ne is mondjátok! A baba nevét eddig nem hozták nyilvánosságra, most a születési anyakönyvi adatokból terült ki. Miért azt meg kihozta nyilvánosságra? Az hogy terült az ki?
2: Nem mondhatom meg.
0: Tehát egy anyakönyvi adat, születési anyakönyvi kivonat, az egy titkos adat, kérem. A Rose név különleges lehet Gaga számára, hiszen egy hatalmas rózsatetoválás is díszíti a hátát, amely a La Vie en Rose című dalhoz kötődik.
1: Értem.
0: Tehát akkor ennyit tudunk. Rose Bean Polanski, béranya segítségével és első gyerek. Én már most sajnálom, és nem azért, mert hogy bárki rossz anya lenne, vagy Lady Gaga, nem. De híres ember gyerekének megszületni azért az nem annyira jó. Tudjátok, most halt meg Cindy Crawfordnak a 27 éves fia. Azért, nem hiszem, hogy ne tudna mesélni arról, hogy milyen híres ember gyerekének lenne.
2: Igen.
0: Ja, nekem meg 4 van. Úgyhogy kénytelen vagyok, azért rombolom a saját hírnevemet, női ruhában éneklek, meg minden szart megcsinálok, csak azért, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak. Hogy ne érezzék azt, hogy nagy tár az apjuk, hanem hogy egy cintányéros majom. Mert úgy sokkal könnyebb fölnőni, higgyétek el.
2: Igaz.
0: Úgyhogy minden, amit teszek, ezért van. Bármint, ami kínos.

0: 21. Ed Sheeran és Lazizem. A hírek után jön a Top 20, folytatjuk az Opelval is legelistát, fél pálya! Bírjátok még!
1: Nem!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
4: Én láttam.
5: Ne, kérlek. És
4: zseniális.
5: Anna, az a fotó.
3: Ugyanaz a család.
6: Ugyanazok a történetek.
3: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
6: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
3: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
6: Két hetente, kedden este 9-től.
3: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: A sós tészta kínálatában mindenki megtalálja kedvencét. Több mint 4 évtizede házias ízvilágban és díjnyertes minőségben. 5 kg-os kiszerelésben elérhetőek a Chef Market kínálatában. Sós tészta. Finom, minőségi és házias. A sós tésztákat keresd a Super Brands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy 2 parkoló 1 áráért. Budapest 13. kerület. Premium lokáció.

0: parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
1: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
2: Humin savat használok. Humin Gardent.
1: És én már elkéstem vele?
2: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
1: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
3: OLED Dreamsok. A nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
4: Új Kiát keresel? Válassz a Kia Wallisnál. A Kia Sportage most 8.949.000 forinttól lehet a tiéd, akár 0% THM finanszírozással, vagy ajándékautomata váltóval. És ez még nem minden. Válogass további kedvezményes Kia ajánlataink közül, és találd meg a hozzád illő modellt. Ne maradj le! Várunk a Kia Wallisnál. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiawallis.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Schlager FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
7: Közel az anyagi megegyezés a kormány és a főváros között. Csőd közelbe juthatnak a kis benzinkutak. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén nyélbe tudnák ütni. Szerinte a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritás hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi, írja a Portfólió. A helyzet azért sürgető, mert a főváros pénzügyi mozgástere gyakorlatilag elfogyott. A szeptemberben befolyt 118 milliárd forintos iparűzési adó előlegből Budapest rendezte a folyószámla hitelét. Szeptember végére azonban szinte teljesen kiürül a kassa. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a kis- és középvállalkozói szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémákra. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. 2026. szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A jubileumokkal tarkított fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útrakelését és az újrakezdés reményét. A hagyományok inspirációjából építkezve kortárs és népművészeti programok találkoznak, hogy minden látogató megtalálja a saját ízlésének megfelelő elfoglaltságot. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az anya, akinek kisfia egy fővárosi fürdőben vesztette életét. A fővárosi törvényszék döntése pontot tett az egész országot megrázó tragikus kimenetelű bűnügy végére. Az iráni állampolgárságú nő a bíróság előtt teljes körűen beismerte a bűnösségét és mély megbánást tanúsított a tárgyalóteremben. A vád szerint a szülői felügyelet súlyos elhanyagolása vezetett ahhoz, hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt és vízbe fulladt. A bíró az ítélet indoklásában kiemelte a megelőzés fontosságát és a szülői felelősség megkerülhetetlenségét. A tárgyalás a korábbi halasztások után rendkívül gyorsan, jogerős határozattal zárult le. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja, a 19-es a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótlóbusz közlekedik majd. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják ma 18 órától várhatóan éjfélig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság utat, az István-mezei utat és a Verseny utcát is. 22 óra 20 perc és 23:20 között lezárják a Stefánia utat, a Tököli út és a Hungária körút között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Éjszakánként 20 órától másnap hajnal 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti az áthaladást, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, Orsi a múltból dalokat hoz, az hét szárja pedig kicsoda, már előre kérdezem, mert fogalmatok sincs, Avril Lavigne. Ő van. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kató nénivel és Jani bátyámmal. A Turn the Lights Off a 20.

0: Steve Dalton, Blood Running a 18. Accent és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie pedig a 19. Na kérem, hát akkor most ezek után, tényleg mi jöhetne ezek után, ha nem az Orsi? Valami ősrégi dallal, amit így a kis bugyrából előkapott az Orsi. Orsi bugyrát most nem elemezném, de vannak benne furcsa dolgok, mint például.
1: Visszapillantó.
2: 15 évvel ezelőtt Kállai Sanders András rendszeres szereplője volt a slágerlistáknak, a Csak veled pedig országos sláger lett. Úgyhogy ismét beállítjuk az időgépet 2011-re. Kállai Sanders András következik. Csak veled.

0: Tavaly Sanders András csak veled. Köszönjük szépen, én is csak veled, Orsi. Mással semmiképp, a hét sztárja pedig Avril Lavigne. Fogalmatok sincs, kicsoda, ezért elmondom.
1: Jó.
0: Mivel édesapja francia, így születésétől fogva kettős állampolgár. 2011-ben Párizsba költözött, hogy a Berlitz nyelviskolában tanulja a nyelvet.
2: Ugyan ma.
0: Mi apjával nem beszélget? Hogy van ez?
3: Mit tudom én?
0: Egyébként ez mindig érdekelt, hogy a kétnyelvű anya-apa, hogy ott egy gyereknek tényleg az agyában mi van? Mert hát mind a kettőt anyanyelvi szinten tudja beszélni, persze az egyik apanyelv nyilván, de hogy azért ez mi történik ott a gyerek fejében ilyenkor? Nagyon kemény lett, nem tudom, vannak erre vizsgálatok, de hogy ott nem bolondul meg így egy gyerek, hogy az add már ide azt a joghurtot, mert letöröm a derekad. Tehát ezt ő két nyelven is hallgatja, meg érti.
1: Ez igaz.
0: És nem kell fordítania, hanem mind a kettő, érted? Tehát fejben nem fordít, hanem ő ezt így érti.
1: Értem.
0: Nyugodtan küldhetek hivatkozást, ami ezzel foglalkozik, majd elolvasom.
1: Oké.
0: Okay. Majd. Rokonságban áll Justin Bieberrel unokatestvérek 12. ágon. Ez kitartja számon a második ág után az unokatestvérséget. Távoli rokona Celine Dionnak és Ryan Goslingnak is.
1: Na csak.
0: Valamikor a múltban lehetett egy igen komoly parti.
4: Hódoljatok a szexualitás és anyjának, hódoljatok!
5: Ószert ne engedjetek be.
4: Hódoljatok!
0: És innen akkor kialakult fél Hollywood. Na, Cameron és Hug Yourself pedig maradt a tizedik.
1: Mi?
0: De a 17. század.
6: Itt mindenki hülye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél a Soroksári úti lehajtónál. Megváltozott a forgalmi rend, csak egy-egy sávban tudnak a Soroksári útra kikanyarodni. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják ma 18 órától várhatóan éjfélig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság utat, az István mezei utat és a Verseny utcát is. 22 óra 20 perc és 23:20 között lezárják a Stefánia utat a Tököli út és a Hungária körút között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Éjszakánként 20 órától másnap hajnal 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Vallis slágerlista. A legnagyobb sláger

0: Kis Diszkó, Rehab, Samfeld, Sleep Tonight-ja, This is Life. Tehát ez zárójeles címek is vannak már. Tehát Sleep Tonight, zárójel, This is the Life. Uh-huh. Tehát egy cím, ki kell egészíteni már címeket, drága barát. Itt tartunk. Tehát, hogy érted? Annyira nem magától értetődő, hogy magyarázni kell. Se baj, 16. Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight-ja. Ott nem kapott Save Me Tonight, zárójel, This is the Jennifer Lopez, David Guetta song. Danke. Na, érkezik Orsi, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Dizzy Rascal, brit rapper, dalszerző és producer. 2003-ban jelent meg a bemutatkozó albuma, és azóta is a brit rap világ meghatározó alakja. Én most egy 2013-as dalát választottam, ráadásul nem is akárkivel. Robbie Williams a közreműködő benne. Dizzy Rascal és Robbie Williams következik, ez a Crazy.

0: Crazy Rascal és Robbie Williams dalát hallottuk, a Crazy-t.
1: Le a kalapot!
0: Ez a hivatalos legerlista a magyarországi rádiók összesítése alapján. Nyilván ezek ilyen kereskedelmi rádiók, és nyilván sokat számít benne, hogy mi is azok vagyunk, és a Sláger FM azért. Na, szóval értitek?
1: Nem.
0: Elmondjuk nektek, hogy mit hallgattok ti, amit mi játszunk. Hát ez egy ilyen fura dolog, de mindegy. Érkezik a hétsztárja Avril Lavigne. Saját ruhamárkája van, oké? Okay? Három parfüm csomagot dobott piacra. Ezekből kettővel eltalált valaki. Egyébként elvétve kapható még egy-egy üvegcse belőlük, úgyhogy ezeket így gyorsan elkapkodják. Tavasszal új dallal jelentkezett, Alanis Morissette Ironic slágerét dolgozta fel egy film kedvéért, ami mondjuk egy rohadt jó dal. Azt nagyon szeretem.
2: Ez magánügy.
0: Ami a magánéletét illeti, 2004-ben kezdtek randizni, 2006-ban pedig feleségül ment a Sum 41 punk zenekar énekeséhez, Derrickhez.
3: Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat Sírig tartó szerelem című epizódját.
4: Megint itt áll?
0: Nem ez a Derrickhez, ez egy régi Derrick. Ezt pláne nem értitek már, fiatalok. Na, a mi időnkben nem Transformers volt, meg vámpírnaplók, meg ilyen hülyeség, hanem a Derrick. Az volt, igaz?
4: Van még valami mondani valója.
0: Na, de ez nem az a Derrick, hanem a Derrick Weebly. Oké, okay, 2009-ben beadta a válási papírokat. Hű, de milyen szép sorozat. 3 évet bírtak ezek szerint. Ezután Brody Jennerrel járt és közös tetoválást is csináltattak.
4: Folytasd!
0: Na látjátok? Inkább egy közös tetoválás, mint egy lagzi. Igaz ugyan, hogy a bőr nem felejt, de a családi kassa legalább megmarad.
4: Ez igaz.
0: 14. Martin Garrix, Matisse, Szatko és Burz Butterflies. Ja. Ami szerelem korolja a gyomrotokban van. Arról szól a dal.
4: Fej vagy gyomor.

0: És a Get Lucky a 12. Taylor Swift és a Fade of a Philia pedig a 13. Hoppá, Taylor Swift kiesett az élmezőnyből. Már itt a 3. órában nyomjuk. Ez érdekes. Ez veszélyes. Ez felháborít, nem tudom, válasszátok ki. Orsi közben hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2007-ben a mai napon valami egészen elképesztő dolog történt. A Spice Girls visszatérő koncertjére mindössze 38 másodperc alatt elfogyott az összes jegy. A koncertre előzetesen 1 millióan regisztráltak, az óriási érdeklődés miatt pedig további 3 dátumot is meghirdettek. Ha valami, akkor ez jól mutatja, mekkora őrület övezte a 90-es évek után a 2000-es években is a lányokat. Jöjjön a Spice Girls és a Wannabe!

0: Spice Girls és a Wannabe.
1: Gyerekjáték.
0: Na, gyerekek, ebben az órában már csak egy dal van hátra, de még van egy kis időnk, úgyhogy van időm elmesélni nektek, hogy véget ért J Balvin és Valentina Ferrer közel egy évtizedes kapcsolata. Legyenek is ők párki.
2: Így van.
0: A pár 2017-ben az énekes, az melyik vajon?
1: B.
0: Egyik videóklipjének forgatásán ismerkedett meg. 2021-ben pedig megszületett közös fiú, Rio.
1: Akkor jó.
0: A szakítást Valentina jelentette be, és hangsúlyozta, hogy szeretettel és tisztelettel hozták meg ezt a döntést. Ez mindig így van. A legnagyobb szeretettel és tisztelettel szoktunk szakítani, az szinte mindig.
3: Hadd magyarázzam el, hogy néz ki a dolog.
4: Ti hogy szakítottatok?
5: Mi szeretettel és tisztelettel.
4: És ti? Mi tisztelettel és szeretettel.
0: Gondoltam. A fiúk továbbra is mindkettőjük számára az első, ez mondjuk nyilvánvaló, J Balvin egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a szakítást. De miért nem? Hogyha szeretettel és tisztelettel volt, akkor lehet kommentelni, nem?
3: Jól beszélsz.
0: Hát ez nem kínos. Hát a legnagyobb szeretettel szakítunk.
3: Kár, igen nagy kár.
0: Ja, Istenem. Bocs, hogy rögök, de azért ez viszonylag ritka. Hipertónia következik, Norma Jean Martin, ez az Out of My Head.

0: 11. Norma Jean Martin és az Out of My Head. Köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és a legjobbak vannak hátra a top 10. Addig meg folytatjuk az Opel-val is slágerlistán. Kívüli világot, hírek, időjárás, közlekedés.
1: Mondd már ezt még egyszer.
0: Ne kell már kétszer elmondanom, amikor elmondtam már egyszer.
2: Mit mondod?
0: Hogy hírek, időjárás, közlekedés. Tessék, hát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Vitát generált az ivóvíz használat helyzete a közgyűlésben. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást az egyik kerület. Változik a villamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A budapesti ivóvízhálózat felújítása robbantotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben. A fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról Szaniszló Sándor képviselő elmondta, hogy naponta három jelentősebb vízcsőtörés van Budapesten, amely évi több millió köbméter víz elfolyásához vezet évente. Így tehát lenne tennivaló, mert miközben az ország egyik részében pazaroljuk a vizet, a másikban az alapvető tisztálkodásra sem jut elég. Közel 100 éves vezetékek vannak sok helyen a fővárosban, tehát nem lehet tovább várni. Karácsony Gergely főpolgármester az Index cikke szerint azt mondta, hogy a város csodálatos adottságokkal rendelkezik a Dunának köszönhetően, viszont egyelőre a felújításokra nincs forrás, valahogy azt a vízdíjnak kellene fedeznie. Hivatalosan is elérhetővé tették a 15. kerületi Szövőgyár utcai lakossági fórum részletes prezentációját. A közzétett szakértői anyag pontos képet ad az egykori ipari területen feltárt súlyos talaj- és talajvízszennyezésekről. Egy KFT környezetvédelmi szakemberei által készített dokumentum részletesen ismerteti a mérgező anyagok kiterjedését és eredetét. A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki a helyzet, ezért a kerületi vezetés azonnal transzparenciát ígért. A friss jelentésből kiderül, hogy a kármentesítés és a talajtisztítás következő lépéseit mikor és milyen forrásokból kezdhetik meg. A környezetvédelmi hatóságok folyamatos monitorozást rendeltek el a környékbeli lakóövezetek biztonsága érdekében. A civil szervezetek további független vizsgálatokat sürgetnek a terület teljes megtisztításáig. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy a lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Az ügyész indítványnak helytadva újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék sajtószóvivője. A Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a budapesti javítóintézet vezetője és párja, akit munkatársaként is alkalmazott, több nehéz sorsú, gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal. Helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A 17-es, valamint a 19-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik szeptember 26-a és 27-e között. Az előbbi a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között, még az utóbbi a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített, módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között, a Rudas Gyújtfürdő és a Margit híd, Budai híd fő között a Krisztina körút, Szél Kálmán tér, Margit körút útvonalon. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják ma 18 órától várhatóan éjfélig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság utat, az István-Mezei utat és a Verseny utcát is. 22 óra 20 perc és 23:20 között lezárják a Stefánia utat, a Tököli út és a Hungária körút között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. A hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Éjszakánként 20 órától másnap hajnal 5-ig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülni, valamint a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál kifelé időszakosan lezárják, mert tart a vasúti híd felújítása. Szombattól a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Újpesten a Fóti úton kifelé a Megyeri út után sávlezárás nehezíti az áthaladást, mert itt vízvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Jön a top 10 a hét sztárja Avril Lavigne, akit lassan azért már meg kéne, hogy ismerjetek, vagy legalábbis már derengnie kéne, hogy ki ő.
1: Kicsoda.
0: Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, lévén 3 órája beszélek róla.
2: Tényleg?
0: Tóth Abigail következik, most ugye versenytársam, de annyira cuki ez a csaj. Komolyan? Annyira fogom sajnálni, ha kiesik miattam. Nem, ilyen nem lesz valószínűleg, de na mindegy, cuki csaj nagyon. És a Sugar Daddy szól most a 10-en.

0: Shakira és a Burna Boy tájtajozik a 8-on, Taylor Swift pedig opelájtozik a 9-en, Orsi meg itt kacsázik mellettem, mint aki most érkezett meg egy labirintusból.
1: Meg vagy sérülve, asszony! Mi áradban?
2: Visszapillantó.
3: Továbbra is 2011-be kalandozunk, és a 15 évvel ezelőtti slágerista a magyar dalai közül válogatok. Pontosan 15 éve a lista 29. helyén Jani Csákveca szerepelt a Labirintus című dalával. Most újra elővesszük, Jani Csákveca következik.

0: Janicsák Vecsa és a Labirintus. Na ezért volt megkergülve Orsi. Mire ide tudta hozni, ne tudjátok meg. Az első dalnak szánta csak, hát ugye. Ez itt az Opelvali slágerlista, ahol a hét sztárja Avril Lavigne. Most egy gyors összesítés következik, mert már többet nem beszélünk róla.
1: Hol van
0: 2012-ben Chad Krögerrel, a Nickelback énekesével jött össze. Nem tudom, csináltak egy közös tetoválást.
1: Hát persze.
0: Ha van rajta apró pénz, akkor igen. 2013-ban összeházasodtak. Két évvel később külön költöztek. 2018-ban a milliárdos Philip Sarafinmel járt. Mármint nem a Nickelback énekese Chad Kröger, hanem még mindig Avril Lavigne-ről beszélünk.
2: Megijesztettem.
0: Aztán Pirt Jónás, tehát Jónás Péter, és Mozzan következett a sorban.
1: Szép munka.
0: 2022-ben bejelentették a jegyességüket, egy évvel később felbontották. Uh-huh. 2023-ban Tigával járt, vagy Tigával, nem, az egy autó?
2: Micsoda?
0: Zsigával, 2023-ban Zsigával járt. De azóta nem vállalt fel senki nyilvánosan. Jó, hát ilyen autóban már kiszáll be, nem? Egy teória szerint Avril a 2000-es években meghalt, és egy dublőr vette át a helyét. Máshol vannak az anyai.
2: Ne.
0: És más lett a kézírása.
1: Honnan tettük ezt tudni?
0: Mi lehet a háttérben?
3: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Most mondtam egy hülye teória. Na mindegy, hetedik közben Szenfeld, Rosalind, és mielőtt a Hotline Bang meghallgatnánk, hallgassatok egy kis Avril Lavigne-t, nem?
2: Nem.
0: 2000-es évek? Na, kell egy kis nosztalgia, és borzalmas, hogy már a 2002 is nosztalgia. Na jöjjön a Hotline Bang, a hetedik.

0: Blond és Curtis West, Lovers on the Dance Floor-ja egy helyet rontva az ötödik, Louis és David Puentes Golden Summer-ja pedig a hatodik. Múlt héten még bronzérmes volt, picit csúszás belefér. Na, Orsinál nem, ő mindig pontos, amikor a múltból kell dalokat hozni.
1: Visszapillantó.
2: 2004-ben ezen a napon pályafutása során először vezette a brit albumlistát a Green Day. Az American Idiot a banda hetedik stúdióalbuma volt, és olyan slágerek kaptak rajta helyet, mint maga a címadó szerzemény, vagy a Wake Me Up When September Ends. Utóbbi mondjuk szeptember végén kifejezetten adná magát, de én most inkább valami zúzósabbat választottam. Jöjjön a Holiday, a Green Day következik a Sláger FM-en.

0: Holiday! Köszönjük szépen! Az már véget ért, úgyhogy elsirattuk. Ez itt még mindig az Opel Valli slágerlista, ahol Amanda Seyfried és férje Thomas Sadowski.
1: Kik ezek? Senki házja kezébe van a fogszott.
0: Na, most már mondom, kik ezek a két színész, tehát színészek. Közös közleményben jelentette be, hogy egy ideje külön élnek, és arra jutottak, hogy a legjobb döntés számára és családjuk számára, hogyha a külön élnek.
2: Ahogy mondom.
0: 2017-ben házasodtak össze egy teljesen titkos, szűkkörű ceremónián, és két gyermekük született. A szakítás pontos okát nem árulták el, de hangsúlyozták, hogy jaj, csak nem, a legjobb szeretetben és tiszteletben és barátságban válnak el. Hát nyilván, és továbbra is számítottak egymásra. Örömteli, hogy mindenki szeretetben és tiszteletben szakít. Már csak úgy kéne élni.
2: Jaj, uram, hagyjon engem!
0: Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik, és Orsi hoz nekünk valamit a hét sztárjáról, Tool, Thor, mindegy, Avril Lavigne lesz, az biztos.
1: Visszapillantó.
2: Szeptember 27-én ünnepli 42. születésnapját Avril Lavigne, kanadai pop-rock énekesnő és dalszerző. 1998-ban megnyert egy énekversenyt, amelynek díjaként Shania Twain egyik koncertjén is színpadra léphetett. Ez lett zenei karrierjének egyik első komoly lépcsőfoka. A köztudatba aztán 2002-ben robban be, méghozzá a most következő dallal, Complicated, Avril Lavigne következik.

komplikált. Köszönjük szépen, nem túl komplikált, mert már csak a top 3 van hátra, és annyi van csak, hogy visszarévedünk az első 10-re, hogy azért tudjátok fejből. Tóth Abigail és Accent Sugar Daddy a 10. Taylor Swift és az Opelite 9. Shakira Burna Boya eldajdajozik a 8. Sam Felt lehozta a 7. a héten a Heart Like Mine-nal. Hatodik helyen a Golden Summer előadták Loi és David Fuentes. Ötödik Blondish és Curtis West Lovers on the Dance Floor-ja. Nemrég meg is hallgattuk a Wonderful Life 25-öt Hurst-től a 4. Úgyhogy nincs más átra, mint a bronzérem. Bibi Rixa és Faithless New Religion-je a 16-ról jött fel a bronzi. Bravo!

0: X-es Faithless New Religion-je a harmadik, és miközben hallgattuk a dalt, Brad Pitt egy meglepő vallomást tett.
1: Ne.
0: 7 év teljes józanság után ismét fogyaszt alkoholt.
2: Na és ettől megered a nyelve?
0: De saját bevallása szerint már csak nagyon kontrolláltan. Na, Attila szerint ilyen nincs. Úgyhogy ha egyszer leálltál, akkor álljál le, mert kontrollált fogyasztástan ugyanoda visszakerülsz, ahol voltál.
1: Na, igen.
0: Na, de Brad Pitt egyelőre kísérletező alkat úgy látszik. A színész azt mondta, mármint a Brad Pitt, már tudja, hogy nagy mennyiségben nem ihat, ezért legfeljebb néhány pohár bort enged meg magának.
1: Ugyan ma.
0: Arról is beszélt, hogy a családi problémái egy időben annyira mélyre taszították, hogy még az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében.
3: Mi?
0: Pitt alkohol problémái korábban Angelina Jolie-val való házasságára és a gyerekeivel való kapcsolatára is súlyosan rányomták a bélyegüket. Gyerekek, ha ez most tényleg nem akarok én, nekem könnyű, én anti vagyok, soha életemben nem ittam, tehát könnyen ugatom. Tudom, de nekem is voltak nehézségeim, az Isten áldjon meg benneteket.
3: Csak egyet mondj!
0: Az alkohol tényleg tönkre tesz minden. Komolyan, én még nem láttam olyan dolgot, amit az alkohol ne tett volna tönkre. Vagy olyat se láttam még, hogy azt mondjuk, hogy olyan jó az együttélésünk az alkohol miatt. Egyszerűen ez tök csodát tesz a kapcsolatunkkal, csodát tesz a gyerekeinkkel való viszonnyal. Nem hiszitek el, ez annyira jó, hogy iszunk, mert hogy így tökre jó minden. Na, ilyenről se hallottam még, értitek? Tehát azért, hogy picit úgy kapjunk már a fejünkhöz, amikor ekkora csávók érted, mint Brad Pitt. Szétvernek maguk körül mindent, mert isznak.
1: Döbbenetes.
0: Csak szőlőlé barátaim, picit megerjedve. Nem kéne lenni ennyire begerjedve, érte? Na, Cameron és a Be Mine a második.

0: Cameron és a Be Mine a második helyen. És mielőtt elárulnám, ki van az élen, újabb sztári hírek.
1: Egyesene.
0: Millie Bobby Brown és férje Jake Bon Jovi, na őket legalább tudom, hogy kik.
2: Valóban?
0: Az egyikük Tizi a Stranger Thingsből, ő a lány, és Jake Bon Jovi gyereke.
3: Gratulálok!
0: És a második gyereküket is örökbe fogadták. Ugye volt már az első kislányuk, hogy 2025-ben jött augusztusban, most pedig a People értesítései szerint újabb babával bővül a család, ők befogadnak.
4: Aha.
0: Millie korábban többször elmondta már, hogy gyerekkor óta szeretett volna örökbe fogadni, ugyanakkor később vér szerinti gyereket is szeretne. Most egy picit meglepődtem.
4: Miért?
0: Azt hittem, hogy ők azért vállalnak be gyereket, mert hogy nem lehet sajátjuk. De nem, ők ezt megelőzték, hogy előbb örökbe fogadnak, és aztán majd esetleg sajátot is. Hát ez érdekes.
4: Aha.
0: Ilyenről még nem nagyon hallottam minden. A pár egyelőre nem tett hivatalos bejelentést a második baba érkezéséről. De mi tudjuk. Ennyi volt már az Opel-val is legelista. Valakinek még esetleg bennmarad valami valaholjában. Vegye elő, tegye elő. Jobb, ha kijön.
5: Takarítson, mielőtt bezárja a boltot.
0: Tévedtem, nem kell kijönnie mindennek. Ennyi volt már az Opel-val is legelista, az élen Alex Kenji és a Bambolé.
5: Szóval maga nem csak azt érti, amit a számról leolvas.
0: Na akkor én most bele Bambolé az éjszakába, és majd jövök legközelebb. Isten áldjon benneteket, szevasztok!

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
2: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
4: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
6: OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért. Olyan, mint egy okos óra, csak a baba lábán. Applikációs adatkövetés. Most 10% akcióban az oledcare.hu-n és a partnereknél.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
2: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Mi egyik évben volt egy olyan, hogy bicikliztünk, és egy csomó csiga volt az úton, és mi folyton azt csináltuk, hogy ahol volt egy csiga, ott megálltunk, és gyorsan áttettük a másik oldalra, utána mentünk tovább.
11: De tudtad, hogy melyik irányba akar menni?
10: Volt olyan, akit oda tettem, ahová akart menni, de volt olyan, akit megfordítottam, és a másik irányba tettem, mert nem akartam, hogy utána a kocsi meg megint.
12: Lehet azóta is ott áll szegény, és gondolkodik, jaj, de cuki volt az a kislány, de engem visszafordított, és még mindig itt vagyok, és nem tudok átmenni a túloldalra.
10: Székre állok!
2: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez

0: a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megállapodhat a főváros és a kormány. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Mobilokat próbáltak bejuttatni, sóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe. Molnár Róbert vagyok. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napi rendelőtti felszólalásában elmondta, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt, a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük azt, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, amelynek révén verseny nélkül kaphatott újabb megbízásokat a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság. Az összefüggésekre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hívta fel a figyelmet Facebook videójában, írja a Pénzcentrum. A Budapesttől Győrig tartó autópálya szakasz szinte teljes lezárása és az ebből fakadó mindennapos közlekedési nehézségek hátterében egy átgondolt szerződés módosítás áll. A hivatalos érvelés szerint a teljes útszakasz egyidejű és egy kézben történő megvalósítása biztonságosabb, mintha több üzemeltető dolgozna rajta, vagy eltérő ütemezésben zajlanának a munkálatok. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Egy különleges program keretében elérhető az ingyenes tüdőszűrés a fővárosban az aktív dohányosok számára. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes, komplex tüdőegészség programot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, méghozzá a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotókiállítás, amely tegnap nyílt meg a budapesti Biodómban. A tárlat képei a jelenleg élhető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartók túlkapásain át, az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A valóság, amelyet ez a kiállítás évről évre bemutat, feltár, amellyel szembesít, amely a képünkbe vág, a mi valóságunk. Karácsony Gergely Budapest főpolgármester a kiállítás megnyitó beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a tárlat célja nem feltétlenül a tetszés nyilvánítás, hanem a gondolkodásra késztetés. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ. It's Friday.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: A lemezjátszók mögött Nákszi Attila.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákszi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ.
1: Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza minden

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megállapodhat a főváros és a kormány. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki aktív dohányos. Mobilokat próbáltak bejuttatni sóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe. Molnár Róbert vagyok. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén. Karácsony Gergely napi rendelőtti felszólalásában elmondta, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt, a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük azt, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, amelynek révén verseny nélkül kaphatott újabb megbízásokat a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó koncessziós társaság. Az összefüggésekre Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hívta fel a figyelmet Facebook videójában, írja a Pénzcentrum. A Budapesttől Győrig tartó autópálya szakasz szinte teljes lezárása és az ebből fakadó mindennapos közlekedési nehézségek hátterében egy átgondolt szerződés módosítás áll. A hivatalos érvelés szerint a teljes útszakasz egyidejű és egykézben történő megvalósítása biztonságosabb, mintha több üzemeltető dolgozna rajta, vagy eltérő ütemezésben zajlanának a munkálatok. Ingyen mehet tüdőszűrésre Budapesten, aki

0: aktív dohányos. Egy különleges program keretében elérhető az ingyenes tüdőszűrés a fővárosban az aktív dohányosok számára. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egy Európai Uniós kutatási projekt keretében ugyanis ingyenes, komplex tüdőegészség programot indított. Ezen az vehet részt, aki 50 és 74 év közötti, jelenleg is aktívan dohányzik és legalább 15 éve rendszeresen cigarettázik. Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, méghozzá a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotókiállítás, amely tegnap nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlat képei a jelenleg élhető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól a rendfenntartók túlkapásain át, az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A valóság, amelyet ez a kiállítás évről évre bemutat, feltár, amellyel szembesít, amely a képünkbe vág, a mi valóságunk. Karácsony Gergely Budapest főpolgármester a kiállítás megnyitó beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a tárlat célja nem feltétlenül a tetszés nyilvánítás, hanem a gondolkodásra késztetés. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a budapesti fegyház és börtönbe kedden éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tájékoztatás szerint az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger DJ!
3: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.
4: Alright everybody, come on. It's time to get this party started right. You know what I'm saying? CC Cash coming at you 1998.

Slágerparti. Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ, hiszen ez a táncolásnak az órája. A lemezjátszóknál Náksi Attila.

0: Ez a Sláger FM.
1: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Közel az anyagi megegyezés a kormány és a főváros között. Csőd közelbe juthatnak a kis benzinkutak. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Helyettes államtitkári és szakértői szinten folytatódnak a kormány és a főváros tárgyalásai Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Karácsony Gergely szerint pedig már nagyon közel vannak a megoldáshoz. A főpolgármester a fővárosi közgyűlés pénteki ülésén arról beszélt, hogy heteken belül megállapodhatnak a kormánnyal, és azt szeretné, ha az új finanszírozási mechanizmust már a fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén nyélbe tudnák ütni. Szerinte a főváros a tárgyalóasztalhoz a korábban megnyert perei mellett a szolidaritás hozzájárulás szabályozásáról szóló friss alkotmánybírósági döntést is viszi, írja a Portfólió. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a kis- és középvállalkozói szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet a gazdasági problémákra. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új 2 napos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. 2026. szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. A jubileumokkal tarkított fesztivál egyszerre ünnepli a nyár búcsúztatását, a betakarítás örömét, a fecskék útrakelését és az újrakezdés reményét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az anya, akinek kisfia egy fővárosi fürdőben vesztette életét. A fővárosi törvényszék döntése pontot tett az egész országot megrázó tragikus kimenetelű bűnügy végére. Az iráni állampolgárságú nő a bíróság előtt teljes körűen beismerte a bűnösségét és mély megbánást tanúsított a tárgyalóteremben. A vád szerint a szülői

0: Felügyelet súlyos elhanyagolása vezetett ahhoz, hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt és vízbe fulladt. A bíró az ítélet indoklásában kiemelte a megelőzés fontosságát és a szülői felelősség megkerülhetetlenségét. A tárgyalás a korábbi halasztások után rendkívül gyorsan, jogerős határozattal zárult le. Karbantartás miatt változik a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos közlekedése szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A 17-es a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja, a 19-es a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos szintén rövidített és módosított útvonalon közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között 19-es jelzésű pótló busz közlekedik majd. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életre, és az a hölgy, az a számomra nagyon kedves hölgy, aki itt van, most velem is megtisztelt a jelenlétével a stúdióban, nagyon is hatással tud lenni a zenei életre is. Na hát, ugye a zene meg mindenre hatással van. Szabó Ágit köszöntöm nagy szeretettel.
2: Sziasztok!
1: Azért jó, hogy jöttél, mert végre most megismerjük azt az embert, aki a slágerek mögött van, ha már a Sláger FM-ben ülünk. Rengeteg slágert írtál. Az elmúlt hány évben?
2: 30 évben. Idén.
1: Hát inkább idén te mondd el, hölgyeknél, ugye nem nagyon illik mondani, de hát talán most szabad, hiszen pont jubileumot ünnepelsz.
2: Így van.
1: És igen, ezért érkeztél.
2: Igazán, igen. 30 éve írtam az első dalszövegemet, pontosan.
1: Ez volt a Popper féle?
2: Így van.
1: Dalszöveg?
2: Így van.
1: És ez egy tök jó dal a mai napig. Egyébként.
2: A legelsőt, azt nem is biztos, hogy annyira ismerik.
1: Az nem jelent meg lemezen?
2: De megjelent lemezen, igen, de...
1: Az a szóló lemezén volt.
2: Az első saját szóló lemezén.
1: Én ismerem egyébként az olyan albumait. De milyen jó, hogy elindultatok akkor az úton. Most az, hogy ő indított el, vagy csak segített, egy ilyen ugródeszkát adott, ezt majd elmondod. De hogy milyen jó, hogy elindultál, vagy elugrottál arról az ugródeszkáról, mert tényleg tele van slágerekkel a te. Hát, hogy mondják ilyenkor a dalszövegíróknál?
2: A munkásságom, vagy mire?
1: Hát ezt akartam, hogy most a repertoár. Diszkográfia, repertoár, ugye a könyveknél bibliográfia van, hát akkor nálad legyenek dalok.
2: Hát ez a dalok, igen.
1: Mennyi született 30 év alatt?
2: 650, majdnem, mert 648, tehát nyilván kerekítem, még azt hiszem, hogy másfél dal hátra van, mert van egy félbe, egy félig készen lévő, úgyhogy az lesz
1: egyébként
2: majd
1: a 600. A buliig, mert hogy nem véletlenül érkeztél, itt lesz egy gála, és minek mondjuk?
2: Egy
1: jubileumi koncert,
2: igen. Mondhatnám, hogy szerzői est.
1: Ezek gondolkodtam én is.
2: Egyrészt kicsit nagypapásnak éreztem a szerzői estet, másrészt ugye én nem vagyok előadó, tehát nekem mások éneklik el a dalaimat, nem én. A koncerten is ugye, hát ott lesznek azok a sztárok, akiknek én írtam ezeket a slágereket, tehát ők fogják elénekelni. Tehát ilyet én mondjam, nem lehet azt mondani, hogy a Szabó Ági koncert, vagy, tehát hogy valójában egy szerzői koncert.
1: De téged ünnepelünk majd aznak.
2: És a dalokat. Én a dalokat ünneplem.
1: Oké. Azok mögött meg te vagy. Nem, és akkor ebben a műsorban szabad mindent mondani, tehát mondjuk is el többször a helyszínt, az időpontot, hogy megmaradjon az emberekben, hogy hova kell mennünk.
2: Oké. Egyébként ez az ÁP rendezvénytérben lesz, az újpesti rendezvénytérben, igen. És november 5-én, ez egy csütörtök este, 7 órakor kezdődik majd a koncert. Oda várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen osztozik velünk ebben az élményben, ebben az ünnepben, amikor mi az előadókkal, ezeknek a daloknak, a legnépszerűbb dalaimnak az előadói eléneklik ezeket.
1: No, de azt mondod, hogy 648, vagy 48 és fél, írsz még egy újat?
2: De simán lehet. Felett? Simán lehet, hogy addigra meg lesz a 650, és akkor már nem kell kerekítenem.
1: Legyen meg. Könnyen írsz?
2: Időm. Egyre kevésbé. De jó kérdés, egyre kevésbé. Igen, egyre többet dolgozom egy dalon, tehát most már hetekig van, hogy egy mondatot, vagy egy sort tökéletesítgetek. Igen.
1: Látod, milyen furcsa, örülök, hogy erről beszélünk az AI korában. Ugye ebben a műsorban estéről estére azért visszatér ez a téma ilyen-olyan alkotóktól, akár színészektől, tehát színházi részről, akár zenei részről, hogy hát egyszer rátok és áldás ez. De valahogy az alkotó emberek meg azért gondolnak át minden tízszer, mielőtt kiadnának. De egyébként te ilyen voltál, ilyen átgondolós?
2: Igen, mindig is nagyon átgondolós voltam, viszont voltak olyan évek, főleg ott a 2000-es évek elején, amikor annyira sok dal volt egyszerre nálam mindig. Tehát volt olyan év, hogy 68 dalt írtam. Tehát az rengeteg tényleg, tehát ott nem tudod is. És nem is feltétlenül szükséges, mert ugye ott egész albumokat írtunk még. Tehát nem az volt, hogy egy dallal kijöttél, aztán szerették, és következőbe kijöttem, hanem megírtunk 10x dalt egy lemezre, és hát nem volt mindegy egyik olyan, hogy azt annyira sokáig kelljen tökéletesíteni, hanem csak megírtad, ami jött rá, nem kellett bemondást rá, írhatta el azt, amit szeretné, és ott nem is volt szükség arra, hogy a végletekig kidolgozd.
1: No, akkor szabad ne feled, dobálod a labdákat, nekem muszáj lecsapni, meg hát én képvisel most itt a hallgatókat. Fordíts le nekünk, kérlek, mi az, hogy bemondás?
2: Igen, a bemondás.
1: Ez a horog? Jók, vagy nem?
2: Nem, szerintem úgy akkor, amikor én elkezdtem ezt csinálni, akkor szembe találtam magam olykor ezzel, hogy de hát nincs benne bemondás. Kell egy olyan, ami általában a refrén első sora, tehát amiről mondjuk megjegyzed, direkt nem sajátat mondok, mondjuk jég dupla viszkivel, zseniális. Tehát aha, egy olyan, valami olyan kapaszkodó, amit a rádiós műsorvezető úgy tud bekonferálni, hogy annak legyen egy lendülete, és legyen egy jelentése, ami már önmagában hordoz valamit. És leírja nagyjából, hogy miről fog majd szólni a dal.
1: Keserű méz az nem?
2: Na, a keserű méz is az, igen, az is az.
1: Meg a végső vallomás is. Ez egy ilyen kapaszkodó, vagy nem?
2: Az igen, csak azt nem én írtam.
1: Ja, jó, de, bocsánat, oké, azt hittem az egész lemezt te írtad ott.
2: Az nem azon a lemezem.
1: Ja, igazad van, az a keserű méz után jött a negyedik igen lemezen. Jó, bocs, igen. Unitedot mondogatok az Áginak, ez csak a hallgatók
2: kedvéért. Nem, az nem én voltam.
1: Jó, de a keserű méz te vagy.
2: Igen. Meg majdnem az szinte az egész lemez, igen.
1: És az egy nagyon jó lemez.
2: Én nagyon egyébként szeretem.
1: Kövek az útszélén és társai ezeket. Én a mai
2: de
1: napig,
2: jó, ezt ismered, de jó.
1: A mai napig, de hát én a szóló lemezed, neked volt egy lemezed is.
2: Igen,
1: ahol
2: igen.
1: Te magad
2: igen
1: énekelsz el.
2: Az a 10 éves évfordulóm volt. Azóta nem történt semmi.
1: 20 éve nem.
2: 20 éve nem történt semmi, igen, megúszásra mentem.
1: Jó, de milyen jó, hogy most úgy gondoltad, hogy ezt illik, vagy érdemes össze foglalni.
2: Ez úgy volt, hogy nyilván eltehetett volna ez az év is úgy, hogy nem történik meg, mert kényelmesebb sokkal, hogyha az ember nem vág bele egy ekkora projektbe. Viszont képzeld, hogy minden alkalommal, bárhol mentem ott az év vége felé, találkoztam a saját dalommal. Aha. És akkor elkezdtem egy ilyen kis szomorúságot érezni, mert fölkelek január 1-én, és eltelt a 2026, ez a 30 év, és nem történt rá semmi, és akkor elkezdtem érezni egy pici ilyen rossz érzést, hogy hát megérdemlik a dalok, és hogy nem vagyok velük elég jó fej, hogyha nem helyezem rájuk ezt a fókuszt, és aztán mondjuk nem terveztem ekkorára, tehát hogy nem így indultam. Én azt terveztem, hogy meghívok mindenkit egy nagy pizzázásra, ott lesz az összes zeneszerző, az összes előadó, akivel valaha dolgoztam, ott leszünk 200-an, és örülünk egymásnak, és akkor meg az a rossz érzésem kezdett lenni, hogy jó, de hát akkor most a közönséget kihagyjuk. Mm-hmm. Hát akkor ők, akik a szeretetükkel életben tartják ezeket a dalokat, akkor ők nem vesznek részt rajta. Úgyhogy hát most itt tartunk, hogy az áprendezménytéren várunk mindenkit, és hát nagyon, nagyon izgalmas lesz, hogy ezt így együtt felelevenítjük ezeket
1: abszolút
2: az időket.
1: Abszolút izgalmas, és azért örülök, hogy jöttél, hogy akkor most tudunk visszanézni erre a 3 évtizedre. Melyik időszakát szeretted a 3 évtizednek a legjobban? Tehát a 2000-es évek, amit említettél, hogy akkor eszméletlen megrendelés volt, azt szeretted, azt a pörgést?
2: Igen, igen. Szerettem, hogy szükség van rám. És szerettem, hogy állandóan hívnak, és dolgozni már kevésbé, őszinte legyek elég. De én kicsit ilyen lustább vagyok. Szerintem olyan nagy baj, hogyha nem kell dolgozni, meg ez lelkileg is megterhelő. Tehát meginni egy dalt, ott bele kell másznod egyrészt egy kicsit egy másik embernek a lelkébe. Tudnod kell, hogy ő mit szeretne, hogy érzi jól magát, miket gondol. Tehát azzal is azonosulni kell, akkor, hogy ez ne legyen szöges ellentétben azzal, amit te érzel, és hogyha olyan téma van, akkor úgy kell magadba mászni, hogy az bizony fájhat is nagyon.
1: Leülsz velük mindig? És beszélgetsz?
2: Bár csak így lenne, mint régen. Na ezért is szerettem azokat az időket jobban, mert akkor az volt, hogy kapok egy dalt e-mailben, hogy Ágikám, azt hallgass majd meg, aztán ha rá ötleten, én meg visszaküldök egy kész szöveget. Uh-huh. Szóval sokkal jobban szerettem, amikor találkoztunk, leültünk, beszélgettünk, megismertem őket, baráti kapcsolatok szövődtek belőle. Most már tényleg nem így zajlik, de emiatt is szerettem egyébként azokat az időket. Ott a 2000-es évek.
1: Szerinted mi történt mára? Tehát annyira felgyorsult minden, hogy bele együtt az emberi, de nem csak az emberi kapcsolatok, hanem a munkafolyamatok is?
2: Hát akkor kényelmesebb. Hát most érted, mire átmész a, nem tudom én, ki lent lakik egyeken, hogy nem tudom én mi, akkor bekerül a kocsiba, meg kell, egyeztetni kell vele.
1: Aha, okay.
2: Sokkal gyorsabb.
1: Tehát
2: de mondjuk telefonon
1: lett
2: is lehet. Szerintem igen. Igen, kényelmesebb így.
1: Visszatérő előadóid vannak általában?
2: Igen.
1: Tehát aki egyszer szavazott bizalmat neked, és jól is dolgoztatok, meg még sikereket is értetek el, az úgy ott marad?
2: Ezt nem merném így kijelenteni, mert van, akivel már, mit tudom én, nem dolgozunk úgy együtt, de van, akivel megmaradt. Egyébként az utóbbi években jóval kevesebbet írtam.
1: Hát majd beszélünk erről is, hogy ennek mi az oka.
2: Igen.
1: Hol tartasz most kedvben, meg hangulatban, egyáltalán alkotási a folyamatok is nagyon érdekelnek veled kapcsolatban, de hát itt pont azt akartam megnézni, hogy a sorskerék az te vagy, de te vagy a sorskerék.
2: Én vagyok.
1: Na, az is egyben mondás?
2: Szeretem, abszolút. A sorskerék abszolút. Igen.
1: De azt összeszámoltad, hogy a 648 és félből mennyi sláger? Meg hát most, amikor állítod össze a programot.
2: Azt, hogy mennyi sláger, ezt...
1: Meg ez mind múlik, hogy mi a sláger?
2: Hát az a másik topik, igen. Tehát én onnan tudom lemérni, ugye, hogy én nagyon szeretem a statisztikákat és az Excel táblázatokat.
1: Tényleg?
2: Igen, nagyon, imádom. És rengeteg ilyet gyártok, és ugye mindjárt nyilván megnézem az Artisiusnak hát az éves kimutatásait mindig így leírogatom, ott elég részletesen látja az ember, hogy mi. És hát nyilván a 650 dalból, azt azért el kell mondanom, hogy nem mind, tehát ez az, amit én megírtam, de azért ezt nem mindegyiket fogadták el, tehát volt, amelyikre azt mondta, kevesebb, tehát az arányaiban nagyon jól állok, de hát azért van, amire azt mondja az előadó, hogy figyelj, ezzel nem tudok azonosulni, arra, hogy ezt nem érzem, vagy rosszat is írtam, mert olyan is van, hogy effektíve olyan rossz, hogy hát én sem akarom vállalni, és hála az égnek nemet mondott rá. Nem kaptam el, hát ilyen is van. De hogy körülbelül olyan 370 az, amire kapok kifizetést. De ez lehet
1: az
2: 2 forint.
1: Az is eszméletlen sok.
2: Eszméletlen sok, de ez nem mint sláger.
1: Jó,
2: tehát
1: oké,
2: ezekre,
1: értem,
2: tehát
1: értem.
2: Ez egy vidéki rádióban valahol elhangzott. Egy tévéműsorban valahol elhangzott, és akkor arra jön 2 forint, 5 forint. De körülbelül szerintem, tehát amit úgy slágernek merek nevezni, szerintem olyan 20 körül, ami tényleg azt mondta, hogy megkérdezel bárkit az utcán, az tudni fogja.
1: Na, meg is van a műsor. November 5 up rendezvénytér. Hát itt látom a fellépőket, mondjuk többek között van írva. Tudod fejből egyébként?
2: A persze, hogy tudom fejből.
1: Akkor,
2: hát
1: oké,
2: ezzel
1: bízom.
2: Foglalkozom reggeltől estig, tudom fejből. Persze, hát a két kvázi legfontosabb női előadó a pályámon, a két Adrien, akiknek egyébként szerintem ma van a névnapjuk, úgyhogy na, nagyon sok szeretettel köszöntöm őket, ez most ugrott be. Isten értesse őket névnapjukon, igen. Ők, tehát Szekeres Adrien és Zséda, nyilván a Unitedból hát Péli Barna, bennük a világ Rácz Gergő, Auth Csilla, nagyon régi jó barátnőm, a 8-tól fél 6-ig-gal. Igen, Grófhausnál tartottam, Csézi, és hát Kassa Tibi ígérte, hogy eljön, és nagyon, nagyon aranyosan mondta, hogy abszolút persze, és ott lesz, és Lajtai Katival, csak ő ugye hát ő el szokott ilyenkor költözni egy másik kontinensre, előfordulhat, hogy ez most is így lesz, úgyhogy én őt kevésbé promotálom.
1: Hát meg az kész csoda, ha ő elmegy. Nem is annyira szokott már fellépni szerintem.
2: Nem. Úgyhogy ezt én is várakozással tekintek erre, hogy Tibi.
1: Hát meg már Krisztális régen volt.
2: Krisztális régen volt, de hát Kati egyrészt nagyon jó barátnőm, és nagyon szívesen jön, és Tibi is egyből igen mondott, sőt, már évek óta mondta, hogy hát ez legyen, mert nagyon jó, de nyilván én megbocsátom neki, hát hogyha más, tehát hogyha ő családilag elköltözik, hát akkor ő nyilván akkor nem lesz ott, de azért nagyon bízom benne,
1: no,
2: hogy igen.
1: Csak azért, hogy a hallgatók tényleg képbe kerüljenek, keserű méz, olyan, mint te, motel, bennünk a világ, amíg csak élek. Sorskerék, általad vagyok, szívvel, lélekkel is, még millió egyéb sláger, csak hogy tudják, hogy kivel beszélgetünk most itt. Tehát tényleg, ha bemész egy ilyen, ahogy mondtad is, találkozol saját dalokkal, plázákban, boltokban, itt-ott, hát bárhol utazol és bekapcsolod a rádiót, ezek szólnak a mai napig. Meg lehet ezt szokni egy alkotó embernek?
2: Nem.
1: Vagy még mindig jó
2: még érzés. Mindig nagyon jó. Még mindig nagyon jó érzés. Én sokat vagyok esküvőn, ugye, ott is, hogyha teljesen véletlenül szól. Igen, a keserű méz szokott, igen, vagy Csézinek valami.
1: Hát annyi szerelmes dalod van, hogy csodálkoztam volna, hogyha ez nem így lenne. Ne lennél
2: igen,
1: ott.
2: Igen,
1: aztán meg sem merem kérdezni, hogy temetéseken is?
2: Képzeld el, hogy ott is talán vagy a Gyönyörű, vagy valamelyik cheesy dal volt nagyon sokáig temetésen is.
1: Jó, hát nem csodálkozom, mert 300 akárhány dalból, ha most a 70-et is nézzük, na náhogy van olyan, ami...
2: Igen, ami odaillik, vagy valakinek a kedvence
1: mert
2: volt.
1: Hogy az élet minden területér, vagy érzelmi állapotáról írtál, gondolom én.
2: Hát igen, sokféle, igen.
1: Azt mondta egyszer nekem, képzeld el, valaki, aki szintén alkotó, meg előadó is, hogy a boldogság nem szül feltétlenül nagy műveket.
2: Nagyon-nagyon igaza
1: volt. Ez tényleg így
2: van? Igen. Igen, én is sokkal-sokkal többet írtam akkor, amikor...
1: Hullámoztál?
2: Nem hullámoztam, az egy nagyon tartós, magányos, fájdalmas időszak volt. Az ott majdnem 10-15 év.
1: Komolyan?
2: Igen, amikor én egyedül voltam, társtanú voltam, elég sokáig vállaltam ezt a párkapcsolat nélküli, nem feltétlenül boldogtalan, de azért jó pár év eltelik, akkor utána az ember már érzi azt a magány érzetet. Jó, én nagyon szerettem egyedül lenni, most is nagyon szeretek egyedül lenni, hogyha arról van szó, egyáltalán nem félek ettől. Nyilván párkapcsolatban nagyon jó lenni, de én ezt tartósan vittem, azt az életformát.
1: És akkor a legmélyebb dalok akkor?
2: Igen.
1: Születtek?
2: Igen, most másról. Tehát miután ez biztos olyan azt mondja, piramis, hogy ha ez megvan, ki van pipálva, hogy egy boldog párkapcsolatban élsz, és ez a része az életednek rendben van, akkor elkezdesz kifele fordulni. És azóta én legszívesebben olyan dalokat írok, amivel hozzá tudok úgy a világhoz tenni. Tehát nem feltétlenül a érzelmi magánéleti kérdésekhez, hanem inkább, hogy hogyan tegyük a világot jobbá. Nagyon sok ilyen szöveget írtam.
1: Bennünk a világ.
2: igen, az már régen volt, azóta is lettek ilyenek.
1: Szereted visszahallgatni a régi dalokat?
2: Szeretem, igen.
1: Tehát nincs benne szoktam. Rossz érzés, hogy egyik-két szót kicserélni?
2: Na jó, ezt nem mondtam, de örök elégedetlen vagyok, soha nem tetszik semmi, azt ott miért úgy írtam, az még
1: tehát
2: sokkal jobb lett.
1: Kifejezések szavak?
2: Ez igen, szörnyű vagyok ebből a szempontból, igen, nagyon tud zavarni, nagyon, sőt, van olyan dal is, amit el kell, hogy kapcsoljak azért, mert úgy érzem, hogy nem jó szöveget írtam rá.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: De soha senki nem vetette a szemedre.
2: Nem, mert az szól minden nap, mindenhol, nem fogom megmondani, ne is kérdezz meg, hogy mi az, amit ki kell, hogy kapcsoljak, mert nem szeretem. Vagy valami, amit nem jól írtam meg, és ott a helyszínen kicseréltek benne valamit, és úgy cserélték ki, hogy szakmailag van benne egy apró hiba, senki nem hallja, csak én, de azt sem bírom meghallani.
1: Az is zavarja. Megértem. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, Szabó Ágénak még inkább örülök, hogy itt van és beszélgetünk, mert hogy november 5-én egy korszak dalai szólalnak meg, Szabó Ági 30. dalszövegírói jubileum, már az UP rendezvényt, én ez Újpesten van, egy nagyon modern koncerthelyszín gyakorlatilag, meg mindenfajta kulturális közösségi tér. Úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek, még egy párszor el fogom mondani, és november 5, nem november 7 ez is.
2: Nem, november 5, ez egy csütörtök.
1: Ez is nagyon fontos, a szabóági.hu oldalon megtalálnak egyébként minden.
2: Ott is megtalálnak, igen.
1: Meg gondolom, Facebookon bárhol.
2: Szabó Ági dalszövegírós Facebookom is van, igen, szuper, van ott az esemény.
1: Mindenhol ott vagy.
2: Igen.
1: No, az alkotási folyamat. Azt mondtad, hogy te alapjáraton is egy ilyen csiszolgatós fajta, vagy aki szereted a munkát minőségében elvégezni, de hogy erre van ma idő? Tehát a felgyorsult világban?
2: Nekem van időm.
1: Oké, de hogy adnak az előadók időt erre?
2: Többet kapok. Most többet kapok, mint régen, igen. Ott nagyon tudod, kiadó azt mondta, hogy itt a határidő, csinálni kell. Nem mondom, most is van, hogy Ágikám mondjuk két héten belül fel akarom énekelni. Akkor nagyon, nagyon igyekeznem kell a lehető legjobbat kihozni belőle addig. De van, szerintem van idő.
1: Bocsa témáért, és nem hozom fel többet, de őszintén érdekel, az AI bekavart?
2: Még mi is folyamatban vagyunk alkotók szerintem ennek a megítélésében. Egyrésztről azért, mert más dolgokhoz, tehát én nagyon szeretném leszögezni, és tényleg nagyon fontos, hogy én AI-t nem használok szövegíráshoz. Ez szerintem azonnal kiderül, hogyha bárki megnézi, de én néha azon gondolkodom, hogy abba is kell, hogy hagyjam az egészet azért, hogy nehogy felmerülhessen. Mert míg másban nagyon sokat használom, reggeltől estig beszélgetek vele, mindenben segít, tehát nagyon-nagyon hasznos dolognak tartom. Rengeteg időt, és minden másban is iszonyú sok tanulok által, tanulok vele nagyon-nagyon sok dolgot. De ez, tehát az alkotásban az AI nem úgy működik, mint egy organikus szervezet. Tehát ő megkapta az egész összes alkotást, ami szívből született, lélekeszenciákból született, és abból ő összerak valamit. Az én nem feltétlenül hívnám úgy alkotásnak. És ezért sem folyamodnék soha. Tehát nekem ebben ne segítsen. És ajánlgatja is meg gondolatokat, osztok meg vele. Tehát az olyat kérdezek tőle, hogy mit gondol arról, ami éppen a témában van. Mert azzal segít. De ez ugyanaz, mint amikor régen szinonima szótárat használtam.
1: Ja, jogos,
2: tehát,
1: jogos.
2: Hogy elővettem a szót, mert vagy tudom én, vagy van rímszótár, tehát vannak technikai segítségek. De is mondja, hogy hát ha megadod, hogy mire kell inni, ne, az igen, az én dolgom. Igen. Azt te nekem ne csináld meg.
1: Aha,
2: és nem tudom, szerintem nem ír még olyat.
1: Nem, hát
2: pár
1: éven
2: belül fog.
1: Fog, persze, hogy fog. De a lélek most még
2: hiányzik belőle. Végtelenül hiányzik belőle, viszont engem annyira zavarna, ha felmerülne a nevem kapcsán ez, hogy én simán húznék egy határt, és azt mondanám, hogy én eddig alkottam, és utána meg akkor, hogyha erre nincs szükség és igény, minden sértődés nélkül, akkor semmi gond, nézzék meg ezt a vonalat, és biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk állni. Uh-huh. Lehet, hogy eltelik 5 év, mert marha érdekes, hogy mindenki képes erre, hogy benyomjon ezt a gombot, és azt mondja, hogy írjál nekem egy nyári szerelmes dalt. Ezt mindenki tudja, szerintem. De azt, amit egy szívből alkotó ember tud, az...
1: Ez biztos, hogy nem, én nem is azért kérdeztem, hogy te használsz-e, hanem hogy előadók mentek el mondjuk azért tőled, mert ők mostantól csak az AI-jal fognak írattatni dalokat.
2: Ez még nem merült fel.
1: Na, hál' Istennek, örülök. Örülök neki. Azért ez egy elképesztő hosszú pálya, meg gazdag pálya a tiéd, és ha jól emlékszem, de javíts ki, ha nem így volt, te azért időnként abba hagytad. Tehát amikor úgy meguntad, vagy valami történt, akkor úgy nem írtál egy darabig.
2: Nem mondtam, meg jól emlékszel, hanem az történt, hogy elkezdtem azt érezni, hogy nincs... Tehát alapvető motivációm nekem az volt, hogy a frontvonalban állókat, na ezt átfogalmazom, tehát az alapvető motivációm az volt, hogy akik éneklik ezeket a dalokat, őket segítsem. Aha. És amikor elkezdtem úgy írni, hogy nem is segítség voltam, mert a dalokkal, amiket én már sokkal komolyabban vettem, és egész más témákban kezdtem el gondolkodni, nem a szerelmes témában, és hogyha ők emiatt nem kerültek a rádióba, akkor az nekem egy rossz érzés volt, mert nem töltöm be a célomat ebben a fogaskerékben. Nem támogatom őket. Emiatt én ott húztam egy vonalat, és mondtam, hogy hát most már sokszor megtörtént, már nagyon igyekszem, már annyit dolgozom egy dalon, hogy igazán jó legyen, és kontraproduktív, tehát nem előre megyünk, hanem kvázi visszafelé, mert nem is van, hogy nem is fogadják el, hogy hát én nem erről akarok, vagy túl nehéznek érzem, szóval elnehezültek egy picit a témáim, és a megfogalmazásaim is, és akkor úgy éreztem, hogy jobb a hátra lépek, mintha ezt most így erőltetjük. És akkor egy 3 évet azt elébe, lehet, hogy még többet is, ott 3 évet biztos, hogy kihagytam,
1: és
2: nem vállaltam semmit. Semmit, a huligánszál jöttem vissza a félig ébrennel, és azt nagyon szerettem.
1: Ugye ezek bizalmi kapcsolatok is.
2: Mondhatjuk.
1: Előadó és a közted, a szövegíró, vagy te mit szeretsz, minek titulálunk?
2: Tehát a szövegíró okay, vagyok.
1: A két alkotó, mert ők is alkotók.
2: Abszolút.
1: Azért,
2: mert hát a zeneszerző is ott van.
1: De hogy azt te feldolgozod, vagy könnyen veszed, amikor visszadobnak egy dalt? Meg lehet ezt szokni?
2: Bekérdezem. Nem, egyáltalán nem veszem könnyen, mindig egy fájdalom is két okból, nem csak azért, mert az ember dolgozott 3 hetet, és nem tetszik egyébként, ezt gyorsan leszögezem, hogy mostanában egyre kevesebb van ebből. Tehát minél többet dolgozom, annál biztosabb, hogy jó lesz, mert már nem lesz benne olyan, amit ő ki akar cserélni. Ha nem tetszik az egész, akkor nyilván olyan van. De nem kell javítgatni így szavakat legalábbis legtöbbször. De hozzánősz, tehát az már valahol a tiéd, mint egy gyerek, ami már egyszerűen a szívedben van, és hogy nem lesz utána senki, soha senki nem fogja meg már azt hallani. Uh-huh. És ott marad a fiók mélyén, és én énekelgetem, és soha senki, mindig ez volt a legnehezebb része. Mert az, hogy újra kell csinálni, az, hogy ez egy kudarc, azon az ember így átlép, mert hát az a lényeg, hogy ő szeresse. Ha nem szereti, akkor nem
1: jó,
2: szereti.
1: Okay.
2: Igen.
1: Jó, de ezek hosszú órák, napok, akár hónapok?
2: Ritkán hónapok azért, ritkán hónapok, de mondom, igen, fájdalmas, nem veszi, szerintem senki nem veszi annyira könnyedén ezt.
1: Nem akarok most nagyon belemenni a mélyére, tényleg csak amennyit enged, majd érzed a válaszban, hogy versek vagy dalszövegek, vagy mindkettő?
2: Kizárólag dalszövegek. Ezek
1: tehát
2: dalszövegek.
1: Ezek nem versek?
2: Nem versek.
1: Nem is lehetne elszavalni őket?
2: El lehet őket szavalni, főleg azért, mert általában én konzekvensek, tehát az első sor meg a harmadik az nagyjából ugyanaz lesz, tehát szépen, szépen fog lüktetni. Ebből a szempontból el lehet szavalni, viszont hiányozni fog belőle valami, mert zenére születik. Tehát nem előbb születik a kvázi vers, és azt valaki megzenésíti, vagy legalábbis az én esetemben 99%-ban így volt, hanem egy dal van, amin megvan a ritmus, megvan, és egy kész valami, aminek lehet, hogy lesz egy sora, ami csak két szótag, mert úgy kerekedik le, és azt nem fogja érteni a versben a hallgató, hogy az ott mit keres.
1: Na, már annyiszor kérdeztem a beszélgetés során, de előtt akkor gyorsan még egyszer, kedves hallgatóink, november 5-e.
2: November 5-e csütörtök.
1: Igen, aprendezvénytér, ahol együtt énekelhetitek a közönséggel együtt, meg az előadókkal, meg a szerzővel a dalokat. Na, ennek a lélektanáról mesélj, kérlek. Nyilván elmentél fellépésekre, az előadóid fellépéseire. Az milyen érzés, amikor egy stadionnyi közönség üvölti, meg énekli a dalaid, a szövegeidet?
2: Az elmondhatatlan. Elmondhatatlan. Tehát talán az utolsó ilyen Szekeres Adri koncertje volt, amin, hát ő is, hát nyilván tudja, hogy ott vagyunk még inkább, de egyébként is ő mindig, tehát általában az előadók elmondják a szerzőket a nagyobb koncerteken, és föl is állítanak egyébként ilyenkor, ami már nekem kevésbé kényelmes, hogy akkor föl kell állni, és akkor ott megtapsolnak az emberek. Jó érzés, csak ugye háttéremberként, igen, háttéremberként nekem nem baj, hogyha ez nem történik, de jó érzés, hogy szeretik, és az, hogy érzelmeket vált ki egy-egy dal belőlük, az tényleg nagyon-nagyon jó érzés. Az ember tényleg úgy érzi, hogy nem hiába izzadta ki magából még azt a rímet, meg azt a gondolatot.
1: Na de, hogy annak a felelősségébe te belegondoltál-e valaha, vagy átérzed-e, hogy ezek a dalok, a bőrünk, meg ezek a szövegek a bőrünk alá égnek. Tehát ha már Szekeres Adrit említetted, akkor az, hogy nincs még egy pillantás, és azt mondja, mindenki tudja folytatni. Ugye? Meg hát egy rakás ilyen van a dalaidnál. Tehát, hogy ez azért felelősség. Ehhez sorsok kötődnek, élmények, hatások, sok minden. És elkíséred az embert az életútján.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Soha nem gondoltam még ebből az irányból erre. Hogy felelősség. Igen. Milyen nagyszerű ez.
1: Há, mert nem írhatsz akármit, mert az ott marad a kollektív emlékezetben.
2: Igen, azt igen, tehát abból a szempontból, hogy ott marad a kollektív emlékezetben, mindig, tehát hogyha egy valami nyelvtani hibát éreztem, vagy hogy ez szakmailag nem jó, ahol helyen van a hangsúly, amire én tényleg nagyon figyelek, senki más, de nagyon kevesen figyelünk erre, hogy szakmailag is rendben legyenek a dalok, és hogyha valami nem úgy van, akkor én azon inkább még dolgozom egy hetet, mint hogy valaha is azt kelljen gondolnom, hogyha ezt ki 100 év múlva valaki megnézi, ha még élünk, és van itt ez a valami, akkor szégyenkeznem kelljen miatta. De az, hogy felelősség, az kevésbé.
1: Vagy lehet, hogy jobb is, ha nem gondolsz bele, mert akkor az...
2: Nem, akkor emiatt is szoronghatok. Köszönöm szépen.
1: Nem, ez volt a cél. Jó, az a valaki, aki azt mondta, hogy a boldogság nem szül nagy műveket, azt is mondta, hogy biztos, hogy a dalaitok túlélnek benneteket, ez 100%.
2: Igen.
1: Mert ezek itt maradnak. Mesélem gyakran a nálam vendégeskedőknek, hogy volt egy nagyon jó élményem a Nemzet színészével, Molnár Piroskával, amikor kísértem föl ide a stúdióba, beszállt, mert ugye ebben az épületben, ahol épp a rádióban most beszélgetünk, itt van több üzlet is, például egy fodrászat, és valószínűleg a fodrászatba jött a hölgy, aki beszállt mellénk a liftbe, odafordult Piroskához, és azt mondta, hogy ne haragudjon, biztos mindenki hasonlókkal állítja meg, de. És akkor elkezdtem mondani, hogy 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyés kert előadás, hogy az mekkora élményt adott. És 30 évvel később itt Budapesten, Budán, ugye, hogy jövünk fel a stúdióba, megtalálják ezzel. Na most gondold el, hogy a te dalaid milyen élethelyzetekben érhették el mindenkit.
2: Igen, de hogy ezt az előadók kapják, ők részesülnek ebben. Okay, hozzám okay. Így elszivárog, de elszivárog, tehát én is tudok már az Amíg csak éleknél is volt, hogy valaki kifejezetten megkeresett, hogy megköszönje, hogy az Amíg csak éleket megírtam, mert ők arra házasodtak, így van, a Krisztáldal, és még sokáig tartottam is az lányjal kapcsolatot, hogy mostanában is azért néhányan rám írnak, hogy a legnehezebb pillanatain segítette át ez vagy az a dalom. Na hát ez, ha így felelősséget így kérdezel, ez inkább nagyon-nagyon-nagyon öröm, és elégedettség, hogy tényleg beletesszük azt a munkát, akkor ennek van értelme. Uh-huh. Abszolút.
1: Amikor valakinek dalt írsz, már hallod is, ahogy énekli? Közben?
2: Hát én is éneklem, úgyhogy hallom.
1: Az oké. Okay.
2: Úgy érted,
1: számod,
2: hogy magát a
1: az hangzik. Ő hangját hallod-e?
2: Igen,
1: a te
2: abszolút. Igen. Hát neki teljesen bele kell másznom azokba az emberekbe, akiknek írom. Uh-huh. Tehát ha, mit tudom én, Chase-nek írok, ugye neki egy nagyon picit ilyen hallani a hangján ezt a zeneakadémiai képzett, tehát hallom az ő hangszínét, hogy lesz az szép, és ő azt hogyan fogja ott hajlítani, és hogy fogja énekelni.
1: Én nekem fogalmam nincs, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, de egy három díváról beszélünk, ugye a Zséda, a Szekeres Adri és a Chase.
2: Se tudom.
1: De fogalmam tényleg, hogy milyen kapcsolatban állnak, de hogy azért egyesíted őket. Akármilyen is a kapcsolatuk. Tehát most ott lesznek mind a hárman, nem?
2: Igen, nagyon remélem, igen.
1: Olvasztó tégelyként összehozol.
2: Igen, ott vannak. Ott
1: mindenkit. Hát akkor még 26-jára is elmondom, hogy november 5-e, kedves hallgatóink, a rendezvényt ér, szabóági.hu oldalon minden fontos információt megtalálnak, még egy jegyet is tudnak ott vásárolni, mert egy 30 éves pályafutást ünneplünk majd közösen, hát ott majd együtt énekelhetitek tényleg. Te is fogsz énekelni?
2: Igen.
1: Nem tudod még.
2: Nem tudom még.
1: Ja, okay.
2: Nem tudom még.
1: De te leszel a házigazda? Tehát te fogsz ott színpadra szólítani az előadókat?
2: Ezek még titkos dolgok.
1: Aha, ja. Lesz meglepetés akkor legalább.
2: Igen, úgy tervezem, hogy
1: tényleg mindenki első hívásra?
2: Igen, igen. Tehát ez volt a legjobb. Ugye egy picit nehezen, kicsit félve, óvatosan hívtam én föl őket, mert nem tudtam, hogy mit szólnak hozzá, és hát az nagyon szívmelengető volt, ahogy reagáltak. Tehát mindenki nagyon, nagyon nagy örömmel. Uh-huh. Persze, jövünk, persze. Jaj, de jó szuper. Ötlet, de jó, jövünk.
1: Látod azért, vagy tapasztalod, ez nem egy bulvár műsor.
2: Igen.
1: De hadd kérdezzek egyet, aztán, hogyha nem válaszolsz rá, se bánom, hogy... és nem a zsebedben akarok turkálni, de akinek ennyi slágere van, meg ennyi dala, és meg így lazán néha három éves szüneteket beiktatsz, akkor is ugyanúgy meg tudsz élni csak a slágerekből? Tehát ezek annyit forognak?
2: Tényleg minden attól függ, hogy mennyire játsszák, és ezt nem lehet kiszámítani.
1: Tehát ez annyira sem.
2: Nem tudom befolyásolni, és teljesen bizonytalan. Tehát sosem tudom, hogy a következő évben kapok-e annyit, amennyi a megélhetésemre elég.
1: Ez 30 éve kérdés.
2: 30 éve kérdés, aha. Igen. Hát igen, ott az első pár évben nincs szó ilyesmiről, ez mindig nagyon kés lehetett be van. Tehát ami most játszanak, az majd jövő májusban, és ugye mi egyszer kapunk egy évben jogdíjat, tehát nekünk azt kell,
1: éves fizetésedet.
2: Gyakorlatilag igen, tehát azt kell beosztani, és amikor leálltam, nagyon jó a kérdés, akkor például rá egy-két évre abszolút, tehát az hozta magával azt, hogy már a megélhetés alá csökkent. Aha. És akkor nyilván akkor tudok még mondjuk pályázni, hogy akkor egy picit a következőben tudom, hogy alkotni fogok, akkor ott az NK-tól lehet valamennyi kis kiegészítésre pályázni, és hogyha megkapom, én sem kaptam meg mindig, ha megkapom, akkor az hozzátesz. Szóval ez mindig egy bizonytalan faktor, de hogyha nagyon szépen mennek a dalok, hogyha sok helyen mennek, tévében, rádióban, nagyon sok helyszínen, akkor sok a koncert, akkor egy kényelmes megélhetést tud biztosítani.
1: Na, én azt kívánom, hogy legyen ez. Sokáig.
2: Köszönöm.
1: Vagy az idők végezetéig. November 5-e, kedves hallgatóink, mert ugye megvan Ági a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, elrepült, képzeld el
2: ezen.
1: Az idő, de azt kívánom, hogy egyrészt olyan legyen, amilyennek megálmodtad, sok csillogó szempárt, neked, nektek, ott a tiéd is csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz. Meg a slágerek szólnak. November 5 és szabóági.hu. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Ágitól most elköszönök, de hát folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan. Biztos vagyok benne, hogy ma még az ő dalát is fogjuk hallgatni, mert nagyon sokat játsszák itt, vagy játssza a sláger egyébként az ő dalait. Úgyhogy bele fogunk még futni egy-egy Szabó Ági szerzeményben, ebben biztos vagyok. Vigyázzanak magukra, de nem búcsúzom még, mert jönnek a slágerek, és aztán egy búcsú erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szabó Áginak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vitát generált az ivóvíz használat helyzete a közgyűlésben. Rendeletben szabályozná a rövidtávú lakáskiadást az egyik kerület. Változik a villamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A budapesti ivóvízhálózat felújítása robbantotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben. A fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról Szaniszló Sándor képviselő elmondta, hogy naponta három jelentősebb vízcsőtörés van Budapesten, amely évi több millió köbméter víz elfolyásához vezet évente. Így tehát lenne tennivaló, mert miközben az ország egyik részében pazaroljuk a vizet, a másikban az alapvető tisztálkodásra sem jut elég. Közel 100 éves vezetékek vannak sok helyen a fővárosban, tehát nem lehet tovább várni. Karácsony Gergely főpolgármester az Index cikke szerint azt mondta, hogy a város csodálatos adottságokkal rendelkezik a Dunának köszönhetően, viszont egyelőre a felújításokra nincs forrás, valahogy azt a vízdíjnak kellene fedeznie. Hivatalosan is elérhetővé tették a 15. kerületi Szövőgyár utcai lakossági fórum részletes prezentációját. A közzétett szakértői anyag pontos képet ad az egykori ipari területen feltárt súlyos talaj- és talajvízszennyezésekről. Egy KFT környezetvédelmi szakemberei által készített dokumentum részletesen ismerteti a mérgező anyagok kiterjedését és eredetét. A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki a helyzet, ezért a kerületi vezetés azonnal transzparenciát ígért. A friss jelentésből kiderül, hogy a kármentesítés és a talajtisztítás következő lépéseit mikor és milyen forrásokból kezdhetik meg. Rendeletben szabályozná a rövidtávú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy a lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az ügyész indítványnak helytadva újabb két hónappal, november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék sajtószóvivője. A Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a budapesti javítóintézet vezetője és párja, akit munkatársaként is alkalmazott, több nehéz sorsú, gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal. Helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A 17-es, valamint a 19-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik szeptember 26-a és 27-e között. Az előbbi a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között, még az utóbbi a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám

0: tér között jár. A 41-es villamos is rövidített, módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között. A Rudas Gyújtfürdő és a Margit híd, Budai híd fő között a Krisztina körút, Szél Kálmán tér Margit körút útvonalon. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Úgy

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vitát generált az ivóvíz használat helyzete a közgyűlésben. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást az egyik kerület. Változik a villamos közlekedés. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A budapesti ivóvízhálózat felújítása robbantotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben. A fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról Szaniszló Sándor képviselő elmondta, hogy naponta három jelentősebb vízcsőtörés van Budapesten, amely évi több millió köbméter víz elfolyásához vezet évente. Így tehát lenne tennivaló, mert miközben az ország egyik részében pazaroljuk a vizet, a másikban az alapvető tisztálkodásra sem jut elég. Közel 100 éves vezetékek vannak sok helyen a fővárosban, tehát nem lehet tovább várni. Karácsony Gergely főpolgármester az Index cikke szerint azt mondta, hogy a város csodálatos adottságokkal rendelkezik a Dunának köszönhetően, viszont egyelőre a felújításokra nincs forrás, valahogy azt a vízdíjnak kellene fedeznie. Hivatalosan is elérhetővé tették a 15. kerületi Szövőgyár utcai lakossági fórum részletes prezentációját. A közzétett szakértői anyag pontos képet ad az egykori ipari területen feltárt súlyos talaj- és talajvízszennyezésekről. Egy KFT környezetvédelmi szakemberei által készített dokumentum részletesen ismerteti a mérgező anyagok kiterjedését és eredetét. A lakosság körében komoly aggodalmat váltott ki a helyzet, ezért a kerületi vezetés azonnal transzparenciát ígért. A friss jelentésből kiderül, hogy a kármentesítés és a talajtisztítás következő lépéseit mikor és milyen forrásokból kezdhetik meg. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy a lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az ügyész indítványnak helytadva újabb két hónappal november 28-áig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte Madarasi Anna, a fővárosi törvényszék sajtószóvivője. A Szőlő utcai ügy kapcsán a rendőrség indított nyomozást. Az akkor közölt gyanú szerint a budapesti javítóintézet vezetője és párja, akit munkatársaként is alkalmazott, több nehéz sorsú, gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal. Helyzetét, tőlük való anyagi és érzelmi függését kihasználva prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A 17-es, valamint a 19-es villamos is rövidített útvonalon közlekedik szeptember 26-a és 27-e között. Az előbbi a Savoya Park és a Katinyi Mártírok parkja között, míg az utóbbi a Kelenföldi vasútállomás és a Clark Ádám tér között jár. A 41-es villamos is rövidített, módosított útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Katinyi Mártírok parkja között, a Rudas Gyógyfürdő és a Margit híd, Budai hídfő között a Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Margit körút útvonal. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de

0: remény.
1: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, és akkor két programajánló a folytatásban, mind a kettő a Magyar Zeneházából, a Városliget szívéből való természetesen. Szeptember 26-a az első, ami egy szombati nap 16 órától délután a ház körül, a zeneháza körül jön Dankó Bálint utca zenéje a szabadban, Le a kalappal címmel. Egyébként a Magyar Zeneháza missziójának támogatásaként 2024-ben indítottak egy programot, melyben minden évben három kategóriában hirdetnek felhívást. Pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adnak lehetőséget a fellépésre a ház különböző pontjain. A Le a kalappal a legkötetlenebb sorozat, amelyben utcazenészekkel és az általuk játszott zenével töltik meg a zeneháza külső környezetét.

0: cigányzenész generációban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten, október 1-én ennek a sokszínűségnek lehetnek majd fültanulja a hallgatók, vagy a nézők. Vadász Károly Liszt díjas cimbalomművész pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol ma már tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása nagyon izgalmas tételeket tartogat a műfajt kedvelőknek, úgyhogy a cimbalom évszázados tradícióihoz hűen a két zenész egyedi összjátékban felcsendíti majd a dalokat október 1-én.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest, óriásiak a bérkülönbségek. Egy fővárosi átlag Békésben már elit fizetés. Támadásban törte a lába az MTK Budapest focistájának. Molnár Róbert vagyok. Rendezte vitái egy részét Kijev és Budapest. Az ENSZ közgyűlésének magas szintű hetében Ukrajna és Magyarország külügyminiszterei számos találkozót tartottak, és sikerült rendezniük a félreértéseket, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. Nem zárta ki a lehetőséget, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti nyolcaknak. Hozzátette, ezekhez szükség van előzetes párbeszédre és megfelelő előkészítésre. Orbán Anita az Index kérdésére a kormány álláspontjaként megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, miszerint a Tisza kormány alatt nem lesz Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és olajtermék tároló kapacitás. Annak ellenére, hogy a MOL és a Naftogáz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról. Hatalmas különbségek vannak a magyar fizetésekben. Ami Budapesten átlagbérnek számít, az Békésben az elit 10%-ába tartozik. A magyar átlagbér 2026. júliusában bruttó 745 ezer, nettó 523 ezer forint volt, de ehhez képest a legmagasabb keresetűek érdemben többet visznek haza egyes vármegyékben, és az egyes ország részek között hatalmas szakadék tátunk pénzügyi téren is, írja a Bank Monitor. Az átlagkereset hazánkban júliusban bruttó 618, nettó 438 ezer forint volt. Teljes munkaidőben 3,2 millió ember állt alkalmazásban Magyarországon. Ennek 10%-a a felső réteg, amely 320 ezer embert jelent. Összehangolt rendőrségi és közterületi ellenőrzést tartottak a közelmúltban Zuglóban. A 14. kerületi rendőrkapitányság munkatársai az önkormányzati rendészettel és a polgárőrséggel közösen 24 frekventált helyszínt ellenőriztek, köztük az őrsvezérterét, a mexikói úti végállomást és a bosnyák teret. Az akció során 86 emberrel szemben intézkedtek. Lábtörést szenvedett a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK Budapest kapusa, akire saját lépcsőházában támadtak rá, írja a csakfoci.hu. A Blick arról számolt be, hogy ketten akarták kirabolni Demien Patrikot a liftben. A lap informátora úgy tudja, onnan sikerült elmenekülnie, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett. A hírt a fővárosi klub megerősítette, a közlemény szerint a válogatott keretbe is többször meghívott 28 éves háló őr egy labdarúgástól független incidensben sértetként komolyabb sérülést szenvedett. A hétvégén tisztítják az Árpád hidat, közölte a Budapest Közművek. Azt írták, hogy szombaton reggel 1:30 és 1:30 között az Árpád híd déli, Budáról Pestre, vasárnap pedig a híd északi, Pestről Budára vezető oldalát mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vízes technológiával. A hídmosási munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a budapesti közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú híd és a vár alagutat is. Szombaton döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat is okozhatnak. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Vasárnap is napos, gomoly felhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges program a folytatásban, mind a kettő a Városligetbe visz minket. Október 1-én csütörtökön este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében jön a Cimbalom Szalon, Solymosi Vincével és Vadász Károllyal. A magyar cigányzenészek játékát ugyanis már Brahms és Liszt kora óta csodálja a világ. A cigányzenész generációkban mindig jelen volt a nyitottság és a más népek zenéje iránti érzékenység. Nos, ezen a koncerten is ennek a sokszínűségnek lehetünk mai fültanúi. Vadász Károly Liszt díjas cimbalom művész, az ő pályafutását a világhírű Rajkó zenekar tagjaként kezdte, és a városi cigányzene nagyjává vált. Solymosi Vince szintén a Rajkóban kezdte, ahol már a tanít is, de a klasszikus, majd a népzene és a jazz felé fordult. A cimbalmos generációk találkozása izgalmas tételeket tartogat a városi cigányzenét, balkáni és magyar népzenét és a virtuóz improvizációkat kedvelőknek. A cimbalom az évszázados tradíciókhoz hűen, és a két zenész egyedi összjátékában is felcsendül majd természetesen. Aztán másnap, október 2-án pénteken jön az Öröm zene és a klub élet már a 16. epizódjával. A Magyar Zeneháza zenepedagógusa Tápai Dóra egy kellemes tea délutánra invitálja azokat, akik szívesen vennének részt egy közös zenei játékban. A zene és az éneklés a testi-lelki egészség megvalósításának egyik fontos eszköze, hiszen a ritmus és a dallam más-más agyféltekét mozgatja. Frissít és energiát ad, összességében egy rekreációs élménnyé is válik ez a 90 perces alkalom, ami majd október 2-án pénteken 15 órától a Magyar